0: Csukásmese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, köszöntelek benneteket, én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Göbölyös Attila, a táncoló hercegnők titka. Mindenki tudta, hogy a Szivárványországban a királylányok esténként különös bált rendeznek a tópartján. Az aranyszínű holdfényben csillogó víz felszínén varázslatos árnyak táncoltak, de soha senki nem látta, hogy a hercegnők honnan érkeznek, hiszen éjfél előtt mindig eltűntek a kastély falai közül. Egy éjszaka, amikor a hold teljes fényében ragyogott, a legkisebb herceg Levente az ablakhoz sétált, hogy megcsodálja a csillagokat. Mikor fültanúja lett a táncoló királylányok nevetésének, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. A bátyjai és nővérei mind aludtak, de ő bátor volt és nem félt a sötétségtől. Díszes királylányok hová mentek? Motyogta magában. Ki tudja, milyen titkokat rejtegettek? Levente csendben kilépett a kastélyból, és az őt körülvevő csillagos ég alatt megindult a tó felé. Ahogy közelebb érkezett, szeme előtt feltárult a lenyűgöző látvány. A táncoló hercegnők gyönyörű, csillagokkal díszített ruhákban forogtak, mintha a víz tükre is velük táncolna. Miért táncoltok itt? Kérdezte Levente, hiszen kíváncsisága nem ismert határokat. A hercegnők egyszerre megálltak, és a legidősebb, ki a csillagfényben ragyogott, lelépett a vízből. Miért rejtőzködünk, kicsi herceg? Mosolygott. Csak éjszakánként táncolhatunk, mert a napfény elviszi varázsunkat. Levente döbbenten nézte a lányokat, akik elkezdtek mesélni arról, hogy minden éjjel, amint a nap elbújik, ők a tó tükrénél táncolnak, hogy megőrizzék Szivárványország szépségét. Ha valaki megzavarná őket, a varázslat eltűnne, és a fák virágai elhervadnának. Nézd csak, mutatott a legfiatalabb hercegnő, aki a legszínesebb ruhát viselte a tó közepére. A táncunk által a csillagok fényesen ragyognak. Levente szemei felcsillantak, és mint egy kis hős szívében elhatározta, hogy megvédi a titkot. Én is tudok táncolni, kiáltotta. A hercegnők vidáman felnevettek, de aztán egy pillanatra megálltak, és mosolyogva válaszoltak. Jöjj velünk, ha tudsz, de vigyázz, ne zavarj meg minket, mert a varázslat eltűnhet. Levente magabiztosan kezdte utánozni a királylányok lépéseit. Táncoltak együtt, a holdfényben ragyogva, míg a víz fodrozódott körülöttük. A kicsi herceg sosem érzett még ekkora boldogságot, és a hercegnők is felfedezték, hogy a kisöcs lámpása fénye újabb varázslatot hozott. Mikor az első hajnalfény megérintette a tájat, a tánc lassan véget ért, és a hercegnők szomorúan néztek Leventére. Minden éjjel várlak, kedves barátunk, mondta a legidősebb hercegnő. Ne mondd el senkinek, hogy tudod a titkunkat. Levente megígérte, hogy megőrzi a titkukat, és minden éjjel izgatottan várta, hogy újra találkozhasson a különleges táncukkal. A Szivárványország virágai megmaradtak, és a csillagok fénye sosem gyengült, hiszen a kis herceg jóságának köszönhetően a titok biztonságban maradt. Így hát a táncoló hercegnők titka tovább élt, és Levente nap mint nap tanulta meg, milyen fontos megvédeni azokat a kis csodákat, amelyek az életet varázslattal töltik meg.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: neki.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Sziasztok! Tubákos Máté vagyok, Várpalotáról jöttem, 8 éves vagyok. Szabó Lőrinc, Lóci meg a számok. Fáradtan rakottam le. Lóci épp aludni ment, toll, füzet, s könyv feküdt mellette. Ma este mesélsz, ugye? Örvendezett. Ej, de! Nem. Apu! Nincs időm. Azt a Sun Wukong majom királyt. Ugyan már, a 100 oldal. Akkor kurtábbat! Addig kunyorált, s alkudozott, míg belementem. Hát jól van, játszunk valamit, csak ne soká. Ő ágyba bújt, s én csüggettem, folytattam. De mit? Azám? Mit? Vett át a szót ő vidáman, majd elhelyezkedett, én meg sóhajtva mellé ültem, utálva az életemet, utálva a mát, amely elmúlt, és ami jön, a holnapot, az örök játékot, melynek neve kenyéradó robot, s amely precíz, s okos lehet, de rég nincsenek tündérei. S a gyerek szólt, apu, tudod mit? Taníts meg engem osztani. Osztani? Igen. És a játék? Ez a játék. Te, mi bajod? Néztem rá gyanakodva. Semmi, csak hát jó volna tudni, hogy például 865-ben hányszor van meg a 15, mert mondom neked, hogy titok van mindenféle számok között. S ez érdekelne. Hogyne? Mondta Lóci. Mese ez, igazi titok, s mint a keresztrejtvényt, ezt is meg lehet fejteni. Meg lehet. Hogyne? Kaptam észbe. S mint a keresztrejtvényt, igen. S elővettük a számtankönyvet, és egyszerre tündér ilyen izgalmas lett a téli este, és körénk szállt a túlvilág, számok nőttek elő a földből, és bujkáltak egymáson át. Számtörpék, óriások, erdők, önműködő varázslatok. S mi, mindkét vadölő detektív, fejtettük, gyilkoltuk a sok titkot, csodát. Az iskolában még ismeretlen tizedes törteket mind kiszámítottuk, s úgy találtuk, hogy érdekes. Minden érdekes a világon, s a tündér nem fogy ki soha. 9:30-ig eltartott a játék, aztán Lóci ásítva a fal felé fordult. Köszönöm, hogy meséltél, apu, mondta még, és elaludt. Szerettem volna belülről látni a fejét.
4: Figyeljetek, kezdődik a mese.
5: Csukás István. A sínen ül egy fehér nyúl. Előadja Kőszegi Ákos. Mozin innen, téren túl, hol a hatos befordul, ahol az a nagy közért, s fagyit adnak forintért, mindig málnát, de rémes, de ez itt most mellékes. S szemben áll egy új trafik, rágó gumit kapni itt. Szóval ott a sarkon, hol rikkancs-rikkant rikácsol, mozin innen, téren túl, sínen ült egy fehér nyúl. Szeme piros, füle 7 centimétert is elért, bármi fület, nyulat is, láttunk már nagyobbat is. Hogy hol? Falun, múlt nyáron, a vízhordó szamáron, és még, ennyi, ne tarts föl, itt van, nézd meg egy tükör. A mi nyulunk, értsünk szót, közepes nagyságú volt, bár csak úgy körülbelül, mivel nem áll, hanem ül. Üres az út délelőtt, így nem vették észre őt. Se mozis, se fagyis, málnát kutyul a hamis. Se közértes eladó, se rikkancs a rikkantó, se rohanó emberek, se a szájtátó gyerek. Nem is csoda, háttal állt, lekötötte a plakát. Se az álmos trafikos, mikor jött egy villamos. Csikorogva, csattogva jött a hatos kattogva, üvegablak plétető, elől ült a vezető. Hátul ült csőbendegúz, a nagy bajszú kalaúz. Ölében a táskája, fejében a sapkája. Nadrág gombot sárga részt számolta az apró pénzt, az ablaknál utasok élvezték a húzatot. Nocsak vonal, átszálló, feltételes megálló. Nem kaptak több húzatot, felálltak az utasok. Majd előre mentek mind, hogy mi baj, s miért állnak itt. A vezető mutogat. Nézzétek csak a nyulat. Ott ül, lenn a sínen. Hogy zavarjuk el innen? No, mordul cső bendegúz, a nagy bajszú kalauz. A nyílt pályán megállat, e torzomborz vadállat. Biztos cirkuszból szökik, és azóta körözik. Tán harap is. Jobb lenne, ha magától elmenne. Feliett a trafikos. Miért állt meg a villamos? Oda néz a közértes. A fagyis is, bár mérges, sehogy se fogy a málna, pedig nagyon kínálja. S mert baj lehet, komoly is, ajtóban áll a mozis. Néz a rikkancs, szó mi szó, ez itt egy szenzáció. Nézik bárgyún szó nélkül, a sínen egy nyuszi ül. Végre jött egy kisfiú, iheg, liheg, nagyon fú, két kezével integet. Enyém a nyúl, emberek, már mióta kergetem, lukat furt a ketrecen, és a lukon megszökött 7 és 8 óra között. Legyen tanúm a világ, nem csinál több galibát. S nem tétovázott sokat, fülön csípte a nyulat. Mindenki megkönnyebbült, minden szembe mosolyült. Szabad lett immár az út, a villamos elindult.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leörölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrész malom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványoló malom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpanjon vadfolyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett, sáncot hánytunk. Partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövihalat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a mélyből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a forgács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepén. Ebbe furtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyóka régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálatom. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búzaszemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az örletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan oda tartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgónk csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha 100 éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Örletőknek semmi nyoma. S a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
egyszer csak minyamányi, ott terem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt, Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem oly jót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagy mérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan ültették el a virágmagot? Moha és Páfrány elgondolkozva áldogáltak fatönk házikójuk előtt a kiskertben. A napocska egy ideig nézte őket égi erkélyéről, aztán aranyújjával megérintette.

0: öntözőkannával locsolták, és ezt a kis dalt énekelték neki. Keki magocska, trallala, lesz belőle dibolya. Mire háromszor elénekelték, egy halmocska emelkedett a mag fölött. Mindjárt kint is van, mondta Páfrány. És valóban a halmocska megnyílt, kibújt belőle egy giliszta, és rájuk ripakodott. Csípjen fel benneteket a fekete rigó a magotokkal együtt! Egyfolytában a fejem fölött topogtok, és elárasztottátok vízzel a lakásomat. Páfrány fejéhez vágta a magot, és visszabújt föld alatti hajlékába. Moha és Páfrány csak ültek tanácstalanul. Végül Moha azt mondta, most fordítva csináljuk. Én vájok lukat, és te ülteted el a magot. Sarkával gödröt vájt, Páfrány beleültette a magot, és letakarta a csúcsos sipkájával. S megint locsolgatták, és énekeltek neki. Kejki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. De semmire sem mentek vele. A maga föld alatt meg sem moccant. Lusta fickó, mondta Moha.
1: Hétalvó,
0: ásított Páfrány, is abban a pillanatban elaludt. Moha rászólt, ébredj fel, de ő is ásított és elaludt. Hát ti aztán jó kertészek vagytok, nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte arany kezét. Majd erős naphangján elénekelte. Kejki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. Abban a pillanatban a csúcsos sipka megrázkódott, és zöld levélkék bújtak ki alóla. A napocska feléjük nyújtotta arany kezét. No, gyertek csak, gyertek, segítek én nektek. S ahogy segített, egyre nagyobbra nőtt a virág. A napocska szemügyre vette a gyökerektől a bimbókig, és megijedt. Egek, hiszen te nem is ibolya vagy.
2: Dehogy vagyok, mondta a virág.
0: Én ökörfarkkóró vagyok, csak a két komának latinul mondtam. És akkorát kacagott, hogy egészen kivirult tőle. A szakramentumát, káromkodta el magát a napocska is, kis híján latinul. Ezt aztán jól megcsináltam. És inkább gyorsan egy felhő mögé bújt, mert abban a pillanatban Moha felriadt álmából is felkiáltott. De hiszen ez nem ibolya. A kiáltásra felébredt Páfrány is, és lassan körüljárta a virágot. Az ökörfark kóró már az egész tisztást birtokába vette. Szép volt, és mézillat lengedezett körülötte. No és, mondta Páfrány, ibolyának nem ibolya, verbaszkomnak meg nem fogom hívni, mert elzsibbadt tőle a nyelve. De Moha kijelentette, hogy minden nyíló virágnak kell, hogy legyen neve. Ha kell, hát kell, legyintett Páfrány. Akkor mondjuk hívjuk ökörfarkkórónak. Ebben a pillanatban a felhő mögül kikukkantott a napocska, és vidáman rájuk kiáltott. De megnyugodtam, úgy megnyugodtam.
3: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: viselkedni. Vagy ha nem, hát nem kell, akkor vendégségbe menni. Mert ott bizony tudni kell, hogy mit szabad és mit nem. De az, aki ezt mind tudná, olyan gyerek nincsen.
1: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek, ősz! Csukás Mese Rádió.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István pompom meséi, lesből támadó ruhaszárító kötél. Aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek. Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt.
3: Szia, Picúr! Hova rohansz?
2: Iskolába, mondta Picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
3: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok?
2: Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte.
3: Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várva, dudorászott, meg dünnyögött. Ma jó napom van, ma pompom, pompás jó napom!
2: Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya.
4: Fussatok, a kedves az életetek!
2: Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott.
4: Meneküljetek, a kedves az életetek!
2: Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta.
4: A Balázs, ne nézz hátra, ott jön mögöttem!
2: Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant.
3: Mi ez?
2: Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj.
3: Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás.
2: Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó?
3: Jó, felelte Pompom, csak ne erezd el.
2: Egyelőre megmenekültünk.
3: Hű, láttad?
2: Láttam. Úgy futtában.
3: Mi volt az?
2: Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél egy kicsit világosabban, szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél.
3: Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban.
2: Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen.
3: Mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
2: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell. Bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
4: A kuka jó lesz?
3: Jó, rikkantott a Pompom.
2: Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
4: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
2: Picúr túlkált a zsebében,
3: Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már, sürgette pompomot. Mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelhetett, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. A nyavaja törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége, jött egy játékos kedvű kutya, a fogak közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek, támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csak, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve ballagott, lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. És ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott. Fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picúr megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé csipogó banda, a verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiolvakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázd a huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefonfülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
5: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
3: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
5: Tűz nincsen szerencsére, lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
3: Suttogta Picúr a telefonkagylóba. Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang. Várjatok meg! És senki sem ott szanyol, nehogy eltapossátok a nyomokat. A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcső vezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott, arra. A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az Eresz csatornán, és gúnyosan sziszegett. Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jajaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég. Picúr is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó elején. De Picúr nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombolc Artúr is itt van. Integessünk neki! Ha-hó, ha-hó, erre, ide! Gombolc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt. Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni. Ott, mutogattak neki, ott van egy. Az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombolc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz. Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért. Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccan és se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombolc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte. Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél. De aztán jó irányba feszítsd ki. Nyugi, hosszú, integetett Gombolc Artúr. Észak-déli irány jó lesz? Jó. Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéméseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
1: Csodás napra virrattunk.
6: számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: mindenkinek.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Donászi Magda, a kíváncsi bocs. Mackó bácsi odújában szokatlanul nagy a csend. Téli módi alvásra készülődnek odabent. Frici, a kiskölyök Mackó már egy hete elaludt. Mackó néni két tüskével beszögezte a kaput. Mackó bácsi leverte a makrapi paparazsát, átölelte Mackó nénit. Brumma, brumma, jó cakát. Hanem annyit izgett, mozgott, forgolászott, csapkodott, Mancsa Karma kitépte a kockás kartonhúzatot. A dagadó dunnaciha ásítozva kiszakadt, szálltak egymás hegyén hátán a tolpihe madarak. Lelkendezve keringőztek, sejehuja, hajahely, Frici Mackó orrán táncolt pihécske és tolpehely. A bocs orrát dörzsölgette, háromszor is habcizott, saját magát orrba vágta, mégiscsak sok, ami sok. Kik vagytok és mit akartok? A két pihe kacagott, titkon összesúgtak, búgtak, becsapták a kis bocsot. Hópihécskék vagyunk, látod? Ruhánk puha és fehér. Mama azt mesélte, a hó hideg, mint a dér. A te mamád alszik télen, azt se tudja, mi a hó. Mackó nagymamát se látta, milyen a jó télapó. Gyere, pihe, hívta Pehely, csúszkáljunk a patakon. Gyere te is, csalták Fricit, itt a remek alkalom. Frici Mackó talpra ugrott, fölemelte buksiját, meséljetek télapóról, kedves pihe, mondd tovább. Télapóka öreg bácsi, hóhegyeken éldegél, jégből van a palotája, 9 tornya égig ér. Miklós napkor minden évben teletömi puttonyát, mézes-mázos ajándékkal szánkózik az úton át. Frici egyre kíváncsibb lett. Nagyon hideg künn a tél? Gyáva bocs vagy, a hidegtől még a gyönge ősz se fél. Frici már nem tétovázott, bátran mondta. Elmegyek, csak nem fekszem egész télen itthon, mint a betegek. Neki feszült az ajtónak, kinyitotta, nosza hát. Nem bújsz vissza? Fenyegette öklével a nyírfaág. Frici rá se hederített, sebben lobbal kiszaladt, fényes téli napsütésben nyalogatta a havat. A két pihe elvezette a befagyott patakig. Jeges hátán csicsonkáztak, csúszkáltak egy darabig. Hanem mikor a fák alól előbújt a téli est, Frici ijedezve látta, hogy már sötétedni kezd. Pihécske is vacogott már, Pehelyke is remegett, hanem ők a bocs bundában találtak jó meleget. A furfangos két mihaszna összebújva elaludt, Fricike meg pityeregve keresgette. Hol az út? Szerencsére Szelek anyja meglátta a fákon át, hogy a havas mackóbocsot cibálják az unokák. Mars haza a fellegekbe, aludjatok hajnalig! Én elviszem a kicsi bocsot, bár csak tudnám, hol lakik. Meddig mentek, ki tudhatná, tán a pejhes fellegek, ám egyszer csak ott jártak a 9 tornyos vár felett. Télapóka kipillantott, gyorsan oda sietett, nem tudta, a borzas, havas bundácskában mi lehet. Nagy nehezen lehámozta Friciről a hósubát. Vau, vau, egy kis mackó! Kerülgették a kutyák. Fényes szemű ezüst cica odafutott. Miau! A kisbocsnak édes, mézes, ősztejecske volna jó. Télapóka simogatta, nem kérdezte kicsoda, örült, hogy a megfagyott bocs oda került, épp oda. Aranyozott cicatában kapott édes ősztejet, télapóka szelídkeze simogatta szél helyett. Ezüst cica miákolva hívogatta Fricikét, ám a kis bocs télapókát el nem hagyta semmiképp. Fogócskázni nem volt kedve, télapónak segített. Kis zsákokra, zsomborokra kötött piros zsineget. Elmesélte Miklós bának, szánom bánom, könyv között, hogy a kedves odújából két pihével megszökött. Nem kér diót, csokoládét, még a lépesmés sem jó. Csak azt kéri, odújába vigye vissza télapó. A Mikulás meghallgatta a kis mackó bánatot, megígérte másnap reggel, 6 rénszarvast szánba fog. Legelsőnek Frici ül fel, ezüst cica búcsúzik, a kutyák is hűségesen kísérik a kapuig. Télapóka felrakta még 3 zsákját, puttonyát, a kis bocsot ölbe vette, ne fázzon az úton át. Szalad a szán, repül a szán, múlik a nap. Délután az ismerős barlang elé nesztelenül ér a szán. Ott a kis bocs úgy leugrik, mint a sebes pillanat. Nyírfaág, hogy jobban lássa, lerázza a friss havat. Ilyet még a legöregebb jegenye sem láthatott, Miklós napján télapóval ölelkező kis bocsot. Fricike a nyitott ajtón belopózik csendesen, mackóiknál ennyi zajra nem ébred fel senki sem. Télapóka kinyitja a jégvirágos ablakot, keze nyomán itt is, ott is 2 üveg méz mosolyog. Begurul a piros alma, csengő dió, mogyoró, lesz öröm, ha észreveszik, erre járt a télapó. Amikor a távolodó szarvas szánkó dala cseng, a 2 pihe előbújik, jobbra libben, balra leng. Pihe Fricit csiklandozza. Mi az? Meg sem köszönöd, hogy elvittünk Télországba? Szedte-vette bocskölyök. Nem csoda, hogy Fricikének a szava is elakadt. Egy csapásra kézre kapja a 2 pihe madarat. Bedugja a vánkos csücskén, rábiccenti buksiját, februárig meg sem moccan. Brumma, brumma, jó cakát!
0: Ez a gyerekek rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalmók!
1: A sátokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! István bácsi vagyok, a ti mesepóstásoktok. Mostanában szerencsére gyakran találkozunk a Csukás Mese Rádióban. Én mesélek nektek egy olyan történetet, amelynek főhőse egy szemetes kuka. Fecske László, Kukánszky Konrád útra kél. Volt egyszer egy kuka, nevezetesen Kukánszky Konrád, mivel hogy becsületes munkája révén becsületes neve is volt neki, Konrád a Szép Laktér 13-as szám alatti társasház földszintjén éldegélt immár jó ideje. A kedves lakók, akik között volt operaénekes, cipész, kárpitos, zöldséges, ács, fodrász, szabó, de még fagylalt árus is, nap mint nap Konrád böndőjébe hordták a szemeteiket. A mindig jókedvű kukát a három emeletes társasház földszintjén egy külön tárolóban helyezték el, ahonnan egy ablakon keresztül a jövő menő embereket is láthatta. Éveken át így tengette a napjait, vidáman, elégedetten, megcsodálva a hóesést, a napsütést, a nyíló virágokat és a fákról szállingózó megsárgult leveleket. A kuka bár egyedül lakta be a szűk tárolót, nem érezte magát magányosnak, hiszen a kis ablakon keresztül állandóan látott valami érdekeset. Egyszer például tanúja volt, hogy a léggömbárus léggömbjei a magasba szálltak, mert egy huncut kisfiú elvágta a madzagokat, amelyekkel ki voltak kötve. De olyan is történt, hogy a postás télen elcsúszott a jégen, s a táskájából a levelek szana széthullottak. Bizony volt itt számtalan olyan esemény, amelyek Konrád életét érdekesebbé tették. Egy nap új lakó költözött a társasházba, aki még be sem mutatkozott Konrádnak, még akkor sem, amikor az első alkalommal levitte a szemetét és találkozott vele. Az úr, akit Telhetetlen Oszkárnak hívtak, mindig úgy közlekedett, mint valami parancsnok. Az orrát magasan tartva, felemelt fejjel jött-ment, ami miatt egyszer-kétszer meg is botlott a küszöbben. S bár Konrád nem volt kárőrvendő, a jeleneten mindig kuncogott egy kicsit, mert viccesnek találta. Amikor Konrád megtelt, s a lakók kihúzták őt az utcára, büszkén állt a téren a sövények takarásában. Nyáron a fölé hajló fűzfák védték őt a meleg napsugaraktól, télen pedig örömmel adózott az érzésnek, amint a finom hópelyhek belepik őt. A természet szépségeit nem győzte csodálni. A kukás autó vezetője keddenként hangosan köszönt neki, és óvatosan ürítette ki, nehogy baja essék. A fekete szemetes kuka pedig szépen meg is köszönte a kedvességet. A lakók és az utcaseprők is szerették őt, elvégre ő végezte el a piszkos munkát. Újkorában alig-alig dobtak bele valamit az emberek, de idővel egyre több és több szeméttel pakolták tele. Főként Telhetetlen Oszkár, de egy idő után már mindenki. Olyan is volt, hogy annyi lomot tuszkoltak szegény kukába, hogy még a teteje is nyitva maradt, mivel nem tudták lezárni a sok hulladéktól. Ollós Hedvig, a fodrász például az utóbbi időben gyakran telerakta elnyűlt parókákkal. Paprika Pál, a zöldséges, azokat a megromlott zöldségeket dobálta bele, amiket már nem tudott eladni. Gerendás Gusztáv, az ács a műhelyéből naponta hazahozta zsákokban a forgácsot, és az is ment a kukába. de dobtak még bele törött hintalovat, almacsutkát és még karcos hanglemezeket is. Ez sajnos így ment napról napra, és a helyzet csak rosszabb lett. Ráadásul, ami már nem fért bele, azt mellé hajították, ami a fekete szemetesnek nem igazán tetszett. Felháborítónak tartotta a dolgot. Korráddal bizony egyre mostohábban bántak a lakók, de még a gyerekek is. Csapkodták a tetejét, célba dobóst játszottak vele, és a mellé esett szemetet fel sem vették. Kukánszki Korrád dull-fult mérgében nem értette, hogy az emberek hogyan képesek megváltozni, hiszen azelőtt olyan kedvesek voltak vele. De mivel ő csak egy egyszerű gyűjtőeszköz volt, nem tudott mit tenni. A szűk tárolóban olykor körülvette őt a szeméthalom, olyannyira, hogy már az ablakon át se látott ki. Ebbe szó szerint belebetegedett. Egy nap aztán megelégelte a dolgot. Amint kiürítették, fogta magát, s úgy, ahogy volt, üresen elindult világgá. Ha nem tanulják meg az emberek a mértéket, akkor dobják oda a szemetüket, ahová akarják, mondta dühöngve. Csak ment, ment, pontosabban gördült a kerekein a virágos rét felé. Az emberek hamar pánikba estek, sorra jöttek le a lakásokból a szemeteikkel, amiket nem volt hová dobni. Ide-oda néztek, de sehol sem látták Konrádot.
4: Elment, csicseregte nekik egy fecske. Itt már ne keressék őt.
3: És hát hová ment? És miért? Kérdezte az egyik lakó.
4: A mező felé vette az irányt, elege lett abból, ahogyan az utóbbi időben bántatok vele. Talán kevesebbet kellene szemetelni, talán meg kellene tanulnotok újra hasznosítani a szemetet,
3: mondta a madár megróvóan.
4: Ő csak egy kuka, de mi lenne, ha az összes ember így használná? Egy idő után mindent ellepne a szemét.
3: Az emberek elszégyelték magukat. Még telhetetlen Oszkár is, aki az állandóan magasra emelt tekintetét ezúttal a földre szegezte szégyenében. A lakók elhatározták, hogy megkeresik Konrádot és visszahozzák. Mi több, megbeszélték egymás között, hogy változtatni fognak a szokásaikon, mert ez így nem mehet tovább. Belátták, hogy hibáztak. Napokon át keresték a kukát, de nem bukkantak a nyomára. Menjetek haza, mondta a többieknek telhetetlen Oszkár, aki hibásnak tartotta magát az ügyben, hiszen ő volt a társaság egyik legpazarlóbb, legfelelőtlenebb lakója, aki nem igazán foglalkozott a környezetével, de ez az eset igencsak elgondolkoztatta őt. Majd én megkeresem, ti addig találjatok ki egy észszerű megoldást arra, hogy ilyen többé ne történhessen. Az emberek hazatértek az otthonaikba, majd egy megbeszélt időpontban lent a téren összeültek, hogy megvitassák, mit is lehetne kezdeni a helyzettel. Mostantól papírban fogom kérni a kenyeret és a péksüteményeket a sarki kredencből, nem pedig zacskóban, vetette fel Gerendás Gusztáv az ács. Én pedig eztán az üveges tejet fogom vásárolni, szólt közbe Ollós Hedvig a fodrász. Régebben valamennyi üdítőt üvegben árulták, amit aztán újra ki tudtak tisztítani. Térjünk vissza ehhez a megoldáshoz. Sokkal jobb, mint a műanyag palackok, amelyek már elárasztják a félvilágot. A jelenlevők az elhangzott javaslatok hallatán hevesen bólogattak, s már-már nagyobb távlatokban kezdtek gondolkodni. Nekem is van egy ötletem, jelentkezett Varró Margó a szabó, mintha az iskolapadban ült volna.
5: A kidobásra ítélt ruháitokat adjátok nekem, s én takarót, táskát, s bármilyen más hasznos dolgot el tudok belőlük készíteni egy kis átalakítással. Ne a kukát töltsük meg azzal is.
3: Ez nagyszerű, lelkendezett Paprika Pál a zöldséges. S hogy én is csatlakozzam, mostantól kezdve nem nejlon zacskóba fogom belerakni a zöldségeimet, hanem papír zacskóba. Sőt, ezennel bevezetem a hozdobozt rendszert. Aki rist, babot, diót, magyarót, vagy éppen mákot akar vásárolni, az hozzon az otthonából egy lezárható dobozkát. A lakóknak miközben tanakodtak, még az is eszükbe jutott közben, hogy jó lenne időnként egy-egy közösségi napot tartani, amely sok egyéb dolog mellett abból is állna, hogy az ott élők együtt tartanák rendbe a lakótelep környékét. Valaki még faültetést és egy komposztáló megépítését is javasolta, amit ugyancsak helyeselt a többség. Eközben telhetetlen Oszkár rendíthetetlenül kereste az elvándorolt szemetes kukát. Több napon át baktatott, míg rá nem talált egy öreg fa tövében, ott búslakodott szegény egymagában. Oszkár összeszedve minden bátorságát, oda lépett hozzá, és lehorgasztott fejjel kért bocsánatot a saját és a többiek nevében is. Ne haragudj ránk, a nagy rohanásban nem figyeltünk rád eléggé. Felelőtlenül dobáltuk ki a feleslegessé vált dolgainkat, mit sem törődve az adaggal. Gyere vissza hozzánk, szépen kérlek. Megígérjük, hogy ezentúl sokkal figyelmesebbek leszünk. Kukánszki Konrád úgy meg volt bántva, hogy sértődötten lecsapta a fedelét, és odébb gurult egy másik fához. Telhetetlen Oszkár azonban nem adta fel a próbálkozását, utána sietett, és kérlelte tovább. Tudom, hogy nehéz megbocsájtani, tudom, hogy nagyon megbántottál, ám megígérjük neked, hogy ezentúl minden másképp lesz. A te munkád nagyon fontos, nélküled elönt minket a szemét. Nagy szükségünk van rád, kérlek, kedves Konrád, gyere haza! A szemetes kuka vonakodott még egy darabig, aztán eszébe jutott, hogy hány éven keresztül élt békességben a szép laktél 13-as szám alatt. Milyen boldog idők is voltak azok, gondolta, majd miután jól kimerengte magát, megkomolyodva nézett rá telhetetlen Oszkárra. Nem bánom, visszamegyek a városba, mondta határozott hangon. Aztán úgy legyen, ahogy ígértétek, nem szabad mértéktelenül kidobálni a holmiaitokat, mert egy nap majd azon kapjátok magatokat, hogy egy szemétdombon éltek, amely megfertőzi az egész földet. Oszkár lassú bólintással jelezte, hogy igazat ad a szemetes kukának, majd közösen indultak vissza a szép laktérre, ahol azóta, ha hiszitek, ha nem, minden vasárnap megtartják a tisztaság napját, amelyen a kisgyerekektől kezdve a nagyszülőkig együtt járják körbe a teret, s varázsolják még szebbé a büszke lakónegyedet. A példás magatartást pedig ezek után a város többi utcájában, mi több, számos településen is követni kezdték. Így tisztult meg elsőként a szép laktér, ahol Kukánszki Konrádnak attól a naptól kezdve kiemelt figyelmet szenteltek, hiszen a világ, még ha egy kicsit is, de tisztább, szebb lett általa.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Rátonyi Kriszta vagyok. A következő verset én olvasom fel nektek. Tamkós Irató Károly. Egy kis kertet. Egy kis kertet kerteltem, benne vermet vermeltem, répát retket termeltem. Réparetek megérett, piros héja de fény lett, ki megette, de szép lett.
2: Csukás Mese Rádió.
7: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
1: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

az aranytulipán. Élt egyszer egy király, akinek egyetlen fia elhatározta, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg meg nem találja magának a legszebb lányt a földön. Útja éppen egy erdőn keresztül vezetett, mikor valami furcsa sikoltozást hallott. Lenézett a földre, és egy halacska vergődött a sárban. Segíts rajtam, drága vitéz! Hadd jussak friss vízhez, mondta elhaló hangon a hal. A fiú megsajnálta, tenyerébe vette, és a közeli folyóba dobta. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd az egyik pikkelyem, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak dobd bele egy kis vízbe. A legény megköszönte, és tovább indult. Már igen régóta mendegélhetett, mikor ismét valami furcsa zajra lett figyelmes. Felnézett, és egy károgó varjút látott, aki egy fa ágaival viaskodott. A királyfi megsajnálta a madarat, felmászott a fára, és kiszabadította a szárnyait. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd egyik tollamat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak rázd meg! A királyfi megköszönte a tollat, gondosan eltette a zsebébe, majd folytatta útját. Éppen egy folyón próbált átkelni, mikor egy vénséges vénembert pillantott meg, ahogy botjára támaszkodva próbált lehajolni a vízhez. Hadd segítsek, bátyám, ugrott oda a fiú. S már megismerítette sisakját a folyó friss vizével, hogy megitassa az öreget. Az öreg akkor hálából kitépte két ősz hajszálát, és így szólt. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd ezt a két hajszálat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak erezd őket szélnek. A fiú ezeket is gondosan elcsomagolta, majd búcsút intett. Már vagy 10 napja mendegélt hegyen völgyön át, mikor elérkezett egy városba, ahol nem csak az emberek, de még a házak is feketébe öltöztek. Ilyet sose látott még. Hát kérdezősködni kezdett. Ugyan miért borítja feketeség az egész várost? Ez bizony a királylány játéka miatt van. Amilyen csodaszép, éppen olyan furfangos, kezdett a mesébe egy ősz öreg apu. Csak ahhoz hajlandó feleségül menni, aki úgy el tud bújni előle, hogy sosem találja meg. Aki harmadszor is elhibázza, annak bizony a feje bánja. Már annyian vallottak kudarcot, hogy éjjel-nappal gyászolunk. És akkor hirtelen harsonák zengtek fel, és az összecsődült tömeg árgús szemmel figyelte, ahogy elhalad mellettük a királyi hintó, benne a gyönyörűséges király kisasszonnyal. A fiúnak még a lélegzete is elakadt, mikor meglátta a sugárzóan szép leányt. Abban a pillanatban megfogadta, hogy ő bizony megszerzi magának. El is indult rögtön a királyhoz. Kedves királyom, szeretném elnyerni lányod kezét, kinél nem létezik szebb teremtés, mondta ékes szólóan a fiú. Rendben van, fiam, de tudd, hogy a vesztedbe rohansz. Elindult a fiú, hogy elbújjon a királylány elől. De nem sokára világossá vált előtte, hogy nincs olyan barlang vagy sűrű erdő, ahol meg ne találná. Miközben búslakodott, eszébe jutott a halacska. Elővette a pikkelyt a zsebéből, és a tengerbe dobta. Alig pár percet várt, odaúszott elé a halacska. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú. A hal pedig intett egyet uszonyával, megjelent mögötte egy bálna. Betessékelte a fiút a hasába. Ott aztán kényelmesen elhelyezkedett, s biztos volt benne, hogy a királylány itt nem leli meg.
Ám a király kisasszony, amint megpillantotta a bálnát, intett a szolgáknak, húzzák partra a halat, nyissák ki a száját, mert ott lesz benne a királyfi. Így is történt. Másnap újra szerencsét próbált a fiú, de pár óra múltán kifogyott az ötletekből. Akkor elővette a hollótollat, s megrázta. Nem telt bele egy perc, már ott károgott a madár fölötte. Segíts elbújnom! A királylány meg ne találjon, kérte a fiú. Akkor a holló felkapta a szárnyával, s olyan magasra repült vele a felhők közé, ahol már szem nem láthatta. Végül egy óriási hegy tetején letette, s a fiú biztos volt benne, hogy ott bizony nem találják meg. De sokáig nem örülhetett, mert a királylány újból kitalálta, hogy hol bújt meg. Harmadszor is megpróbált elbújni a legény, de hiába. Már éppen kezdett beletörődni a sorsába, mikor eszébe jutott az öregember hajszála. Elővette, szélnek eresztette, s már is ott termett az öregember. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú, s akkor az öregember egy mozdulattal aranytulipánná változtatta a fiút, s a kalapjára tűzte. Majd útjára indult, mintha mi sem történt volna. Nem sokára szembe találkozott a király kisasszonnyal. Na hát, micsoda virág! Adja nekem, s többé nem lesz gondja semmire, kérte a lány, de akárhogy könyörgött, az öreg nem engedett neki. A királylány pedig éjt nappal látéve kereste a fiút, de bizony sehol sem találta. Mikor a harmadik nap is eltelt, kihirdették, hogy a fiú elnyerte a király kisasszony kezét. Amint az öregember meghallotta a hírt, megfogta az aranytulipánt, és átváltoztatta királyfivá. Az pedig megköszönte a segítséget, s rohant, hogy feleségül vegye a földkerekségen a legszebbet.

0: használat. Tegye fel a kezét, aki ma mosott fogat.
1: Remélem, mindenki a magasba emelte a mancsát.
0: És most pedig emelje fel az, aki közben elzárta a vizet.
1: Na hát ti most nem láttok engem, de én felemeltem a kezem.
0: Bizony, én is a magasba csápolok.
1: És remélem, ti is a magasban csápoltok.
0: A víz érték, ezt ne feledjétek, viszont nincs belőle a végtelenségig. Úgyhogy figyeljünk arra is, hogy mennyit használunk belőle.
1: Igen, a fogmosás pont egy jó példa.
0: Közben el kell zárni a vizet, hiszen ha nyitva hagyjuk a csapot, akkor csak a semmibe folyik.
1: Na, és ha végeztünk, figyeljünk arra, hogy mindig jól zárjuk el a csapot. Ne csöpögjön fölöslegesen.
0: De ha valakinek van kertje, akkor a locsoláshoz használhat inkább esővizet, amit előtte egy laborban összegyűjtött.
1: Jaj, az milyen jó ötlet!
0: Ugye?
1: Én nagyon szeretek esővizet gyűjteni.
0: Én is. Figyeljetek ti is arra, hogy mennyi vizet használtok, ugyanis...
1: A víz érték!
0: Pontosan, ennyi volt mára. Búcsúzik az oknipáros.
1: Sziasztok! Na, gyere, menjünk esővizet gyűjteni.
0: Amúgy...
1: Hozom a kannát.
0: Inkhoz, mi most páratlan zoknik vagyunk, vagy párosak? Párosak, nem? Mert ketten vagyunk, az
1: egy,
0: a páros
1: meg
0: szám.
1: Meg egy, az kettő. A kettő egy páros szám, meg azt hiszem, hogy prímis, vagy
0: mi? Az mi? A prím szám?
1: Hát nem tudom, akkor inkább ne esővizet gyűjtsünk, hanem menjünk el matek órára.
0: Hát, biztos nem ártana. Én nem tudom, mi az a prím szám.
2: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Hetet hét országon túl.
2: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket, olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
5: Mind meséstek is, malac.
2: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió. Szeptember 28-a van. Mai névnaposaink Vencel és Salamon. Sok boldogságot! Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.

0: Mesés sorozatok a Csugásmese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
1: Mesélt, Falatka mesélt. Itt Budapesten elmondta, hogy milyen az, amikor az embernek, vagyis neki magának, letérdel az odahatti híres szárnyas ló. Letérdel. Az a szárnyas ló, akinek a képét azután nagypapa megmutatta egy nagy albumban, és ki is találta. Biztosan az albumból találta ki a nevét. Úgy hívják, hogy Pegazus. Letérdelt neki, hogy ő könnyebben felülhessen rá. Van az úgy, hogy a táltos ló, mert táltos az ilyen, és a csillagokig tud repülni, meg még a csillagok fölé is. Szóval a táltos lóra vagy föl kell pattanni, amint azt tovaszágul, vagy pedig toporzékol, és úgy kell erővel, ügyességgel, szép szóval, simogatással szelídebbre fogni. Persze beszél is a táltos, és Falatka vele is tegeződik. Sőt, a táltos ló hófehérke kezéből elfogadja a cukrot. A táltos, hát mondom, Falatkának még le is térdelt, ezt nem akárkinek teszi meg. Itt tehát a táltos lóról beszélt Falatka, ott pedig elmondta, hogy mit látott a cirkuszban, és elmesélte, hogyan indul el például egy űrhajó. A Barandon városában, oda át, volt úgy, hogy körülülték mind az ismerősök Falatkát. De mind, Tündi Ilonától a hétfejű sárkányig, sőt, Piroska a nagymamájától a farkasig, s a vadász kutyája, Hamupipőke galambostul, Jancsi és Juruska boszorkányostul, Csipke Rózsika királyfistul. Körülülték, és ő mesélt nekik szülővárosáról, Budapestről, a Gellért hegyről, a Nemzeti Múzeumról, a Lánchídról, az Alagútról, mindent elmondott. Egyszer városnéző autóbusszal kalózolta őket keresztül kasul a városon, és hangtölcsén át magyarázta a látnivalókat. Mindenütt ismerték már Falatkát az óperencián túl. Ide át pedig őket mesélte és rajzolta sorra a nagy füzetbe, amint a boszorkányok és tündérek a parlamentet csodálják. Az ünnepélyes zászlófelvonást a parlament előtt s a Gellért hegyen. Volt úgy, hogy egész mesebeli küldöttség előtt mutatott rá a Kossuth Lajos téren a szobrokra. Ez itten Kossuth Lajos, amaz pedig a túlsó oldalon Rákóczi a fejedelem. Emez Károlyi Mihály. Ám Falatka közlekedése az innenből az onnanba, és az onnanból az innenbe mégis elég nagy mértékben titkos volt. Titkos, hiszen nem kellett még csak átlépnie sem a küszöbön, hogy ott vagy itt legyen. Vagy legalábbis a küszöb is láthatatlan volt. Egyetlen pillanatnak sem kellett eltelnie, és már is ott fogadták őt az odabeliek. Így hívta őket odabeliek, vagy odasiak. Ott várták például a kacsalábon forgó várkastély kertjében, mindjárt a harmadik szökőkúttól jobbra. Várták mind, akiket eddig megemlítettem, és örömmel hallgatták Falatka mesét a zsebrádióról, a gázóráról, és a gázórát leolvasó lányról, aki minden egy-két hónapban becsengett hozzájuk. Itt van Falatka! Ütötte össze a tenyerét a dzsin az 1001 éjszaka meséjéből. Megjött, szólt Iluska, amint arra sétált a kék tó partján a piros mentés János vitézzel. És akkor letette a csodalámpáját Aladdin, és ő is tapsolni kezdett. Ide át viszont Évinek lehetett nagyon jól olyanokat elmondani, hogy például a sírás meg a nevetés ugyanabból a forrásból fakad, és pedig oda át. S mi emberek választjuk kettőbe, sírásra és nevetésre. Évi felül biztosra vehette Falatka, hogy ő mindezt érti. Az okos Évi, így mondták rá. Ebben az időben lett Évi menyasszony, a Falatka menyasszonya. Eljegyzést is tartottak, narancssal és datojával, és Falatka az egész szertartást leírta egyik nagy könyvébe, külön lapra, és Évi is aláírta. A felnőttek is sírnak, mondta egyszer Évi, és Falatka erre így. Hát persze, hiszen nevetnek is, hát sírniuk is kell. Előfordult ezekben az időkben, hogy Falatka, miközben az iskolában ült a padjában, előtte könyv, füzet, a táblán betűk, az asztalnál a tanítónéni, ő ugyanebben az időben focizni tanította a hét törpét és a királyfit. Állj be a kapuba, szólt a királyfinak. Most majd 11-eseket fogsz védeni, gyerünk! A tanítónéni odaszólt, folytatja Kovács! Hát felállt és folytatta, amit kellett. És a foci azért meg nem állt, a focinak menni kell. És minden dolgok közepette, a felnőttek csak úgy rászóltak, például ilyesmit. Na, hogy ityeg a fityeg, Falatka? Egy pénztáros néni tette fel neki ezt a kérdést. Meg Ham-Ham bácsi is szerette mondani, meg azt, hogy megy az iskola, vagy így, hogy tetszik az iskola. Később így, Pokoli bácsi, meg Júj néni, stb. Úgy nő ez a gyerek, mintha húznák, és még erre rá. Rajtuk vesszük észre, hogy öregszünk. Júj, szólt Júj néni, ha megnézte Falatka rajzfüzetét, meg kell ezt a fiút zabálni. És tudjuk, nem szerette ezt Falatka, s alig győzte letörölni a vendégek nedves pusziait. Szeretetteljes versenyben állt Falatka az iskolai idők elején, de még régebbről, persze még az óvodából, versenyben a tündérekkel, a víz, a levegő, a fény tündéreivel, versenyben, hogy ki tud több csodát, másnál másabb csodákat. Röpítette őt a szárnyas ló a csillagok közé, fel a tejútra, ő meg elmondta a Ferihegyi repülőteret, és a nagy füzetbe együtt kerültek bele az óriási gépek, és a csillagok között röppenő Pegazus a hátán Falatkával. A reptér a jelző tévékészülékeken, ott az írás, hogy indul, érkezik, Brüsszelből, Prágából, Amsterdamból, Moszkvába, Kievbe, Bukarestbe, ekkor és ekkor és ekkor. Ez mind ki volt írva. Falatka viszont a szárnyas lóval odafönt a tejúton. Néha azon is túl. Csupa, de csupa technikáról firtatta Falatka ez időben nagyapát, aput, mindenkit. Hogyan működik a villamosáram a villamosban? Mióta van kerékpár, óra? Mitől? Hogyan megy a metró? Hogyan porlad a gépkocsi motorban a benzin? Ráismertek, gondolom, ti, akik most ezt halljátok, ráismertek a saját kérdéseitekre. Tulajdonképpen ilyenek vagyunk. Nem. Hogyan működik a villamossütő? Mi a liftnek a szerkezete? Jó reggelt, mester! Így köszönt vissza reggelenként apa. Mit álmodott, mester? S hát a vasárnap reggelek, mikor a fürdőszobában együtt borotválkoztak apa és fia. E vasárnap reggeleken mindenféle kérdés odaömlött apa elébe, s volt úgy, hogy szinte azon nyomban már mesévé is változott. Oda átra való mesévé. És mindezeknél a dolgoknál jelen volt Fargevajki, a bolgár. Örökké velem maradsz? Kérdezte tőle egyszer szorongva az egyre nagyobb bodó Falatka. Örökké? Örökké, örökké, felelte Fargevajki. Ha jól vigyázol rám, hát lehet szó róla. Hogyan vigyázzak? Emlékezzél jól, és akkor itt vagyok. Nem kívülről, belülről látsz majd, ígérte. A szívedben találsz rá. Így teltek Falatka napjai, és Fargevajki egyre arra bíztatta, hogy minél több dolgot megtudjon a világról. Kérdezz, mondta neki este, mikor a szeme már lecsukódott, és kezdett áthimbálózni az álomba. Kérdezz! Ebben az időben Falatka olyan kíváncsi volt, hogy például mindent megmért a lakásban. Kapott is ehhez apjától egy colstokkot, vagyis egy mérőlécet, és hetekig szenvedélyesen méregette, hány centi mély a könyvespolc, milyen magas, milyen széles az asztallapja, mekkora a székek, lába, mindent. És külön füzetbe írta be az adatokat. Ezután lett az, hogy újabb regiszteres betűmutatós füzetbe elkezdte bevezetni, hogy hány embert ismer, mi a nevük. Majdnem sírt örömében, mikor rájött arra, hogy anyu az első. Pontosan A betűvel kezdődik a névsor, a világ névsor. Ez nagyon jól esett, és a füzetbe első nagybetűkkel beírta a nyu, és mindjárt utána, hogy apu. Hát ez valami remek, ez az ABC, hogy így van kitalálva, és a szavak betűrendben, ahogy összeállnak a betűkből, minden klappol. Roppant aprólékos dolgokat tudott meg Falatka a nagyvilágról. Például, hogy egy óra hogyan tömörödik ki a 60 percből. Hogyan válik a perc percé 60 másodpercből. És milyen számú villamos honnan hová megy, és mennyi idő alatt teszi meg az utat. A buszok és a metró állomásai hol vannak, hány percig futnak innen és onnan ide meg oda. És viszont tudta, hogy az operencián túl a 7 mérföldet lépő csizma sokkal lassúbb, mint a tündérek hip-hopja. A hip-hop az már maga az ott teremjek, ahol akarok. Úgy látta, hogy a törpék alig használják a hip-hopot. Általában. Persze, nagyon sürgős esetekben igénybe vehető az ott termés, de ahhoz engedély kell a tündérektől, mert a hip-hop a tündérek közlekedési tudományához és gyakorlatához tartozik. Az előbbi időről, az időt mutató órákról látta Falatka, hogy könnyű erről beszélni a felnőttekkel. A legtöbbnek azt tetszett, hogy ő milyen okos. De hogy mi a különbség a 7 mérföldet lépő csizma és a hip-hop ott termés között? Az ilyesmiről leginkább csak fargevajkival lehet szót érteni. És ez az okos Falatka egy időben zavarba jött éppen az időtől. Hogy van az, hogy az emberek különböző korúak? Hogy valaki csak 10 éves, de van, aki már 60 is megvan. Mitől van ez? Mitől van az, hogy csak, és mitől ez a már? Tüzetesen nézegetett Falatka egyszer egy nénit a villamoson. A néni előbb csak megérezte, azután meglátta, hogy őt lesi, olyan érdeklődve ez a kisfiú. Rámosolygott, és akkor Falatka megkérdezte nagyon illedelmesen. Bocsánat, ugye te már meg vagy körülbelül 100 éves? Otthon is kérdezte a korokat, időket más oldalról, például így. Nagymama, te ismerted Hunyadi János? Á, nem, nem. Nevetett nagymama. És Napóleon? És Rákóczi Ferencet? Nem. A nagymama egyiket sem vállalta.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Herman Lille vagyok, és egy olyan mesét hoztam nektek, amit én is sokat hallgattam gyerekkoromban. Vlagyimir Szutyajev meséje nyomán az alma. Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van. Nem tud odáig felugrani. Kár, kár! Körülnéz a nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a varjú, és jó ízűen nevet rajta. Hallod-e, varjú koma? Kiáltotta a nyúl. Szakítsd le nekem az almát! Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből le a földre. Köszönöm szépen, varjú koma! Kiáltotta a nyúl, és fel akarta venni az almát, de az... Uram, fiam, mit látnak szemei? Szusszant egyet, és elszaladt. Hát ez még miféle csoda? Megijedt a nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó sündisznócska hátára pottyant. Az álmából fölriasztott sündisznócska ilyetten futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is. Állj meg! Állj meg! Kiáltozott a nyúl. Hová viszed az almámat? Ez az én almám! Leesett a fáról, és én elkaptam. Nyúl odaugrott sündisznócskához. Azonnal add vissza az almámat, én találtam rá! Oda repült hozzájuk a varjú is. Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak! Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta. Ez az én almám, az enyém! Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Ekkor ért oda hozzájuk a medve, rájuk bömbölt.
3: Mi történik itt? Mi ez a lárma?
2: Azt felelik neki a veszekedők. Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azért legyen az alma, akinek te ítéled. Ezzel elmesélték a medvének, hogy mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a fületövét, aztán megkérdezte. Ki találta az almát? Én, felelte a nyúl. De ki tépte le a fáról?
3: Bizony, hogy én,
2: károgta a varjú. Jól van, de ki kapta el? Én kaptam el, kiáltotta a sündisznócska.
3: Nos, hát akkor,
2: ítélte a medve. Mindhármótoknak joga van az almára. De csak egy almánk van, kiáltotta egyszerre a sündisznócska, a nyúl és a varjú. Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét. Megint egyszerre kiáltottak mind a hárman. Hogy a csodába nem jutott ez az eszünkbe? Sündisznócska elvette az almát, és 4 egyforma részre vágta. Egy darabot a nyúlnak kínált. Tessék, ez a tiéd, nyúl, mert te láttad meg elsőnek. A másodikat a varjúnak adta. Ez a tiéd, mert te tépted le. A harmadik darabot ő nyelte le. Ez az enyém, mert én kaptam el az almát. a negyedik darabkát pedig a medve mancsába nyomta. Ez a tiéd, medve.
3: Ugyan miért? Ámuldozott a medve.
2: Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket.
3: És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg.
0: Csukásmese Rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok, ideje elindulni az új kalandok felé. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezt figyeljétek! Körbe-körbe járok, soha meg nem állok, fáradt mégsem vagyok. Ki vagyok én? Tudom már, körbe-körbe jár, hát ez a körhinta. De ha soha nem áll meg, akkor hogyan cserélünk helyet a menetre várakozókkal? Mégsem. Körbe jár, meg nem áll, nem fárad el. Ti tudjátok? Hát persze, hogy tudjátok. Ez az óra. Nagyon okosak vagytok, és milyen tájékozottak, hiszen egyre kevesebb az ilyen mutatós óra, és mégis tudtátok. Ismertétek már ezt a találós kérdést?
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, a Manógyár Zsiga Föstő Fest című meséjét szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége is a szeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu is a szeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki 7 pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támadt kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő Zsiga Föstő felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne, a haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa Mária fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy, fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem, bogaram, kérdezte Zsiga Föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ eleji időkben is annyit értek, amennyit most. Azért sírok, hüppögte Bazsarózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám. Ajjaj, éreztem, Zsiga Föstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékes szóló tudományát, és rá zúdította Bazsarózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt, budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsarózsa Mária, nem úgy gondolom. Hát, hogy gondolod, kedveském?
1: Nem tudom.
2: Sírta Bazsarózsa Mária.
1: De másmilyen ruhákat akarok.
2: Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsarózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a zsigafüstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt, pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsigafüstő, kénytelen, kelletlen, beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és odament a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, ő különben csak hát ugye fehér alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott oda bent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, s a kezében egy tubust tartott, letekerte a kupakját, és lásd csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsarózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsigafüstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsarózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkán kitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal igyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is, én is, én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban zsigafüstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribiszlibokrokat, a tyúkokat, a malacot. Piros mosoly jelent meg zsigafüstő piros bajsza alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsiga Füstő már is az égre fogta ecsetjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják, nem akarnak pirosak lenni. Piroslik Zsiga Füstő haragja a nagy pirosságba, hogy nem akartok. Hát, milyenek akartok? Te vagy a Füstő. Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is. Morran egyet Zsiga Füstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok. Mélyen belehajol és kutat, matat odaben, zireg, zörög, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedik, a keze a tubusokkal tele, na! Látod, és már fest is. Nyüszög, sikogat, kacarászik daló gyönyörűségében a világ. Fölragyognak rajta tűzsárgák, olivazöldek, mély kékek, pirosok. Zsiga Festő izzad, dolgozik, feldübörögnek a szivárvány színű vízesések, mint a csillagszóró, a kitörő tűzhányó. Sárgás-vörösen izzik a láva, sötét-zölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik Zsiga Füstő keményen, lám. Az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti Zsiga Füstő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot. Biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend Zsiga Füstő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenyebarna, bazsarózsa arcú, türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, égkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékolókék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért, olyan boldog Zsiga Füstő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi. Láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
4: Jókai Mór, csak egy délután. Ülj ide mellém, fogd meg a kezem. Hagyd, hogy behunyva maradjon szemem. Nem kérdezek, és most te se beszélj. Hallgasd, ahogy a csend nekünk mesél. A hétköznapok kínjai után legyen szép ünnep ez a délután. Nem kell ígéret, nagy fogadkozás, csak ez a csendes, néma kézfogás. Úgy menj el majd, hogy észre ne vegyem, milyen gyorsan múlt az én ünnepem. Valóság volt? Lehet álom csupán, hogy a miénk volt egy egész délután.
3: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Tekeredik jobbra-balra, egybe teste, feje, farka. Lábán biző, sosem jár, mégis gyors és továbbáll. Nevét talált ki. Ez a kígyó.
0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú, esős napok után szerették volna tudni, mikor kezdhetnek vetni. Amikor megérkeztek, Pistabá épp a kerti fák között sétált és a leveleket vizsgálta. Pistabá, áruld el nekünk, hogyan jósolod meg az időjárást, kérte az egyik fiatal gazda, János. Az idős ember mosolyogva leült a farönkre és így szólt. Gyermekeim, az időjárás megjóslása nem varázslat, csak figyelem kérdése. A természet mindent elmond, csak meg kell tanulni meghallani a szavát. És akkor Pistabá elmesélte az időjóslás néhány titkát. A szél iránya és ereje. Ha a szél kelet felől fúj, eső közeleg. Ha nyugat felől, jó idő lesz. A felhők formája. A bárányfelhők derült időt jeleznek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közeleg. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bolyukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halványgyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá? Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát. Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság. A természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e, te macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve, hallod-e, te macska? Nem sokára tél lesz. Valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudar hideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska? Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja. Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesomfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, mi ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska? Jaj, megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja. Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte. Hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. És mi a neve a kisbabának? Felecske. Jaj, mi ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske. Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt. Hová mész, macska? Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja. Menjél csak! A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve. Na te macska, megkereszteltétek-e? Meg hát, és mi a neve? Semmi sincs. Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska, hozd le a 2 bödönt. Jaj, én úgy szédülök. Tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska, megetted a zsírt,
0: Megetted a mézet? Azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szőrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát én ettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, gyerekek! Bolba Éva vagyok. Most én mesélek nektek. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy című kötetéből. A piros cumi. Ebéd után a gyerekek lefekvéshez készülöttek. Amíg a dadus néni mindenkinek megágyazott, az óvodások az óvónénivel fogat mostak. Aki pedig már kész volt, az öltözőben várakozott. Lea előkereste az alvós barátját, és körben nyargalázta vele a mosdót meg a folyosót. Közben ő is, és a lovacskája is nagyokat nyerítettek. Ákos Dani mellé ült. Dani kivette a zsákjából a dobozát, és kinyitotta. Tel is tele volt cumival. Dani válogatni kezdett közöttük. Egyszer a zöldet vette a szájába, aztán a pirosat. Utána az oroszlánosat fogta a kezébe, majd a vízilovasat forgatta meg. Ákos csak ült és figyelt. Ő sosem cumizott, még az ujját sem szopta. Otthon szüleivel szokott elaludni, az óvodában pedig hol anyukája pizsamájával, hol pedig apukája pulcsiával szeret összebújni. De most nagyon megtetszett neki Dani doboza. Tel is tele a sok színes cumival. Dani észrevette, hogy Ákos nézi őt. Így hát oda nyújtotta neki a dobozát, hogy vegyen egyet magának. Ákos sokáig gondolkozott, aztán a pirosat választotta. Rögtön a szájába dugta. Dani végül a kéket vette ki, és ő is bekapta a cumit. Aztán becsukta a dobozát, és visszatette a zsákjába. Amíg Lea a lovacskájával körbe-körbe futkorászott, a két fiú csak ült egymás mellett szótlanul, és álmosan pislogva cumizott. Amikor a dadus néni elkészült az ágyazással, az óvónéni behívta a gyerekeket a csoportszobába. Ákoson egy pillanatra megakadt a szeme. Nem is tudtam, hogy te cumizol, mondta. Ákos nem válaszolt semmit. A piros cumival a szájában bevonult a csoportszobába, és megkereste az ágyát. Leült a kis székre, és hagyta, hogy a dadus néni kikapcsolja a szandáját, lesegítse a pólóját. A nadrágját és az okniát már egyedül is le tudta venni. Mindent szépen a szék támlájára hajtott, a szandáját megigazította. Kis segítséggel felhúzta a pizsamáját, és bebújt az ágyba. Észre sem vette, hogy az óvodás táskája benne az apukája pulcsiával az öltöző szekrényen maradt. Az óvónéni mesélt. A mese végén halkan énekelt. Közben mindenkit megsimogatott és betakargatott. A gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült. De egyszer csak Dani megszólalt. Kérem vissza a cumimat! Ákos behunyta a szemét, mintha aludna, a tenyerét pedig a cumira tapasztotta. Ákos, most már kérem vissza a cumimat, mondta Dani hangosabban. Az óvónéni Ákos ágya mellé ült. Dani, kéri vissza a cumiját, súgta a kisfiú fülébe. Ákus kinyitotta a szemét, de a cumit nem eresztette. Az óvónéni hiába kérte így meg úgy, Dani hiába türelmetlenkedett, egyre hangosabban. Ákus meg sem mozdult. Akkor az óvónéni felállt, megkereste Ákus óvodatáskáját, kivette belőle apukája pulcsiját, és azt mondta, akkor ezzel most én alszom. Azzal a hátára terítette a pulcsit, és becsukta a szemét. Lea és Dani nagyot nézett. Aztán Lea oda nyújtotta Daninak a lovacskáját. Dani elvette, és rövid gondolkozás után elcserélte a kék cumiját az óvónénivel Ákos pulcsiára. Amikor az óvónéni a kezébe fogta a cumit, úgy tett, mintha ő is a szájába tenné. Még hangosan cuppogott is hozzá. A gyerekek nevettek. Az alvókák meg körbe-körbe jártak. Ákos is felült. Tetszett neki a cserebere. Hol le a lovacskájával horkolt nagyokat, hol a kék cumit dugta a párnája alá, hol pedig apukája pulcsiával takarózott be. Aztán szépen minden visszavándorolt a helyére. A lovacska le a kezébe, a kék cumi Dani szájába, a piros meg a dobozába. Apu pulcsia pedig Ákos ágyába. Az óvónéni halkan énekelt, a gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült.
6: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

0: hallgass velünk te is ezt a dalt.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld, mi volt?
3: Na.
2: Tegnap kimostam a ruháimat, de elpakolni már nem volt kedvem, ezért csak ledobtam a székemre. Mára az összes összegyűrődött, ráncos lett, úgyhogy ma nem csak elpakolnom kell, de ki is kell vasalnom.
3: Hát igen, a rest kétszer fárad.
2: Ez meg mit jelent?
3: Hogy a lusta embernek végül kétszer annyit kell dolgoznia, mint annak, aki azonnal elvégzi a feladatát.
1: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.

valahogy úgy kezdődik a hét, hogy hétfő, aztán jön a kett, a szerda, a csütörtök meg a péntek. Azt követi a kedvenc napunk a szombat, majd a hétvégén nem marad más hátra, mint a vasárnap. Aztán pedig mindig újra és újra kezdődik.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát, kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás István, Tóbiás és a csodaautó. Sétálni megy Tóbiás, de mi ez a nagy suhanás? Berregés és dudálás, falhoz lapul Tóbiás. Baj, nem vitás, remeg lapul Tóbiás. Jaj, mi ez? Ez megvadult? Tóbiás a kalapba bújt. Egész nap nem állhatok itt, ki kell találnom valamit. Hopp, meg is van. Minél előbb, veszek én is egy berregőt. Jöjjön kérem, ezt ajánlom. Ez az autó, mint az álom. Vagy a másik, ez is csodás. Ámul és bámul Tóbiás. Egyik csodás, másik pompás. De nincsen itt valami más? Kicsi legyen, s ára olcsó, ilyen kéne, ilyen autó. Az eladó legyingetett, ott hátul keressen egyet. Ez a kicsi, ez kell, nem más. Így örvendezett Tóbiás. Arcán vidám mosoly gyúlt, beleült és elgurult. A goromba sofőr vakkant, el innen az útból tök mag. Eltiporlak, mint a morzsát, vagy mint a káposztatorzsát. Tóbiás lágyan a kocsit, megsimogatja egy kicsit. Mutassuk meg, mit tudunk, a nagy alatt átbújunk. A kamionos ámult, bámult, majd Tóbiás után szágult. Megállj, elkaplak, a fékbe tapos csak. De sose éri utol, mert elromlott a motor. Se baj, mondta Tóbiás. Itt az autóm a csodás. A végére akaszlak, s szépen hazavontatlak.
0: Te mit hallgatsz?
3: Jó kérdés.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szaknyácskája. Arcot festett neki, a makk kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára a kislányukat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok makk, millió makk, ujjongtak, ugrándoztak. Egy-kettőre bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig ezer számra hullott, potty a fűre, potty a háztetőre, onnan lefelé gurult, potty és potty.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel. Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az is kiderült, jó érzés időben érkezni. Nem kell végig rohanni a folyosón, és nem kell neki futásból beugrani a padba. És az is jó, hogy a tanítónéni végre nem ráncolja a homlokát. Egyébként úgy telt a tanítás, ahogy máskor is szokott. Volt matek óra, volt írás, és volt olvasás. A Stréber Léna majd kiesett a padból, hogy ő olvashassa fel az első bekezdést, ami persze a legizgalmasabbnak számított az egész történetben. Bosszantó volt, hogy piros pontot kapott rá. Még akkor is, ha utána Ádám is kapott egyet a második bekezdésért. Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült, Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végeznie az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gúrbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
3: Jó, hogy megcsináltad,
2: ingatta a fejét Vince.
3: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
2: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a dzsúdó és a matek összefügg. Az pedig még kevésbé, hogy a dzsúdónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
3: Tényleg?
2: Felelte Vince.
3: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá.
2: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a dzsúdós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig. Akkor is, amikor kipirult arccal lihegett a bemelegítő futás után. Akkor is, amikor már nem is érezte a karját fekvőtámaszozás közben. Meg akkor is, amikor Vincével gyakorolták a váldobást. Eleinte sehogy sem ment, aztán a sokadik próbálkozásra sikerült. Jó volt összepacsizni Vincével, aztán Győző bácsival is. Jó érzés volt az egész. Éppen ezért háborodott fel annyira, amikor nyílt az ajtó, és Győző bácsi azt mondta: üdvözöljék az új edzéstársukat! A Stréber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az öve úgy volt megkötve, mint egy mosni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
3: A baletterem a második ajtó jobbra?
2: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzik fel körülötte az egyetértő kuncogás. Körbenézett a teremben a többi dzsúdós tekintetét keresve, hogy összekacsinthasson velük, de nem azt látta az arcukon, amire számított. Vince a fejét ingatta, és a többiek is zavartan fészkelődtek. Léna beljebb lépett a terembe.
3: Nem járok balettra,
2: közölte. Nem bántódott meg, inkább kíváncsian telepedett le a tatami szélén. Ez a lány semmit sem ért, futott át Ádám fején a gondolat ezredszerre. Nem érti, hogy itt nem látják szívesen. De kiderült, hogy inkább Ádám az, aki nem érti a helyzetet. Győző bácsi még nagyobbnak és még erősebbnek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult. És a hangja is szigorúbban csengett.
4: Én viszont jártam balettra. Többek között ezért is lettem jó dzsúdós. Amit te nem mondhatsz el magadról.
2: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáik büntetésből nem engedték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
4: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
2: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta. Mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám került Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött övvel a derekem.
3: Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám.
2: Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
5: Halihó!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Varró Dániel, beszeptemberült kedves gyerekek. Ki farát egész nyáron csak vakarta, és fest moziba járt, meg akvaparkba, no, annak mondom, nincsen több gagyi. Tévénézés, hassüttetés, fagyi. A strandon nem lehet tovább időzni, mert véget ért a nyár, és itt az őszni. Beszeptemberült, kedves gyerekek. Ideje megvenni az iskolaszereket. Na most, hogy mit, meg hogy, ez az, amin lendít a magazin elég sokat, hogy segítse az iskolásokat. Megmutat nektek mindent, mi ma dívik, kompjútertől az elefántra dírik. A modernet is, nem csak a hagyományost, mert új idők járnak már nagyon ám most. Nem úgy van ám, hogy az ember csak rábízza magát az ápiszra, vesz rajztáblát, pár hurkapálcikát, és ha mamád a boltban átcibált, hát akkor már minden feltétel adva, és be lehet ülni az iskolapadba. Például kell lenni gépnek, számítónak manapság állítólag. Nem ám füzetek, tollak, amik régen elegek voltak. Aztán, ha mindent jól összegyűjtött a markod, még be kell rendezni az iskola sarkot.
5: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.

0: Nyuszi könnyek. Orosz népmese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Élt egyszer, éldegélt az erdőben egy Vászja nevezetű fehér nyuszi. Fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte a fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt, a nyuszi éppen befűtött a kemencébe, megkopogtatta az ablakot. Ki az? Kérdezte a nyuszi.
2: Én vagyok az, a késes köszörűs, messzi útról jövök, késeket fentem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkam megszárítsam.
1: Tessék, gyere be, melegedj meg, hívta a nyuszi. Be is ment a róka a Vászja nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Végül nagy nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vászja nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
2: Te nyúl, még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok ti nyulak az erdőben. Hordd el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom!
1: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, elerettek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a vén polkán kutyával.
3: Szervusz, Vászja, miért sírsz olyan keservesen?
4: Hogy ne sírnék, polkonuska? Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldekéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka, bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Beengedtem, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
1: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne sírj, ne keseregj, Vászenyka, vigasztalta őt polkán. Segítek én neked kiűzni a kunyhódból a ravasz rókáját.
1: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
2: Wow, wow, wow! Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka!
1: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt erre Polkán. Úgy látszik, Vászja nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már a fogaim, nem tudnék elbánni vele. Ne haragudj meg rám, ha most elmegyek.
4: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél, búcsúzott tőle a nyuszi.
1: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Miért sírsz, Vászja?
3: Hogy ne sírnék, kedves báránybarátom, hogy ne keseregnék, szipogta a nyuszi. Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megszárítkozzék, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
2: Ez igazán nem olyan nagy baj, derült föl a bárány.
1: Segítek én neked kiűzni azt a rókát. Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
2: Takarodj a nyuszi kunyhójából, te róka!
1: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Úgy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódban. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
3: Hogyan haragudnék? Ezt is köszönöm,
1: búcsúzott tőle a nyuszi. A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból elfogta a keserves sírás. Éppen akkor a tisztáson kapirkált a vidám Peti kakas. Magokat gyűjtött, kukacokat szedegetett. Meglátta a nyuszit.
2: Ejha, nyuszi, miért sírsz ilyen keservesen?
4: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Van is miért sírni, Vászja, rikkantotta a kakas. Elűzöm én azt a rókát! Töröld le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
1: Oda mentek a kunyhóhoz. A kakas felszállott a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, és közben hangos énekbe fogott.
5: Kukurikú! Fölkelt a nap, nézd, hogy ragyog! Fölkel a vadász, és Mikitov erdőbe viszi a puskát, lelövi vele a rókát. Kukurikú!
1: Ahogy a róka meghallotta Mikitov vadász nevét, leugrott a kemencéről azzal, uzsgyi, kirohant a kunyhóból. Vászja Nyuszi pedig behívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta étellel, itallal, el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.
0: A Nyuszi könnyek című mesét hallottátok. Sziasztok, Herman Nille vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, egyszer fába szorult egy hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével, pikpak hullottak a könnyei, avagy pikpak puk, az esetben három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl dörmögte a medve, valaki ordít, rivalta a farkas, valaki szepeg, mekegte a kecske, valaki sír, kiáltotta a róka, valaki zokog, makogta a nyúl, valaki rí, recsegte a borz, valaki sírri, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hős cincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mindegyütt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka basszus, a kecske tenor, alt a borz és a nyúl, az egér és a cincér s a katica szoprán. Az meg ott fent, sírt rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve, a medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De hogy mentsük meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Avagy izé, jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan mentjük meg? Talán neked nincs ötleted? Kérdezte tőle a róka. De igenis van, kiáltotta a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük. Na lám, mondta a róka, nem csak hét pettyed van, de eszed is. Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak, kicsit még vitatkoztak azon, hogy ki legyen legalul, a nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát. Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl. Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl. Na jó, egyezett bele a róka, szóval rajtam a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fönt bömböl. Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica. Egy hernyó, kiáltotta. Eléred? Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy hangya kellene, egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné. Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném. A róka erre megint heherészett. Ne vihogj, rázkódik tőle a májam. Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk? Azt! Vágta rá a hős cincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet. Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott. A májam! mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon a fába szorult. Azt mondod, egy hangya kellene? Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica. Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya. Akármilyen icurka, picurka. Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! Kiabáltak mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott, ríhatott.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, az igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap. Egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett. Hát azt hitte, övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rátartian, miféle légy piszok izeg mozogott. Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya, hangya vagyok. Az mindegy, mondta a majom, tűnj el innen. Miért zavarlak? Csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is. Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... Milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot. No, addig fogsz jajgatni. De nekem dolgom van itt, mondta a hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám. A majom elképett, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette, közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszokpöcs, vagy hogy is nevezzelek. Legjobb lesz, ha a tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya, ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked. A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod, még hogy jogod? Épp olyan állat vagyok, mint te, mondta a hangya. A majom teli torokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát, de éppen nem járt arra senki. Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, éppen olyan állat vagyok, mint te. Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom. Épp olyan, mondta a hangya. Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében. Épp olyan, mondta dühösen a hangya. No gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk. Jó, mondta elszántan a hangya, és edzésképpen csinált két fekvőtámaszt. Lementek a fa alá. Először versenyt futunk, mondta a majom. Látod azt a fát? Látom, mondta a hangya. Az a cél. Háromra indulunk, mondta a majom, és számolni kezdett. Háromra elrohant, futott a hangya is, ahogy a lába bírta. Alig került ki öt fűszálat, a majom már kiabált a másik fától. Hol vagy? Itt, morogta dühösen a hangya. No látod, Big Fitz. Kerülgetnem kellett a fűszálakat, védekezett a hangya. A majom ettől nevető görcsöt kapott. Most súlyt emelünk, mondta aztán. Itt ez a kő. Először fölemelem én, aztán te. Fogta a követ, földobta a levegőbe, még kiáltott is, hogy hoplá! Elkapta és letette a földre. Most te jössz. A hangya neki durálta magát, nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőlködéstől, a kő meg sem mozdult. A majom vigyorgott. No most fára mászó versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra vess. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől. A majom elfordult, keresni kezdte a fél dióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a fél dióm? Mondta félhangosan. Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied. Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket, még a fél dióval sem törődött, amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed? Kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a századiknál földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangya. Úgy is legyőz, mégiscsak külön bálat nálam. Csönd, a versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy? Itt, mondta a hangya egy tök magárnyékában. Közben visszaért a majom. Kezdhetjük, mondta. Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at, éppen az egyik fűszától a másikig tartott. Ez minek? Kérdezte gyanakodva a majom. Világos, te is 100 lépést futsz, meg ő is. Mit nem értesz ezen? Az előbb talán nem így csináltátok? De nem ám, mondta harciasan a hangya. Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangya lépés, meg 100 majom lépés. Ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd, én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl, és egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátett egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette. Rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl. Talán engem is a füledre ültetsz? Gúnyolódott a majom. Nem, mondta a nyúl, azzal jól megnézte a majomat, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvatta, míg felemelte a követ. A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya annál a kétszerte súlyosabb követ is megemelte, a majom nem tudta. Ordított mérgében. Majd a fára mászás! Pardon, csak mászás, javította ki a nyúl, a majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük, ezzel nézni kezdte a fát. 5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál, tehát ő erre a fűszárra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, amikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lent állt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát. Megálljatok! Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdő szélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól. Letette a hangyát, egymásra nevettek. Győztünk, mondta a nyúl. És ez igaz is. Győztek.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék. Miau? A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná. Miau? Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki. Miau? Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Más nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki. Miau? Na most megvagy! Szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. jókor a lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. – Te nyávogtál? – kérdezte tőle szigorúan a kiskutya. – Cin, cin, cin! – cintogta a kisegér. – Én nem, de ugyan ki nyávoghatott? – Valaki azt mondta, hogy miau. – Közel? – nyugtalankodott az egérke. – Hát itt, egészen közel! – felelte a kutyus. – Jó, de félek! – Cin, cin, cin! – cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaol mellől hallatszott, jó hangosan. Miau! A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Oda bent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában, mindjárt megfogom. És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr! Morogta. Én csak meg akartam tudni. Ön nyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta. Miau? Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki. Miau? Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott és eltűnt a tó mélyén. Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kva, kva, kva, hahotázott a béka, milyen buta vagy, a békák csak brekegnek, és beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre, egyszerre csak újból hallotta. Miau? Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos. Miau? Nyávogta. Wow, wow! Wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagy kutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, ki nyávogott.
3: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, én Zokni vagyok, kedves kifordított párom pedig...
2: Inkoz, sziasztok!
1: Tudjátok, hogy hol található víz?
2: Egy nagyon izgi helyen, az agyatokban!
1: Bár a tiédben biztos nincs.
2: Ezt úgy mondod, mintha a te pamut fejedben lenne.
1: Jó, de mi varázszoknik vagyunk, az nem ugyanaz.
2: Tudom. No, de kicsit elkanyarodtunk. Szóval,

0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
4: Mi beszélsztek is, malac?
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
7: A nap sütötte őszi erdőt, felkavarta a szél. Egy helikopterfa levélen gesztenye kislány utazott a magasban. Fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett lefelé. Éppen ott pottyant le, ahol egy sün turkált a tarka levelek között. A sün csodálkozva bámult rá. Ki vagy te? Tip-top a nevem, és a szél röpített ide. Lakásod van már? Az őszi éjszakák nagyon hűvösek. Kér meg valakit, hogy fogadjon be. Mondta, és elballagott. Tip-top körülnézett. Semmi baj, ezekkel a színes falevelekkel bármivé átvarázsolhatom magam. Mókus bukkant elő az ágak sűrűjéből. Tip-top gyorsan fület, farkat ragasztott magának, és felmászott hozzá. Látod, én is mókus vagyok. Hoztam neked magyarót. Tudod, nincs hol laknom, befogadnál éjszakára? Kérdezte Tip-top. A mókus elropogtatta a magyarót, aztán csak ennyit mondott. Köves! Átlendült az egyik fáról a másikra, és már el is tűnt. Ekkorát én nem tudok ugrani, szólt Tip-top bánatosan. Pillangó repdesett a virágok között. Tip-top lepkének öltözött, Lábujjhegyen a közelébe ment, és megszólította. Látod? Én is pillangó vagyok. Csak még nem ismerem ezt az erdőt. Nincs szállásom éjszakára. Segíts rajtam, ha tudsz. Szívesen segítek, mondta a pillangó. Nézd, itt lakom ez alatt a korhat fa kéreg alatt. Bújj be utánam te is. Azzal eltűnt a keskeny nyílásban. Tip-top elszontyolodott. Nincs szerencsém. Gömbölyű vagyok ehhez a réshez. Aludj jól, pillangó! Béka ugrált a száraz fűben. Tip-top hamar tappancsokat ragasztott a kezére meg a lábára. Brekeke, én is béka vagyok, szólította meg, amikor odaért. Csak nincs lakásom. Tudnál rajtam segíteni? Semmi az egész, kuruttyolt a béka. A tóhoz vezette Tip-topot és beletoccsant. Nincs jobb a puha meleg iszapnál. Ugorj utána! Na gyere már! Noszogatta a béka. De Tip-top mélyet sóhajtott. Sajnos, én nem igen szeretem a vizet. Kár, mondta a béka, és eltűnt a víz alatt. Csillogó tollú zöld madár röppent az ágra. Tip-top ügyesen madárnak öltözött és felkapaszkodott hozzá. Jó, hogy találkozunk. Vándormadár vagyok, ma érkeztem az erdőbe. Nincs még sem fészkem, sem odum. Félek a hideg éjszakától. Befogadsz magadhoz? Tágas a fészkem, elférünk, csipogta a madár. Jöjj utánam! Felröppent a levegőbe és elszállt. Tip-top utánozni akarta, de hiába. Levélszárnyai nem emelték a magasba. Eltörött alatta az ág is, és bum, a földön találta magát. Kétségbe esett. A nap lebukott, és könyörtelenül beköszöntött az őszi éjszaka. A hold ezüstös fénybe vonta a fákat. Igazat mondott a sündisznó. Hideg volt. Nagyon hideg. Tip-top dideregbe bújt a száraz levelek közé. Lassan álomba sírdogálta magát. Az első napsugár melege ébresztette föl, töprengeni kezdett. Mit évő legyek? Kitől nem kértem még szállást? A sündisznótól? Ez az! Megkeresem a sünt! És Tip-top munkához látott. Meghemperedett a lehullott levelekben úgy, hogy csak az orra hegye látszott ki. Négy kézláb mászott az erdőben a fák alatt, szakadékok fölött. Kiáltozott. Sűn, sűn, merre vagy? Nézd, én is sűn vagyok! De nem válaszolt neki senki. A sűn már elbújt, és hosszú téli álomba merült. A többi állat meg rémülten menekült előle. Fáradtan és kétségbe esetten bolyongott az avarban, amikor hirtelen megpillantott egy másik gesztenye gyereket. Kip-kop volt az, aki már régóta az erdőben lakott. Tip-top boldogan rohant felé. Ha-hó, itt vagyok! Nézd, éppen olyan vagyok, mint te! Kip-kop rémülten merett a furcsa szörnyetegre. Leugrott az ágról és elfutott. Segítség! Kiabálta. Mentsetek, meg üldöznek! Tip-top lélekszakadva rohant utána, és nem vette észre, hogy egy kis tó állja az útját. Megcsúszott és belepontja. Abban a percben leázott róla a sündisznóruha. A csobbanásra megfordult Kip-kop. Átkukucskált a levelek között, és legnagyobb meglepetésére egy szép gesztenye kislányt látott pityeregni a vízben. Te voltál a szörnyeteg? Kérdezte álmélkodva. Tip-top a nevem, mutatkozott be a gesztenye kislány, és szipogva mesélte el, hogy mi minden történt vele. Ne sírj, vigasztalta a gesztenye fiú. Én Kip-kop vagyok, és segítek neked. Ismerek egy jó kis barlangot, csak rendbe kell hozni. Gyere! Kitakarították a barlangot, aztán kedvükre berendezték színes falevelekkel. Amikor készen lettek, Kip-kop elbúcsúzott. Érezd jól magad, mondta, és elment. Tip-top belehuppant a puha karosszékbe, de nem érezte boldognak magát. Egyedül volt. Kip-kop elballagott kedvenc fájához. Felmászott oda, ahonnan belátta az egész erdőt. Nézelődött, álmodozott, ahogy szokott, de ő sem volt boldog. Életében először egyedül érezte magát. Olyan egyedül, mint Tip-top, amikor madár vagy mókus akart lenni. Tip-top a barlangban, Kip-kop a fán szinte ugyanabban a pillanatban jött rá, hogy nincs többé egyedül. Hiszen van valaki, aki hozzá hasonló. Futni kezdtek egymás felé. Kip-kop! Kiáltotta Tip-top. Tip-top! Kurjantotta Kip-kop. Összetalálkoztak. Jószorosan megfogták egymás kezét. Maradjunk együtt, jó? Suttogta Kip-kop. Jó, suttogta Tip-top. Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Az őszi szél zúgni kezdett. Megkavarta az avart, és feldíszítette a két gesztenye gyereket színes levelekkel. Kip-kop és Tip-top bejárta az egész erdőt. Játszottak, beszélgettek, és amikor elfáradtak, rátelepedtek egy kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajtott, felkapta a levelet a magasba, és körbeutaztatta őket az egész világ fölött.
8: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fuck!

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas rejtvényt. Figyeljetek csak, így hangzik a találós kérdés. Ez az apró csoda mindig ott van a zsebedben, vagy a táskádban, és bárhová magaddal viheted. Ha hívást kapsz, ő csörög. Ha írni akarsz, ő segít. Ha zenét hallgatnál, ő megszólaltatja. Okos kis szerkezet, amivel sok mindent csinálhatsz. Na, mi lehet ez? Gondolkozz, és ha kitaláltad, mondd ki bátran! Így van! Ez a mobiltelefon. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Hamarosan újra jelentkezem egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Szacsvai László vagyok. Most én mesélek nektek. Toma Viktória, Szél Jankó és a kis család. Szél Jankó találkozik a kis családdal. Szél Jankó egy napfényes tavaszi délelőttön találkozott először a kis családdal. Senki sem tudja pontosan, honnan került elő. Ezt még Zsüninek sem sikerült megfejtenie, pedig ő elég bizalmas viszonyban van Szél Jankóval. Annyi biztos, hogy aznap nagyon fújt a szél. Mondogatja is Tata elég gyakran, hogy Jankót bizony a szél hozta. Tudnélik, az ő garázsában bukkant fel először. A Tata igazi ezermester, mindent meg tud javítani. Mindig rettentő elégedett, amikor sikerül valamit megreparálnia. Van egy hatalmas zöld színű gépe. Olyan kormányok vannak rajta, mint az autóban. Az a neve, hogy Esztergapad. Amikor Szél Jankó feltűnt a garázsban, Tata akkor is éppen ezen a gépen dolgozott. Zsüni is ott tipegett körülötte, figyelemmel követve minden mozdulatát. Egyszer csak Tata megszólalt, ide nézd, mit találtam! Szél Jankó bizony elég megtépázottan került a kis családhoz. Mint utóbb kiderült, Szél Jankó addig igazi világutazó volt. Amióta pedig megtelepedett a kis családnál, söprűvel sem lehetne elkergetni. Persze nem is tenne senki ilyet. Igaz, hogy nagy kópé, eléggé szeleburdi, és rengeteget mesél számlálhatatlan kalandjáról a nagyvilágban, de a kis család elfogadta őt olyannak, amilyen. Zsüni Szél Jankó legjobb barátja. A kislány 5 éves, igen komoly, és pontosan tudja, mit akar. Nagyon szereti a meséket, tud is már legalább 100-at fejből, de nem lehet gyerekmesékkel ámítani, mert már nagyon sok minden tud a világról. Itt a képen éppen Szél Jankóval és Bőszivel pózol. Bőszi Zsüni kisöccse, nagyon szereti a csokoládét, sokkal jobban, mint bárki más a világon. Egyébként pedig egy-kettőre méregbe gurul, de olyan gyorsan ki is engesztelődik. Csak 2,5 éves és sok mindentől fél. Legtöbbször mégis azt reméli, hogy minden jóra fordul. Zsüninek van egy kis húga is, Bébi Baba. Bébi Baba még nem tud beszélni és menni sem, ezért anyának sokszor őt kell rendeznie. Ilyenkor nem ér rá másra figyelni. Apa sokat dolgozik, és este fáradt. Aztán ott van még Mami, aki a legfinomabban főz, és Tata, aki mindent meg szeretne javítani. Ők mind a kis családhoz tartoznak. Szél Jankó nagyon jól érzi magát náluk. Legjobban a délutáni siestát élvezi, amikor a ház csendes és kedvére elmélkedhet a nappali ablakában. A párkányon üldögél és a járókelőket figyeli. Közben pedig visszaemlékezik azokra az időkre, amikor még nagy világutazó volt és számlálhatatlan izgalmas kalandban volt része. Amikor már elunta az üldögélést, leugrik az ablakpárkányról, és kavar egy kisebb kalamajkát a kis családban. Ezekről a kalandokról tudhattok meg többet, ha tovább lapozzátok a könyvet.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve nincsen innen volt, az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Hely, mákos teringette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még Béle sincs a kenyeremnek? Hozzatok hamar a péktől egy kalácscipót, Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást. Rubintos főkamarás az aranyos főajtón állót. Aranyos főajtón álló az ezüstös főszakácsot, az ezüstös főszakács a vászonkötős kiskuktát, vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyiknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék, vékával méri becsületed, mogyoróhéjjal a hiteledet. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hely, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 aranypengőt, ragyogót, csengőt. Főudvarmester oldalba könyökölte a főkamarást. Főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost. Főkincstáros elment, mint a sólyommadár, visszajött, mint az ólommadár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Ej, túrótlan, rétes, almátlan, béles! Keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, s nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán én rajtam rongyos a suba. Tengerjobb bágyom, özön az adó, s nem marad belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott, vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király, könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek, eszük összetették, s amit kisütöttek, aranytálcán a király elé tették. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király, s mint a sebes eső, könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adórakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süket tyúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha befértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide néz! Látod-e ezt a marék lisztet? Palacsinta bukta, látom ám kukta. Na, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta akkor szétnyitotta a markát, s belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba. Tedd, ami tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is tapadt belőle, végre semmi sem maradt. Hallod-e, kukta, ebből se lesz bukta, csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta tenyerét az övébe. Mindnyájuknak lisztes lett a marka, nekem csak az ujjam hegyére jutott egy kicsi. A kiskukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, s a közben azt súgta a fülébe. Uram, királyom, láthatod magad, hova lesz a te tenger aranyod? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Hely talpra is ugrott az egyszeri király, s úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg Nekerestől Nevenincsig. A láda kulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viseld gondom. Na, a kiskukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott. Napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
0: A Király kenyere című mesét hallottátok.
2: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A cinkotai kántor. A mesélő Radványi Dorottya. Élt Cinkotán egy derék, istenfélő, tisztelendő úr, aki miután számtalan évig hirdette az igét apróbb és nagyobb híveinek, egyszer véletlenül a hivatalos okmányai között kutatva talált egy régi papirost, amelyen nagy függő pecséttel, s ki tudná hány aláírással ellátva, az volt ráírva, hogy valaha ez az állomás bizony apát úrságnak neveztetett ki. Ez az előkerült okirat nagy szeget ütött a jámbor tisztelendő fejében, eszerint ő neki apát úrnak kellene lenni, és amennyire meg volt elégedve eddigi sorsával, kétszer annyira szerette volna, ha egyel feljebb léphet. Nem is sokat tétovázott tehát, írt egy ékes levelet, mellé csatolta a megtalált okiratot, és elküldte az Budára Mátyás királyhoz. A királyt éppen jó kedvében találta a levél. Tréfás óráiban örömest évődött együgyű emberekkel, fogta tehát a kérvényt, és ezt írta a hátára. A folyamodó kérése teljesítetik, ha e három kérdésre meg tud felelni. Először, hol jön fel a nap? Másodszor, mennyit ér a király? Harmadszor, mit gondol a király? Amint a jópap megkapta a király levelét, nagyon elszomorodott, vajon ki tudna ilyen kérdésekre megfelelni. Három napi határidő volt rá szabva, azt a jópap megtoldotta még három éjszakával is, mert mind éjjel, mind nappal e három kérdésen törte a fejét, és minél többet elmélkedett, csak arra jött rá, hogy nem tud a kérdésekre felelni. Volt a papnak egy kántorja, aki állandó szomjúsággal küszködött. Látta a kántor a jó tiszteletes nyugtalanságát, ezért megkérdezte tőle, mi lehet a nagy baj oka. A pap elmesélte neki a király kérdéseit. Bízza csak rám, tisztelendő uram, mondta a kántor. Elmegyek én atyaságot helyett, és megfelelek én a király mindhárom kérdésére. A pap beleegyezett, feladta a kántorra a reverendáját, és elküldte őt maga helyett Mátyás királyhoz. A kántor, megérkezvén Budára, fölment azonnal a király elé, aki már várt rá. Kíváncsi volt, hogyan tud megfelelni a jámbor pap az ő kérdéseire. Ott álltak körülötte mind a nagy főurak, és előre nevettek a pap robására. A király azt kérdezi tőle mosolyogva. Nos tehát, jó hívem, mondd meg, hol kel fel a nap? A kántor végig törölte hosszú bajuszát, és így felelt. Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán. A király és a főurak elnevették magukat, ennek bizony igaza van. Lássuk a másik kérdést. Mennyit ér a király? Erre egy kicsint vakarta a fejét a kántor, de kijött a felelet. Ha Krisztust eladták 30 ezüst pénzen, akkor bizonyára 29-et megér a király is. E feleletet is kénytelen volt mindenki igen helyesnek találni, jött tehát a harmadik kérdés. Mit gondol most a király? A király bizony most azt gondolja, hogy a cinkotai pappal beszél, pedig csak a nagyságos királynak legalázatosabb szolgája, a cinkotai kántor áll a trón előtt. Királynak megtetszett az ember. Mint hogy a kérdésekre te feleltél meg, légy te az apát úr. Nem érdemlem én a nagy tisztességet, szabódott a kántor. Hadd maradjon ez a tisztelendő uramnak. Rám nézve elég nagy dicsőség volna, ha a cinkotai icce nem lenne oly kicsiny. Legyen hát kétszerese, mint amilyen eddig volt, rendelte el a király. Csak az felejtődött el törvénybe iktatódni, hogy az ára ne legyen kétszerese az eddiginek. Bizony, a mai napig is kétszer nagyobb az icce cinkotán, mint máshol. Csak hogy kétszer drágább is.

0: ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes ceruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislánykorában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír, és sok-sok színes ceruza. És csak ült, és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tákolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertészbácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában. Ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt. Nagyon barna. Hiszen egész álló héten keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsikorában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával odagömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsikorában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemetekorodban? Sóhajtotta anyu kislánykorában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőnben laktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Néni nagy kalap, mennyi aranyszem? No, Mi van, aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziólból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajta szagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült, mozdulatlanul, a törött pakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatod berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen messze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtotta aranyszem, és mit agadás. Nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha záporeső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat, azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezgette, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzoska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagykalap mosolyogta végig aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga szeruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított a papírosra.
2: Csukásmese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy habos-babos rejtély érkezik. Így szól. Ez a dolog a fürdőszobában lakik, és mindig segít tisztán tartani a kezed. Ha víz éri, csúszóssá válik, és buborékokat csinál. Lehet illatos, színes, vagy teljesen átlátszó. Kézmosásnál nélkülözhetetlen. Mi lehet ez? Persze, a szappan! Imádom a gyümölcsillatú szappanokat. Olyan finom az illatuk. Képzeljétek, szülinapomra sokfélét kaptam,

0: kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg Bána mamát.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
2: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
3: Csukásmese
2: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
2: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
2: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
1: És mi volt a legnagyobb bánat a Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak.
3: Te nem jössz?
1: Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
3: Hát persze! Ősz van! Teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt!
1: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe, meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe, meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. S mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
3: Ajjaj, de messze van Afrika. Sosem érek oda gyalog.
1: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: De miért menjek gyalog?
1: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
3: Ugor fel hátra,
1: mondta a sofőr fütyörészve. Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyűrészést, és roppantul elcsodálkozott.
3: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
1: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
3: Azonnal szállj le, te dagadt!
1: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott.
3: Jaj,
1: sóhajtott Gombóc Artúr.
3: Hogy jutok én Afrikába?
1: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
1: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
4: Beszállás!
1: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
4: Mehetünk!
1: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
2: Ó, végre utazom,
1: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, és egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
3: Mi ez?
1: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
3: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
1: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
3: Áhá! Mondta. Egy potya utas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
1: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
3: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
1: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
1: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majd szolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
2: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
1: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
3: Áhá!
1: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
3: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
1: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
3: Ajjaj,
1: sóhajtozott Gombóc Artúr.
3: Hát hogy jutok én Afrikába?
1: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogyan? Hát hajón!
1: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
3: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre.
1: De hogyan jutok fel? meglátta a teherdarut.
3: Hogyan?
1: Hát teherdaruval. Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
4: Mehetünk!
1: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
4: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
1: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
3: Ezer árbóc és vitorla!
4: Úgy mászunk, mint egy csiga.
3: Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
1: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
3: Hova mentek?
1: Kiáltott fel nekik.
4: Megyünk haza! Vége a télnek!
1: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe. Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr, és mi történt vele ott a messzi Afrikában?
3: Találkozott radírpókkal.
1: De erről majd legközelebb mesélek. Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: Csukás Mese Rádió. Egy vidám délelőtt és a finom ebéd után igazán jól esik egy kis pihenés. Van, aki ilyenkor hamar elalszik, és szépeket álmodik. Más csak lehunja a szemét, hallgatja a csendet, és egy kicsit megnyugszik. A csendes pihenő egyik legjobb része az elalvás előtti mese. Azt tovább lehet álmodni. Amikor kisebb voltam, gyakran olyan gyorsan elaludtam a puha takaró alatt, hogy a mese végét már nem is hallottam. A végét már én magam álmodtam hozzá. Veled is előfordult már ilyesmi? Aztán, amikor nagyobb bacska lettem, már nem mindig tudtam elaludni. Hiába gondoltam minden szépre, jóra, hiába számoltam a bárányokat. Olyankor gondolatban kitaláltam egy mesét, amelyben királyok, királylányok és bátor lovagok szerepeltek. A barátaimat képzeltem el a történet szereplőinek, és alig vártam, hogy felébredjenek, hogy elmesélhessem nekik, milyen kalandokba keveredtünk álmomban. Máskor csendben megszámoltam, hány játékbaba ül a sarokban, vagy hány kis autó sorakozik a polcon. Mire mindegyik sorra került, vagy befejeztem a mesét a fejemben, már szinte el is repült a pihenőidő. Próbáld ki legközelebb te is! A rövid szunyókálás vagy pihenés után vár az uzsonna. Aztán lehet folytatni a játékot a barátokkal. Mire a játék véget ér, már nem kell sokat várni, és megérkeznek a mosolygó szülők. A csendes pihenő csodát tesz. Mindenki jókedvűen indulhat haza. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Kék lámpája villogó, szirénája víjogó, nem ok nélkül szirénáz, siet, hogyha ég a ház. Mi az?
2: Ez a tűzoltó autó.
3: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhőszirén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegy, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részhúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás közt pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és két napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy hétig keregették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggedsz, mert ő látja benned a legjobbat, és elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak, és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa,
1: van rajta kormány, kézifék,
0: a biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem,
0: aki nevem kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Csukás Mese Rádió. Őszi kikerics, szereted a lila színt? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak. Ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lila színben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyírkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virágszirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.
3: Az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
4: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű, volt is csodálója az aranyekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én, egyebet felséges királyom. Csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja, mondja az öreg ember. És ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső? Kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom. Azt találta ki. Úgy. No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonám férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet. Az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hí, de okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. Egy perc, kettő sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tied. Ásó kap a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
3: Az Aranyeke című mesét hallottátok.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tóth Farusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy verset. Kányádi Sándor őszelő. Fázik a küküllő, lúdbőrös a háta, már csak a nap jár el fürödni a gátra. Lenn a gát alatt csak vadrécék, vadludak, ők is búcsúzóban tiszteletkört úsznak. Ékelődnek aztán föl az őszi égre, belevesznek lassan a kék messziségbe. Reggelenként apró kötfiókas, pára, kapaszkodik föl a partmenti fűzfákra. Ágaskodik a szél, leveleket olvas, fönn a hegyek között felbődül a szarvas, fönn a hegyek között felbődül a szarvas.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sárga a kéken,
3: reggel süt a nap az égen,
2: szürke a piroson,
3: este hamu ül a parazson.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
2: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
1: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kis kacsák úszkáltak. Megvolt Marci Kandúrnak mindene.
2: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapni való.
1: Kent magának egy nagy karé vajasmézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
2: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami. Talán valami füstölni való.
1: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
2: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami. Talán valami nézegetni való.
1: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
2: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci Kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt? Ez az. Ez hiányzik nekem. Domboló feleség és huncut, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
1: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislány korában megálmodott.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
1: Mi ez? Képett el Orsolya.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék.
1: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
2: Hát, ha nem hatalmas, ha megasszonyi ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsoly a háza elé cipelte, és bekapcsolta.
1: Mi ez? Mérgelődött Orsoly.
2: A megálmodott menyasszonyi ajándék!
1: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci óra előtt az ajtót.
2: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami menyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
1: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
2: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott menyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
1: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott menyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
2: Marci kandúr szóhoz sem tudott jutni.
1: Nem is kellett. Anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság. Még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
2: Ott voltak a kacsahúztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katicabogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
1: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra 5 gömbölyű kis cicájuk született.
2: És Marci kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
1: Így volt?
2: Nem így volt. Égből pottyant
1: mese volt.
3: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kerek kő. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malactúr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem. Hiába kelt szegény halász kakas szóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig, át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mind egyformán kedves én nekem, egytől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jő, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a vízpartjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akadt belé, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondta magában a halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb, kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát amikor kiemelinté, megint csak az a kerek kő van benne. Nos, már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász. De nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára, s aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték, mit hozott édesapám? Egy kerek követ, fiaim, semmi egyebet. Neztek, játszatok vele, s felejtsétek a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikázásba. Gurították a kerekkövet föl és le a szobában, s nagyokat sikoltottak örömükben, mert a kő mind fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégis megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjetek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte a követ. Szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csuda kő. Úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony. Ez igazán gyémánt? Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen.
1: Adjon Isten, jó napot, felséges királyom!
0: Adjon Isten, szegény asszony, mi szélvetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak.
1: Hát, Ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. Hát, te szegény asszony, add nekem ezt a követ. Adok érte 1000 pengőforintot.
0: Mert úgy tud meg, hogy
1: igazi gyémántkő ez?
0: A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett.
1: Azt hitte a király, hogy nem elég neki az 1000 pengőforint.
0: Szavát sem várta, mondta a király.
1: Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et.
0: A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni.
1: De hogy kevesen lette az 1000 pengőt, hanem a király megint azt hitte, hogy keveselli. Azt mondta hát a szegény asszonynak, hallod-e te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért?
0: Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, még szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is, mert már gazdagok voltak, nem éheztek többet.
1: Hanem hallod-e, feleség, mondja a halász, meg kérne mérnünk az aranyat, hány véka lehet?
0: Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átszalasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért.
1: Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdi a gazdag ember csúfondárosan.
0: Édesapám pénzt akar mérni, mondta a fiú.
1: Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember.
0: Nesze, fiam, itt a véka. Majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést.
1: Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól.
0: Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban, kérdi az öccsét.
1: Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém?
0: Bezzeg most édesöcsémnek szólította.
1: Megállj, gondolta magában a halász, most megtréfálnak.
0: Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért.
1: Hát ez hogy lehet, édesöcsém?
0: Bizony úgy, édesbátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van. De annyi, hogy a király s felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorálni. Hallottam ezt én jártomban keltemben, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba.
1: Ha látta volna kigyelmet, de megörült a király 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, és megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért.
0: Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, és mondja a feleségének, hogy mit hallott.
1: Na bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal.
0: Én is amondó vagyok, feleség.
1: Azzal utcú neki, végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is, és ami macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen.
0: Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostor pattogtatással elindult a király városába.
1: Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz.
0: Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyom!
1: Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide?
0: Mondja a gazdag ember.
1: Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged.
0: Jól van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál?
1: Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt.
0: Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába.
1: Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát.
0: No, jött is a gazdag ember, s ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot.
1: Hey, uram Istenem, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok mindent. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt. Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember sem tátotta el a száját. Kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, szaladt világgá. Ha meg nem állt, talán még most is szalad.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyöngyike. Egyszer volt, hol nem volt? Élt egyszer az erdő szélén egy rút boszorkány, aki olyan öreg volt, hogy a ráncai a földet verték. A boszorkány gyakran körbejárta az erdőt, hogy gyógyfüvek, bogarak és apró állatok után kutasson. Így történt, hogy az egyik reggel valami fényesen csillogót látott a fűben. Lehajolt, hogy felvegye, ám a ragyogás majdnem elvakította. A boszorkány egy aprócska, de annál fényesebb gyöngyszemet talált a fűben. A vén banya nagyon megörült a kincsnek. El is tette mindjárt a kosarába, és hazasietett, hogy közelebbről is megvizsgálhassa. Legnagyobb meglepetésére, mire hazaért, a gyöngyszem már akkora volt, mint egy tojás.
1: Na hát, ilyet se láttam még a 200 év alatt, amióta űzöm a boszorkány mesterséget,
0: mondta kissé megilletődve. A boszorkány megkocogtatta, aztán mindjárt hátra is hőkölt, mikor a gyöngyszem repedezni kezdett. A gyöngyszemből egy csodálatosan szép lány lépett elő. Mikor a boszorkány felocsúdott az ámulatból, sötét gondolata támadt. Elhatározta, hogy felneveli a lányt, s majd ha eljön az idő, a lány segítségével megfiatalítja magát. A lányt Gyöngyikének nevezte el, s attól fogva a boszorkányt kellett szolgálnia. Hanem a vén csoroszja óvatlan volt, és amikor egy alkalommal Gyöngyike a patakhoz ment, találkozott a vadásszal. A fiatalok csak hamar szerelembe estek, és a vadász elhatározta, hogy feleségül kéri Gyöngyikét. Ám a boszorkány nem adta könnyen a lány kezét.
1: Ugye tudod, milyen értékes ez a lány? Csak is akkor adom neked, ha hozol nekem cserébe 10 mázsa aranyat.
0: Hisz nekem nincs ennyi pénzem, s talán soha nem is lesz, gondolta csalódottan a vadász, és az erdő felé vette az irányt. Miközben bánatosan csatangolt, zümmögés ütötte meg a fülét. Felnézett, és egy aprócska aranyszín bogár repdesett előtte.
2: Ne bánkodj egy percig se, majd én segítek neked. Bízz bennem, megszerzem a 10 más aranyat, s akkor végre tiéd lehet Gyöngyike keze.
0: Döngicsélte a bogár. A vadász óriási nevetésben tört ki.
1: Hogy te? Mégis, honnan veszel te ennyi kincset?
2: Na csak várd ki a végét, ülj le a patakpartra, s meglátod, hogy igazat beszéltem, mondta a bogár, és eltűnt a fák között.
0: A vadásznak meg nem volt jobb ötlete, hát leült a vízpartra és várakozott. Aztán egyszer csak 100 meg 100 apró aranyszínű bogár tűnt fel a fák között, s mindegyik raj egy súlyos aranyrudat húzott maga után. Mindegyik volt, vagy egy mása. Mikor odaértek a bogarak, elrejtették az aranyrudakat a folyóban. Aztán egy zümmögés nélkül elillantak. A vadász meg sem tudta köszönni segítségüket. Törte a legény a fejét, hogy vigye el a rengeteg aranyrudat. De éppen sötétedni kezdett, így jobbnak látta aludni rá egyet. A vadász azt hitte, hogy a patak mélyén biztonságban lesz a drága kincs, ám a gonosz boszorka valahogy mégis kiszagolta az aranyrudakat. Az éj leple alatt odalopódzott a patakhoz, és varázsitalt csepegtetett a vízbe. A főzettől az aranyrudak darabokra estek, majd megolvadtak, és a halak hasára ragadtak. Vihogott a vén banya.
1: Csak nem képzeled, hogy ilyen könnyen odadom neked a lányt?
0: És ott hagyta az alvó vadászt. Mikor a legény felébredt, csalódottan vette észre, hogy eltűnt a rengeteg arany. Aztán észrevette az egyik aranyhalat, és rákiáltott.
1: Hogy merészeltétek ellopni az aranyrudakat?
3: Te hisz, ebbé voltunk. Ez mind a gonosz boszorka műve.
0: Tátogta a hal.
3: Ha nem tudd meg, itt vagyok a halak királya, s ha most elengedsz, bármit kérhetsz tőlem.
0: Vadásznak megesett a szíve az ártatlan állaton. Nem bánom, mondta,
4: és visszaengedte a patakba. Majd fogta magát a vadász, és bátran odaállított a boszorkány házához. Képzelje, mi történt velem. Szereztem 10 mázs aranyat, de az éjjel valaki az összeset a halak hasára kente, mesélte.
1: Csak ugyan? Milyen szoború eset. Se baj, kapsz tőlem még egy esélyt. Sok-sok évvel ezelőtt elvesztettem egy gyöngyszemet. Valószínűleg a patakba ejtettem. Ha azt megtalálod nekem, tiéd lehet gyöngyike.
4: A vadász szomorúan ballagott le a patakpartra. Mégis hogyan találják meg egy gyöngyszemet, amit már évek óta sodor a víz? Búslakodott magában, mikor egyszer csak valaki megszólította.
0: Egy percig se aggódj, te legény. Szólok az alattvalóimnak, s hip-hop, megtaláljuk neked az elveszett gyöngyszemet.
4: Mondta a hal, és eltűnt a vízben. A legény türelmesen várt a patakpartján, míg néhány óra múlva újra felbukkant a halak királya, és a szájában egy fénylő gyöngyszemet tartott.
0: Talán csak nem ezt kerested?
4: Kérdezte, és odaadta a fiúnak a gyöngyszemet.
1: Amilyen gyorsan csak tudott, úgy szaladt a vadász a boszorka házához. Fúss, bátor vadász, de a boszorkánnyal nagyon vigyázz!
4: Csiripelt egy kismadár, és a legény még jobban megszaporázta a lépteit. Mikor odaért a banya kunyhójához, betörte az ajtót, és a szoba közepén megpillantotta a megkötözött gyöngyikét és a vén banyát, aki éppen varázsláshoz készülődött. A vadász nem sokat teketóriázott, előrántotta a kardját, és kiszabadította a lányt a boszorka fogságából.
1: Meg ne próbálj utánunk jönni, különben nem állok jót magamért, fenyegetőzött a vadász.
4: A gyöngyikével felpattantak a lovára, és meg sem álltak az üveghegy lábáig. Azóta is boldogan élnek kettecskén, gyöngyike és a vadász.

0: A világgá ment Csacsi és Bari. Sok-sok állat éldegélt egy tanyán, valahol az Alföld közepén. Volt köztük egy Csacsi, hatalmas fülekkel, aki sosem játszott a többi állattal, mindig egyedül legelészett. A Csacsi egyszer fejébe vette, hogy egy szép napon ő bizony elmegy innen. Meghallotta ezt a bodri kutya.
1: Ne légy ilyen elégedetlen! Inkább örülj, hogy van otthonod!
0: De a Csacsi megmakacsolta magát, és nem adta fel. Sőt, próbálta rávenni Bandi barátját, a lovat, hogy tartson vele. A ló nyerítve tiltakozott.
1: Buta lennék elmenni innét, hiszen van itt jó helyem, meleg pajtám, s kedves gazdám.
0: Tovább próbálkozott a többi állatnál. Először a disznó utasította vissza, majd a macska, végül a nyúl is nevetve nemet mondott. Utoljára a Barit próbálta meggyőzni, akit naív és jámbor természete miatt könnyen rávett a kalandos útra. Elszöktek hát a tanyáról, és kettecskén indultak világot látni. Mikor átbaktattak a szántóföldön, egy zöldellő erdőhöz értek, és elhatározták, hogy átvágnak rajta. A Csacsi közben azt mondogatta.
1: Látod, milyen szép itt. Jól tettük, hogy eljöttünk.
0: Ám miközben mendegéltek a sűrű erdőben, rájuk esteledett. A barika botladozott a sötétben, és megijedt a furcsa, erdei állathangoktól.
1: Ugyan mitől félsz? Gyere, feküdjünk le ide! Majd holnap folytatjuk utunkat,
0: mondta a Csacsi. Mivel a Barinak nem volt más választása, lefeküdt a szamár mellé.
1: Eközben a ravaszdi róka figyelte őket.
2: Szívesen ennék egy kis bárányhúst, gondolta magában, s már a szája szélét nyalogatta. Elcsalom majd a szamártól, és ha egyedül lesz a bárányka, felfalom.
0: Reggel, mikor az állatok felébredtek, a róka koma köszöntötte őket.
2: Jó reggel, drága barátaim! Kényelmes volt fekhelyetek? Édes volt álmotok?
0: Érdeklődött mézes mázasan a róka.
2: Ha éhesek vagytok, gyertek velem, és megmutatom neked, Csacsi, hol terem a legfinomabb fű. Neked pedig, Bari pajtás, hol kaphatsz friss tejecskét?
0: Hízelgett tovább a róka. Az együgyű állatok hagyták, hogy a róka vezesse őket, és még meg is köszönték neki kedvességét. Útközben összetalálkoztak a málnát szedő mackó papával, akinek gyanús lett a róka kedvessége. Nem kellett sok, hogy kitalálja a rókának bárányhúsra fája foga. Ezért hát riasztotta a fülemülét, hívjon segítséget a tanyáról. A ravasz róka közben egyre beljebb csalta őket az erdőbe. Össze-vissza bolyongtak, míg végül egy tisztáson így szólt a Csacsihoz.
2: Itt van az a messzi földön híres édes füvecske. Legelész csak nyugodtan, és majd visszajövünk, érted?
0: Ott hagyták hát a Csacsit, és tovább mentek ketten. A róka koma egy barlanghoz vezette a Barit. Gondolta, majd becsalja és felfalja. Eközben a tanyán, mikor az állatok meghallották, hogy barátaik bajban vannak, rögvest útnak indultak. A fülemüle vezette őket az erdőben, mögötte a bodri kutya, és a Bandi ügettek, majd a többiek. A bárányka pedig még mindig a barlang előtt állt reszkető lábakkal.
1: Én inkább nem mennék be. Kérlek, hozd ki te a tejet,
0: kérte a rókától. Majd megfogjuk egymás kezét, és nem lesz baj. És már indultak is volna be a lyukba. Ám hirtelen hangos csaholás hallatszott az erdő felől. Bodri kutya tűnt elő a bokrok közül, mögötte Bandival, a lóval. A róka bizony megrettent, és rögtön futásnak eredt. Így menekült meg végül a bárányka. Az állatok a nagy riadalom után hazaindultak a tanyára, jókedvűek voltak, és közben vígan énekeltek. Egyedül a csacsi kullogott mögöttük szomorúan. De mikor hazaértek, akkor volt ám igazi mulatság. A csacsinak és a barinak többször meg sem fordult a fejében, hogy elhagyják a tanyát.

jól csinálgatni, utána jött az én bátyám jól meghupálgatni. Dír, dur, darul, áp, de jó menni mezitláb, lút, fúj a fújka, járj.

ujjam almafa, mutató ujjam megrázza, középső ujjam felszette, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mindegette, megfájult a hasa tőle.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Kator király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jó megverte, s elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csinálja. Végtére a róka szólalt meg.
2: Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség?
1: Én vagyok a Kacor király. Kacor király? Soha hírét nem hallottam. Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam. Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl. Hallod-e, te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a Kacor király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson, lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a Kacor király. Soha hírét se hallottam. Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen?
3: Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
2: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a Kacor király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
3: Kacor király, soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a Kacor király.
1: El is indult a medve a róka barlangja felé.
2: Hallod-e, te medve?
1: Kiált rá a strázsa.
2: Itt ne járj, mert az én uram a Kacor király alszik. Ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
1: Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a Kacor király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjájan. És mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, és összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik.
2: Eltakarodj innen, nem megmondtam már, az én uram a Kacor király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
4: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
2: Az már más. Várj egy kicsit.
1: Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a Kacor királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
4: Eljövök én holnap, értetek, és elvezetlek.
2: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kis nyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, és így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, és onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát pödri, az én fenséges uram. És csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacor király? Kikinéztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, ja Istenem, merre fussák? Kiáltotta a kis nyúl, és ilyettében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ez csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kis nyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Urzsgyi hát, ő is futóra. Elröppent ilyetében a varjú is. Most is mennek, ha meg nem álltak.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Kiugrott a gombóz a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stó, stó, stó, fazekastól. Stó, stó, stó, fazekastól.

0: Kinek a tombóz a fazékból, utána a molynár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kis csibe, meg az öreg macska. Történt egyszer, hogy a tyúkanyó kis csibéje egy fonott kaláccsal álmodott. Így aztán egész nap nem is tudott másra gondolni, csak a gőzölgő kalácsra. Végül oda tipegett édesanyjához, a tyúkanyóhoz, és megkérte, hogy süssön neki egy kalácsot.
1: Édesanyám, ha szépen kérem, sütne nekem kalácsot?
0: Szívesen sütnék én neked, kedves lányom, csak éppen nincs mivel tüzet gyújtanom. Hozz az ember konyhájából egy kevés forgácsot, akkor megsütöm azt a kalácsot. A kis csibének fülig ért a csőre.
1: Pár perc alatt megjárom, addig el is kezdheti gyúrni a tésztát.
0: Csipogta a csibe az ajtóból, majd kibújt az ólból, és elindult az ember konyhája felé. Az ember éppen előtte hordta be a konyhába a frissen vágott fát, így bőven akadt lehullott forgács. Úgy megörült a kis csibe, hogy még a veszélyről is megfeledkezett. Csak bátran csipegetni kezdte a faforgácsokat. Aztán egyszer csak a háta mögül nyávogást hallott.
2: Hát te mit keresel itt az én területemen? Ugye tudod, hogyha ide merészkedsz, az ebédem leszel?
0: Morogta a csibének a ház öreg, zsémbes macskája.
1: Kérlek szépen, ne bánts! Csak egy kis forgácsért jöttem, hogy kalácsot tudjunk sütni. Ha elengedsz, megkapod a felét, csipogta a csibe.
2: Nem bánom. A kalácsért cserébe meghagyom az életedet. De vigyázz, mert ha becsapsz, felfallak, nyávogta a macska.
0: A kis csibe bólintott, majd gyorsan csőrébe kapta a forgácsot, és elindult hazafele. Otthon a baromfiólban szomorúan mesélte a tyúkanyónak, mi történt.
2: És ha nem lakik majd jól a kaláccsal, biztosan felfal, hadarta. Egy percig se aggódj, kedves kis csibém. Akkor a kalácsot fogok sütni, hogy még a macska is jól lakik vele. Ígérem.
0: A tyúkanyó mindjárt neki is látott a kalácsnak. Először összegyúrta a hozzávalókat, majd kinyújtotta a tésztát, végül megsütötte a kemencében. Hiszitek vagy sem, de a végén akkorára dagadt a kalács, hogy nagyobb volt, mint a tyúkanyó maga.
2: Ugye megmondtam, hogy elég lesz mindkettőtöknek, kacsintott a kis csibére, s az már is lakmározni kezdett.
0: Annyira ízlett neki a kalács, hogy nem tudott urrá lenni a mohóságán. Egyszer csak azt vette észre, hogy felfalta az egészet. Nem tudta a kis csibe, hogy mit csináljon, így hát anyjához futott.
1: Édesanyám, véletlenül megettem az egész kalácsot, most mit évül legyek?
0: Kérdezte tőle.
2: Ejnye, bejnye, milyen falánk vagy te, dorgálta meg a tyúkanyó.
1: Talán a macska jól lakott, és el is felejtette a kalácsot, reménykedett a kis csibe.
0: Ám akkor hirtelen hangos nyávogás hallatszott az udvarról.
1: Már itt is van, ha meglátja, hogy nincs kalács, egy pillanat alatt felfal minket,
0: csipogta kétségbe esetten a kis csibe. Gyere, bújjunk el, mondta a tyúkanyó, és kisurrant az ól hátsó ajtaján. Átfutott az udvaron, majd belopódzott a konyhába, a kis csibe pedig követte.
2: Gyorsan találjunk valami rejtek helyet, mondta a tyúkanyó.
0: Körülnézett, és meglátott egy jókora agyakkorsót a földön.
2: Oda, mutatott rá.
0: A korsó szája éppen akkora volt, hogy átfértek rajta, bent pedig már moccanni sem tudtak. A korsó alján ült a tyúkanyó, rajta meg a csibéje.
2: De most aztán egy szót se többet, mondta szigorúan a tyúkanyó.
0: Pár perc múlva betoppant a macska.
2: Gyere, lő, kis csibe! Hol a kalács, amit ígértél? Ha nem adod ide, megeszlek mindkettőtöket!
0: Kurrogott a macska. Körbenézett, de senkit sem talált a konyhában.
2: Ez meg hogy lehet? Hiszen láttam, amikor befutottak. Nem baj, majd előjönnek,
0: gondolta magában, és leült az ajtóba. Közben a tyúkanyú és a kis csibe mozdulni sem mertek, úgy rettegtek. Ám ahogy telt múlt az idő, a kis csibe mocorogni kezdett.
1: Zsibbad a lábam,
0: nyafogta a csibe. Pszt, ne hangoskodj, suttogta a tyúkanyú.
1: De tüsszentenem kell.
0: Akkor tartsd vissza. Ha meghallja a macska, észreveszi, hogy itt bujkálunk, és akkor nem menekülhetünk, mondta a tyúkanyú. Ám néhány perc múlva a kis csibe újra rákezdte.
2: Nagyon kell tüsszentenem.
0: Márpedig akkor sem fog tüsszenteni, mert felfal minket a macska, intette nyugalomra az anyja.
1: De bírom tovább, sóhajtott
0: a kis csibe.
3: A tyúkanyú látta, hogy nem fog elhallgatni a csibéje, hát azt mondta.
1: Jól van, tüsszents egyet, de halkan.
0: A kis csibe rákészült, s hirtelen olyan nagyot tüsszentett, hogy a korsó megrepett és darabjaira esett. A tyúkanyú meg a csibéje pedig ott ültek a szilánkok közepén, és a félelemtől mozdulni sem mertek.
3: Ha nem képzeljétek, a macska a nagy lármától úgy megijedt, hogy hanyat homlok menekült a házból. Azt hitte, egy villám csapott beléjük.
0: Így történt, hogy a tyúkanyú és a csibéje szerencsésen megmenekültek. A kis csibe pedig egy életre megtanulta, hogy a mohóságnak megvan az ára.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
4: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
4: Mit beszélsztek is, malac?
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Besenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a

0: egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
3: Szeptember 28-a van. Mai névnaposaink Vencel és Salamon. Sok boldogságot!
4: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
7: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a Nagy Alma Szüreti Rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek, érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, almaszüretre indultak a falu lakói.
8: Induljunk hát, szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár, teli kosár, telt szívek, mire van szól majd az ének?

0: Elém.
1: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
2: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
1: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
2: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
1: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és almaillat lengte be az egész teret.
3: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
2: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
4: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
5: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
2: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
3: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
2: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset, legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
1: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
2: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
6: Igen! Igen!
1: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
7: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, és most egy olyan mesét mondanék nektek, amit akkor írtam még, amikor Ágnes lányom kicsi volt, ő most már nagy egyetemista. Igazából nem is írtam neki, hanem mondtam ezt a mesét, és nagyon nevetett rajta, és úgy éreztem, hogy jól sikerült, úgyhogy rögtön papírra is dobtam utána, és már diafilm is lett belőle, úgyhogy van neki egy kis karrierje, más gyerekeknek is kedvence. Az elefánt reggelije. A kis elefánt korgó gyomorral ébredt. Nem csoda, mert kicsike lévén csak a földön caplathatott és kajtathatott. Nem érte el a magasabb ágakat, sem az azokon puffadozva csúfolkodó nagy papaja gömböket, mangó dudorokat és lógó banán orrokat. Kész szerencse, hogy voltak szülei és volt csordája, és ha szépen megkérlelte egyik-másik hatalmas felnőtt példányt, nagy szuszogva tépdestek neki egy kupacra való, ízletes ennivalót. Most azonban egyetlen felnőtt sem akadt a közelben, ki tudja merre járnak. Kis elefántunk szeretett későn kelni, és egy szemernyi kedvesen volt a többiek után kutakodni, enni akar, de rögtön! Ha valamivel ostobácskább lett volna, hát nem mondom, benne lenne a slamasztikában, nem ez a kis elefánt, mondtam már nektek, inkább furfangos észjárású jószág. Szerencséjére a lomb is éppen megzörrem fölötte, és ő egy majom popót vesz észre magasan a feje felett. Ho-ho, ez aztán popóra vagyis inkább kapóra jön. A kis elefánt ormányával megmarkol egy kis homokot, és feldobja a lomb közé, pontosan becélozva az ott üldögélő majom popóját. Piff, paff, puff. Hé, kidobál! Azonnal hagyd abba! Azzal a kis majom nagy dühösen megmarkol egy közeli ágat, lekapkodja róla a gyönyörű, érett gyümölcsöket, és piff, paff, puff. Mindet éppen oda csapja, ahonnan talán egy másik majom pimaszkodik vele. Fülelni kezd, de néma csend van, sehol semmi. Mi a csuda lehetett ez, gondolja, és piff, paff, puff. A biztonság kedvéért oda géppisztolyoz még néhány érett gyümölcslövedéket, ahol a láthatatlan bosszantó gépet sejti. Újra fülelni kezd. Megint semmi. A kutya fáját, pontosabban a majom fáját, mérgeskedik, ám ekkor mégis figyelmes lesz valamire. A fa alól jó ízű szörcsögés és csámcsogás hallat. A lombok közt kilesve, aztán mindent megért.
3: Aha, megéred a pénzedet, te disznófülű!
2: Nem is vagyok disznófülű, hanem elefántfülű. Méltatlankodik két csámcsogás közt a kis elefánt. Ja, és kösz a kaját! Tudod, földszintes vagyok én ezekhez a magasan lévő ágakhoz. És ha nagyok nem segítenek,
3: majd adok én neked kaját. Nesze, és tudod, kivel szórakozzál?
2: Mérgeskedett a majom azzal. Pif, paf, puf. Újból megsorozta a kis elefántot egy adag gyümölcsel.
3: Kösz, ez is nagyon ízletes. De lassan elég lesz, mert már majdnem jól lak.
2: Kapdosta el az újabb küldeményt az ormányos.
3: Ó, te mamlasz, ez is ízlik?
2: Pukkancskodott a majom azzal, ráugrott az elefánt fejére, és nagy lelkesen boxolni kezdte a koponyáját. Pif, paf, puf. Hé, a fejem nem játszótér, unta meg a kis elefánt, és ormányával paf, akkorát sózott a majomra, hogy az elrepült, mint egy ágyúgolyó, és egy ágon kötött ki fejjel lefelé a lábával kapaszkodva.
3: Hú, haver, ez szuper! A legjobb vidámpark!
2: Himbálózott a majom füligérő szájjal, majd még vagy tízszer kikunyerálta, hogy a kis elefánt ormányával páf kiröpítse őt a világűrbe. A legutolsó alkalommal azonban recs, letörött az ág alatta, és a majom a homokban találta magát. Ez még nem lett volna baj, csak hogy odalenn olyasmit látott, ami cseppet sem tetszett neki.
4: Szervusz, majomka, szerintem nagyszerű étkezést biztosítasz nekem, ez csodálatos.
2: sziszegte a pápa szemes kígyó, aki szintén nem reggelizett még, és ó jaj, a majomhús a kedvencei közé tartozott.
4: Kis elefánt, menj meg!
2: Rikkantotta a majom rémületében. Miért is? Legyezgette magát fülével a fülig mangó maszatos ormányos.
4: Mert mostantól minden áldott nap én fogok gondoskodni a reggelidről, jó lesz így?
2: A kis elefánt elvigyorodott és oda dübörögve oda kocogott, vagy éppen kocogva oda dübörgött hozzájuk, ez tulajdonképpen mindegy. A lényeg, hogy döngött is, kocogott is egyszerre. A kígyó kényelmetlenül tekergett a maga részéről, egyáltalán nem kedvelt ezt az otomba földrengés. Rendben, majom, de aztán el ne felejtsd, amit ígértél. Kígyó, mondd csak, voltál te már masninak való lapos szalag, vagy éppen csinos bőrnyak kendő?
4: Egyik szem, szoszem,
2: vallotta be zavartan a hüllő.
4: Tudod, hogy csinosan festenél valakinek a nyakában, vagy a hajában? Ha gondolod, segíthetek, szívesen laposra taposlak. Kaszán kedvezte, nem szükséges ész. Igazából a majom húzt sze, kívánom cseppet szem.
2: Jegyezte meg fanyarul a kígyó, és villámgyorsan becsusszant a bozótba. Attól fogva a kis elefántnak nem volt gondja a reggelire. A majom minden reggel ledobált neki egy jó halom gyümölcsöt, ő pedig hálából, ormányával, paf, szívesen feltaslizta a közeli fák tetejére, és a bőrnyakkendőnek való kígyóktól is megvédte barátját, mert ekkorra, talán mondani sem kell, a nagy cserekereskedelemben elég jól összebarátkoztak.
5: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
6: Sziasztok, gyerekek! Banner Géza vagyok, szeretek mesélni, így hát most elmondom nektek Grimm testvérek meséje, Arasz Jankó bolyongásait. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szabócska, annak egy fiacskája. De ez a fiú alig nőtt meg arasznyira, ezért elnevezték Arasz Jankónak. Azt mondja egyszer Arasz Jankó. Hallja, kend, édesapám, én bizony elmegyek 7-7 ország ellen. Jól teszed, édesfiam, hagyta rá az apja. Elővette egy jó hosszú foltozó tűt, gombot ragasztott a végére, pecsét viaszból, akkor Jankó piros szalagon az oldalára kötötte a tűt, most már kardja is volt, mehetett 7-7 ország ellen. Jó ebédet főzött az édesanyja, hadd lakjék jó szegény Jankó még egyszer odahaza. Ki tudja, mikor lakhatik jól megint. Kíváncsi volt Jankó, mi lesz ebédre? Futott hát azon kardosan a konyhába, kérdi az anyjától. Mi jót ebédelünk, édesanyám? Nézd meg magad, mondta az anyja. Kapta magát Jankó, felugrott a tűzhelyre, odafutott az egyik lábashoz, föléje hajolt, hogy lássa, mi rotyog benne. Hanem megjárta, mert a gőz fölkapta, mint a pejhet, kirepült vele a kéményen át az utcára, még azon is túl, messze-messze más városba röpítette, ott végre leszállhatott a gőzparipáról. Beállt egy szabóhoz inasnak, de ott meg is unta csak hamar, mert mindig krumplit kaptak ebédre és vacsorára. Hallja, kend mesterné asszony, mondta a mester feleségének. Adjon már húst is, mert Isten úgyse kiírom a kapujára, hogy ide tessék kérem nézni, itt lakik a krumplis néni. Megharagudott a mesterné, felkapott egy rongyot, s Jankó után hajította. Mit beszélsz, te prücsök? Jankó nem volt rest, elbújt a gyűszű alá, onnan nyújtogatta a nyelvét a mesternére. Ej, haj, mérgelődött az asszony. El akarta csípni, de Jankó elbújt a foltozó rongyok alá. Onnan bebújt az asztal hasadékába. Úgy kiabált ki nagy kacagva. Hihihi, mesterné asszony, hihihi. Ráhúzott az asszony a légycsapóval, de akkor már kiugrott az ablakon. Vissza se nézett többé, ment tovább 7-7 ország ellen. Ment, mendegélt, estére egy nagy sötét erdőbe jutott. Ott egy sereg rabló ült a tűz körül. Jó estét, köszönt nekik Jankó. Megörültek a rablók a kis embernek, gondolták, ennek is hasznát vehetik, mert ez a kulcsukon is keresztül bújik. Adjon Isten neked is, te óriás, felel a rablók kapitánya. Akarsz-e velünk tartani? Mi a király kincstárát raboljuk ki ma éjjel. Nem sokat gondolkodott Jankó, belecsapott a rabló vezér tenyerébe. Itt a kezem, nem disznóláb, beletek megyek. El is indultak tüstént, mentek a király kincstárához. Ott Jankó addig keresett, addig vizsgálódott, míg talált egy repedést az ajtón. Mindjárt be is csusszant, de majd hogy pórul járt, mert az egyik őr észrevette, és el akarta taposni. Nézd már, milyen csúf nagy pók mászik ott, mutatta a cimborájának. Mindjárt eltaposom. Ne bánst szegényt, mondta a társa. Ő sem bántott téged. Megmenekült hát Jankó, becsusszant a kincstárba, futott az ablakhoz, dobálta kifelé a rablóknak az aranyakat. Dobálja, dobálja, egyszer csak kip-kop, kip-kop, jön valaki a kincstárba. Elbújt Jankó a sarokban, hát a király jött személyesen. Nézi, nézegeti a kincseket, mindjárt észre is veszi, hogy nagy híja van az aranytalléroknak. De el nem gondolhatta, hogy jutott be a tolvaj, mert épségben volt az ajtózára, az őrök sem láttak semmi gyanúsat. Mikor elment, mondta az őröknek. Jól vigyázzatok, lopják az aranyakat. Nem törődött vele Jankó, amint kitette a király a lábát, csak megint haigálta kifelé a tallérokat. De most már füleltek az őrök, meghallották a csengést-pengést, berontottak nagy hirtelen a kincstárba. Ugrott Jankó az ablakból, elbújt egy tallér alá, onnan kiabálta. Hé, itt vagyok! Odafutottak az őrök, de akkor már a másik sarokból kiáltozott. Nem ott, te! Itt vagyok! Ugráltak az őrök ide-oda, szörnyű nagy méregbe gurultak, hanem Jankót csak nem foghatták el. Ott hagyták. Elmentek a királyhoz segítséget kérni. Az alatt Jankó mind kihaigálta a tallérokat. Az utolsóra maga is rápattant, úgy röpült ki az utcára a rablókhoz. No, te óriás, mondták a rablók, legyél a kapitányunk. Hanem Jankó csak egy aranykrajcárt vett el tőlük, aztán ott hagyta őket, ment tovább, hetet hét ország ellen. Itt is volt, ott is volt, hol szolgált, hol nem, végre beállt egy kocsmároshoz. Hanem ott sem lehetett sokáig maradása, mert a szolgák haragudtak rá, hogy mindent lát, azt is, amit nem kellene. El is mondja a kocsmárosnak, hogy csalják, lopják a cselédei. Hát az egyik lány megleste, mikor egyszer a kertben a fű közé feküdt és elaludt. Bekötötte egy nyaláb fűbe, oda tette a tehenek elé. Föl sem ébredt Jankó, csak mikor már a tehén szájában volt. Bizony, onnan már nem menekülhetett. Lenyelte a tehén, lecsúszott a torkán, le a gyomrába. Hű! Ott aztán sötét volt, szűk is volt. Szeretett volna Jankó szabadulni. Másnap reggel jön a gazda az istállóba. Hallja Jankó, mikor mondja a véresnek. Vezess csak ki ezt a tehenet, dolgunk van vele. Hé, rám aztán vigyázzatok, kiabált Jankó torka szakadtából. Ki kiabál itt? Kérdezte a gazda. Én, kiáltott Jankó. Hanem a gazda el nem gondolhatta, honnan kiáltozik, így hát nem törődött vele. Sajnos Jankónak itt sem volt maradása, így hát futotta, hogy a lába bírta, meg sem állt édesapja házáig. Többet sohasem indult vándorútra.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Tudjátok, mi különbözteti meg a jó diákot a nagyon jó diáktól? Például a beszéde. Gyakoroljunk most együtt egy kis nyelvtörővel. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. A jó-jó-jó a jó diák jó játékszere. Most akkor elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. A jó-jó-jó, most együtt, a jó-jó-jó, jöhet az utolsó rész, a jó diák jó játékszere. Akkor együtt, a jó diák jó játékszere. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. A jó-jó-jó, a jó diák jó játékszere. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, az ismétlés a tudás anyja.
0: Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A Csoda Mese Ládika meséje.
3: Ó, na végre! Levegőzhetek egy kicsit. István bácsi elment vakkancsal, azzal a kerge kutyájával sétálni egyet. Terka néni pedig kint van a kerten, gyomlálgat és ültetget. Jó teszi? Nincs is csodálatosabb egy virágokkal teli kertnél. Múltkor véletlenül meghallottam, hogy István bácsi elárult nektek pár dolgot arról, hogy hogyan is kerültem hozzá. Szeretek azokra a régmúlt csodás napokra gondolni. Igazán emlékezetes pillanat volt az érkezésem, a vonatozás, aztán meg Mici néni macskás házikója. Ó, a drága jó Mici néni. Egyáltalán hallottatok már Mici néniről? Nem? Akkor eljött az én mesém ideje. Jól emlékszem arra a napra, amikor sok évvel ezelőtt a Füstöcske Express erre a vidékre hozott. Remek kis meglepetés voltam, az már egyszer biztos, hiszen szép is vagyok, beszélni is tudok, és ontom magamból a szebbnél szebb meséket is. Mondjuk ki, maga vagyok a mesés főnyeremény. Ahonnan én jövök, kisasszonyok és húrfiak, az egy titkokkal teli hely. Magas üveghegyek ölelésében találhattok rá az én otthonomra. Ó, én drága szülőföldem, tünemény falva! Ahhoz, hogy ezt a helyet jól el tudjátok képzelni, el kell, hogy mondjak nektek egy bizalmas dolgot a lakóiról. Tünemény falván mindenki meseíró, de nem csak olyan tessék-lássék módon az. Az ottani művészek nem papírra vetik a meséjüket, hanem hangosan elbeszélik azokat. Aztán a mesék hangfelhőkké alakulnak, és különböző színű meseládikákba költöznek. Egy csodaládikába 3-4 felhőnyi mese fér, egy felhőbe pedig 1000-nyi meselebeg. A teli meseládikákat aztán táncoló hegyi kecskék hátára teszik, akik pedig eljuttatják őket azokhoz az emberekhez, akik a legkedvesebbek és legmeseszeretőbbek ezen a világon. Így érkeztem meg én is István bácsihoz, aki akkor még nem ismerte fel, hogy ő nem csak egy hétköznapi postás, hanem ő a mesepostás. István bácsi. Mit bácsi? Akkoriban még csak Istvánka volt, és buzgón vitt engem a megadott címre, Mici néni házához. De egy valamit senki nem tudott Mici néniről a városban. Gyerte csak közelebb. Nem akarom, hogy bárki meghallja. Ebben a városkában senki sem sejtette, hogy Micike is Tünemény falváról származik, és foglalkozását tekintve meseíró. Mici néni egy ideje figyelte István bácsit, hónapról hónapra nagyobb volt benne a bizonyosság, hogy István bácsinak kapnia kell egy csoda meseládikát, mert olyan tiszta szívű és meselelkű. Meg is rendelt engem neki. De mivel tudta jól, hogyha nem ő adja neki át a ládikát személyesen, akkor még az is kitelik ebből a végtelenül szerint postásból, hogy visszaküldi a csomagot a feladónak. Az én életemben viszont a legnehezebbje még csak most következett. Éveket töltöttem el, én, a legcsodálatosabb és legmesésebb meseládika István bácsi szobájának egyik elhagyott zugában. Nem is törődött velem, ki se bontott. Azt hitte, hogy Mici néni csak a bolondját járatta vele, amikor nem akarta elfogadni tőle a csomagot. Nagyon nehéz évek következtek. Sokat bánkódtam, mérgelődtem, aztán beletörődtem a sorsomba. Tudjátok, engem Tünemény falván a legnagyobb szeretettel készítettek. Mindenki, aki csak rám nézett, elismerően bólogatott. Micsoda műremek, mondogatták tátott szájjal. Akik voltak olyan szerencsések, és a fedelemet is felnyithatták, azok pedig nem tudtak betelni a vörös bársony párnácskáim simizésével. Ehhez képest évekig gubbasztani a postáslak sarkában? Hát képzelhetitek, hogyan éreztem magam. De amikor már azt hittem, hogy minden veszve, és én már csak saját magamnak meséltek, egyszer csak ott volt ő. A kis Oszkár, István bácsi apró fiacskája, aki egy szempillantás alatt visszaadta az életkedvemet. Oszkárka volt az, aki kicsomagolt, leporolt és megszólított. István bácsi pedig rádöbbent, hogy ki is vagyok én valójában. Aztán meg arra is rádöbbent, hogy ki is ő valójában. Ő egy igazi mesepóstás. Majd ha jobban megismeritek őt, ti is meglátjátok. S hogy mitől vagyok én mostanában ennyire boldog? Hát azoktól a levelektől és meséktől, amik István bácsihoz érkeznek. Hogy te is küldesz neki valami szépet? Na, erről beszélek. Hát ez remek gondolat. Várom nagyon. Minél több a mese a világban, annál szebb lesz minden. De most legyen elég annyi, hogy itt az élet István bácsinál igazán mesés, és örülök annak, hogy végre nektek is megmutathatom, hogy milyen csodálatos meséket hordozok a ládika szívemben.
1: Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
0: Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz,

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Paprika hercegnő, indiai tündérmese. Élt egyszer az erdőben két csalogány, akik nagyon szerették egymást. Egy napon a tojó azt mondta a társának. Zöld paprikát keres nekem, úgy ennék, a begyem korog. Az a kedvenc eledelem, s nem soká tojást is rakok. A hím madár azonnal elrepült, hogy zöld paprikát keressen. De mindegy volt, milyen messze repült, nem talált egyet sem. Egyszer csak egy dzsin kertjében találta magát, ahol gyönyörű paprikák teremtek. A fülemüle visszarepült a társához, és együtt visszatértek a kertbe, hogy jót lakmározzanak a paprikából. Azután a tojó smaragd zöld tojást rakott a növény tövébe, majd hazarepült. Ekkor a ház ura, aki 12 éven át aludt, egyszeriben felébredt, mert azt álmodta, hogy valaki megdézsmálta a szeretett paprikáját. Kirohant a kertjébe, és amikor megpillantotta a terméseitől megfosztott növényt, égtelen haragra gerjedt. De akkor meglátta a tojást, és olyan különösnek találta, hogy hazavitte és gondját viselte. Néhány nap múlva a tojáshéj feltört, és egy smaragd zöld lányka ugrott elő belőle. Egy hatalmas zöld paprika alakú smaragd medált viselt. Paprika hercegnő vagyok, mutatkozott be a dzsinnek, aki azonnal megszerette, és úgy nevelte, mintha a saját gyermeke lenne. Telt, múlt az idő, és Paprika okos és gyönyörű fiatal nővé cseperedett. A dzsin azonban aggódott. Nem soká elalszom újra, 12 évnyi álom vár, de téged, drága lányom, hátrahagynom nagyon fáj. Egy reggelen az ország királya az erdőben vadászott, a dzsin palotájának falához tévedt, és úgy döntött, átmászik rajta. A pompás kert és a paprika palánta mellett gubbasztó gyönyörű lány láttán elakadt a szava. Első látásra beleszeretett, és miután megtudta a lány nevét, azt mondta neki. Paprika, kérlek, gyere hozzám feleségül! Csak ha apám beleegyezik, felelte a lány. A dzsin nagyon örült a kérőnek, mert a király méltónak bizonyult a lánya kezére, és tudta, hogy a férfi vigyázni fog Paprikára, amíg ő alszik. Az esküvő után a dzsin újabb 12 évre elaludt, a pár pedig boldogan élt a királyi palotában, és napról napra jobban szerették egymást. Az udvarhölgyek azonban irigyelték Paprika boldogságát, és folyton ármánykodtak ellene. Szerencsére a hercegnőt megvédte a smaragd medálja, amelynek hatalmában állt felfedni mások szívének titkait. Az ékszernek köszönhetően képes volt leleplezni minden hazugságot és csapdát. Egy nap Paprika lement a folyóhoz, hogy megfürödjön, és a medált őrizetlenül egy sziklán hagyta. Az udvarhölgyek, akik követték őt, elrejtették és a királyhoz rohantak, hogy mindenféle hazugságokat hordjanak össze a feleségéről. Paprika igazából egy gonosz boszorkány, és meg akar ölni téged! A smaragdja nélkül a szegény hercegnő nem tudta bebizonyítani, hogy tévednek, ezért elszökött a palotából, és menedéket keresett a dzsin kertjében. Végül kétségbe esett könnyei felébresztették a dzsint hosszú álmából. Paprika töviről hegyire elmesélte neki, mi történt, és így kérlelte. Paprika palántává változtassál engem, e sok bántást, bút, bajt, nehéz elviselnem. A dzsint megindította a kérés, és teljesítette a lány kívánságát. Eközben a királyt szomorúság emésztette. Vágyódott a felesége után. Amikor ráébredt, hogy becsapták, elment a dzsin palotájába, hogy megkeresse Paprikát, de csak egy palántát talált ott, ahol először találkoztak. Ezért letérdelt, és keservesen sírni kezdett. Amikor a könnyei a növényre hultak, füstfelhő szállt fel, és Paprika jelent meg a helyén. Megölelték egymást, de a lány azt mondta, nem akarok többé az udvarban élni, ahol a rossz akaróim gyűlölnek és bántani akarnak. Maradjunk itt, a gyönyörű kertben. Apám házában sokkal nagyobb biztonságban érzem magam. A király beleegyezett, és a dzsin egy-kettőre gyönyörű palotát varázsolt a kert falai közé, ahol a pár boldogan élt, amíg meg nem halt.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel, kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta, rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan Lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz és azt súgta neki. Mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám. Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta. Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni. A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak. Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák. Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye Tyúkanyónak. Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Mikszáth Kálmán, csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélő narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, akit társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantul szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Dömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recsegett, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helye. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey, elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba, hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lájolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagy sugárban. Éppen vásár tartottak a különös város piac terén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habosfánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. erősen kívánt egy pohár vizet. Mert mit agadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oldotta szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált. Miféle furcsa ország ez? Kiáltotta végül elkeseredetten. Ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt dutyiba! Íziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat evett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málna szörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
2: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogyha jól választod ki, mit veszel fel, a ruhád igazi szupererőt ad? Megvéd a hidegtől, a melegtől, a széltől és az esőtől. Reggel, amikor felébredsz és benézel a szekrénybe,

legszebb állatfigurákat, mesehősöket, járműveket. Olyan sokfélét láttam már, hogy meg sem tudom számolni. A bölcsődében, az óvodában, az iskolában, sportoláskor vagy ünnepeken másféle ruhát viselünk. Minden reggel néz ki az ablakon, vagy kérdezd meg a felnőtteket, milyen idő lesz, és annak megfelelően öltöz fel. Ha jól választod meg a ruhádat, jól érzed magad egész nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a szomorú király kisasszony, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörűséges, szép lánya, aki soha el nem mosolyodott. Mindig szomorú volt, senki sem tudta megnevettetni. A király nagyon szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű, szép leánya úgy a búnak adta a magát. Kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát megnevetteti, annak adja feleségül, fele királyságával együtt. Élt abban az időben egy pásztor, annak volt egy kis aranyszőrű báránykája. Ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor kihajtotta legelni. Amint legelteti, arra megy egy eladó leány, megsimogatja a bárány, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrőt szálán a nagyjány. Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött a botjával a leányra. Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? Mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrőt szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca végén a pap. Aztán arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében, ráütött a sütőlapáttal a pap farára. Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény leányt? Az is odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca végén pap, pap farán lapát végén asszony. Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát. Megfogta az asszony karját csintalanságból, mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor.

0: előhőjjel ő édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kantár, kantár száron paripa. Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a katonára. Mit bámul itt, komám uram? Ez is odaragadt, csak elkezdte a pásztor. Hőjjel, édes arany szőrű báránykám, szőrött szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca, pálca végén pap, pap farán lapát, lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa, paripa farán kapta, kapta végén varga. Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú leányával. A király kisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, olyan jó ízűt nevetett, hogy majd eldűlt bele. A király is, amint meglátta. Magához hívatta a pásztort, neki adta fele királyságát, meg a szép leányát. Megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: A Szomorú király kisasszony című mesét hallottátok.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ez az Elkezdhetünk hullámozni finoman. Tolhatjuk a szelet.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Ma én fogok nektek mesélni, Gubás Gabi vagyok, és nem is akármiről fogok, hanem egy rózsalépcsőről, hogyan is építette a rózsa magának lépcsőt. De szép ez a kert, kiáltották a tündérek. Igen, de azért még mindig sok elvégezni való munkátok van, mondta a tündér királynő. Sok virág várja, hogy segítsetek kinyitni bimbójukat. Így hát a tündérek ismét munkához láttak, és mialatt az alacsonyabb virágok körül szorgoskodtak, magasan felettük a rózsa lenézett rájuk, és fájdalmasan sóhajtott fel. Bár eljönnének hozzám is a tündérek, mondta búsan. Jó reggelt, rózsa, zümmögött a méhecske, mialatt elröpült mellette. Ugye milyen boldogság, hogy te lehetsz a virágok királynője? Milyen jó neked! Igen, nagyon jó, suttogta. De megsugok neked egy titkot, méhecske. Olyan boldogtalan és magányos vagyok, mert a tündérek nem látogatnak meg soha. Tudod, az én ágaim olyan magasan vannak. A méhecske elgondolkozott. Miért nem csinálsz nekik lépcsőt? Kérdezte kedvesen. Nagyszerű ötlet! Kiáltotta a rózsa örömmel. És így, amikor a tündérek másnap reggel megérkeztek, nagyon csodálkoztak, hogy a rózsafa tövében apró lépcsők nőttek. Mire való ez? Kérdezte az egyik kis tündér, és a méhecske, aki éppen ott volt a közelében, fülébe súgta a titkot. A kis tündér nagyon megörült, és mindjárt fel is ment a rózsához, az új apró kis lépcsőkön. Köszönöm, hogy eljöttél végre, suttogta a virág boldogan. Éppen aznap éjszakára tervezték a nagy tündérbált Gólyahírvölgyben. Erre a bárra valamennyi tündér hivatalos volt. Tündérországban az a szokás, hogy a bál előtt minden kis tündér meglátogat egy-egy virágot, és megkéri, hogy illatosítsa be a ruháját. Az a kis tündér, aki először látogatta meg a rózsát, felment a tövis lépcsőn, tip-top, tip-top, és amikor... Recs! A ruhája megakadt egy lépcsőben, és alaposan elszakadt. Jó Istenem, a szép ruhám! Siránkozott. Szegény rózsa nagyon búsult, amikor meglátta, hogy ilyen nagy bajt okozott a tüskéivel, s bár a legfinomabb, legédesebb illatával szórta tele a kis tündért, az még akkor is sírt, amikor leereszkedett a lépcsőkön. De semmi oka sem volt a szomorúságra, mert rövidesen váratlan fordulat történt. Ki hozta ide ezt a finom illatot? Kérdezte a tündér királynő, amikor már valamennyi alattvalója együtt volt a Gólyahírvölgyben. A kis szakadt ruhájú tündérhez fordult. Azt hiszem, te hoztad, Mimili. Tudd meg, kicsi hívem, hogy nagy szerencse ér. Most akartam kiválasztani azt a tündért, aki mindig trónom jobb oldalán üljön. És mert ilyen csodálatos illatot hoztál magaddal, téged választalak. Milyen boldog volt a kis Mimili tündér. Első dolga volt, hogy visszaszaladt a rózsa lépcsőhöz. Kip-kop, kip-kop, felszaladt rajta. De hogy mit mondott a rózsának, azt már nem tudom, mert a fülébe súgta. És egyikük sem mondta meg soha senki másnak.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vörös Sándor, a medve töprengése. Jön a tavasz, megy a tél. Barna medve üldögél. Kibújás vagy bebújás? Ez a gondom óriás. Ha kibújok, vacogok. Ha bebújok, hortyogok. Ha kibújok, jót eszem. Ha bebújok, éhezem. Barlangból kinézzek-e? Fák közt szétfürkészzek-e? Lesz-e málna, odú méz? Ez a kérdés de nehéz. Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Harkály mese. Volt egyszer egy öreg asszony, aki a rengeteg erdő közepén lakott egy kicsike házban. Évről évre ugyanazt az öltözéket viselte. Piros főkötőt, fekete ruhát, s alatta fehér alsószoknyát. Ez az öreg asszony oly igen nagyon fösvény volt, hogy egyre csak önmagára gondolt, csak saját magával törődött, esze ágában sem volt másokon segíteni. Ezért aztán vele sem törődött senki. Nem látogatták ismerősök, magányosan élt az erdő közepén. Egy nap, amikor éppen az ebédjét kutyvasztotta, arra vetődött egy ágról szakadt rongyos koldus, és alamisnáért könyörgött. A fösvény öregasszony váratlanul valami részvétfélét érzett a koldus iránt. Fogott hát egy darab tésztát, kenyeret gyúrt belőle, és bevetett a kemencébe. Várta, hogy megsüljön a kenyér. Egy kis idő elteltével azonban, amint megérezte a sülő kenyér illatát, ez jutott az eszébe. Tulajdonképpen túlságosan nagy ez a kenyér. És milyen felséges illata van. Kár volna egy rongyos koldusnak adni. Kiszedte a kenyeret a kemencéből, félretette a maga számára, és bevetett egy másikat, de sokkal kisebbet az előbbinél. Hanem fösvény természete ismét csak felülkerekedett. Amikor megsült a kisebbik kenyér, azt sem adta oda a koldusnak. Azt is félretette, jó lesz az neki magának. Aztán a kamrában keresett egy darabka öreg, száraz kenyeret, és azt adta a szegény embernek. A koldus megköszönte a száraz kenyeret, és elbúcsúzott. Kisvártatva az öreg asszony megbánta pazarlását. Még a száraz kenyeret is sajnálta a koldustól. Szitta magát könnyelműségért, és azon törte a fejét, hogyan szerezhetné vissza a kenyeret. Végül az ötlött az eszébe, hogyha madárrá változhatna, akkor a koldus után repülhetne, s visszakérhetné tőle a száraz kenyér véget. Ó, de boldog volnék, ha madár lehetnék, sóhajtott fel. S hát abban a szempillantásban a karja zsugorodni kezdett, és két szárnyá változott. Az orra csörré formálódott, egy szempillantás alatt mindenestül madár lett belőle. Csak most már nem piros főkötő borította a fejét, hanem piros tollazat. Fekete gönceiből fekete tollruha lett, s fehér alsószoknyája helyén fehér farktollak villogtak. A harkája változott fösvény öregasszony kiterjesztette a két karját, azaz a két szárnyát, s huss, elrepült, hogy megkeresse a koldust. De nem lelte sehol. Azóta röpdös szerte a világban, s hosszú hegyes csőrével minden fát megkopogtat, hogy hát, ha valamelyik odúban megleli az öreg száraz kenyér véget.
2: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtam egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. No de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó, virág, vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásokat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően.
3: Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak cse vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, cse vendel? Kenyérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked? Tudományt adom. Mi a tudományod? Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak, feszítette ki kevélyen a mellét vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni. Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, mint a szúnyog. Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cse. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontnak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, vendel? Ütött a vállára a mindentudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment.
2: Megmentem, elgyűttem, itt vágyom,
1: keszegelt a király elé.
2: Mindent tudom már.
1: Hadd halljam, vendel, mi az a minden, faggatta a király.
2: Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből.
1: Na, ezt jó megtanultad, hékás, ismertél a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?
2: Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben.
1: Na, megállj, vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled. Letelik a fél esztendő, visszajön csevendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni.
2: Te vagy az, vendel,
1: felejtkezett rá a király.
2: Testestül, lelkestül.
1: Hát, hány hét a világ?
2: Mával is kevesebb.
1: Hát az ég mennyire van a földtől?
2: Amennyire a föld az égtől.
1: Emberül megfeleltél, vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké.
2: Uram, királyom,
1: se iskola nincs ott, se könyv, fanyalodott el vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se. Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a csevendel most már ne maradjon többet el mellőle. Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért, egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában, tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király.
2: Jaj, fiam, de megéheztem.
1: Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapni való, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak.
2: Süsd meg, mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást.
1: Úgy ugrott oda vendel, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó.
2: Megsütöm én, uram király.
1: Miben te, heprecsóré? Hol a hozzávaló edény? A hola mutatott rá Wendell vigyorogva mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Rakj tüzet, csatlós komám! Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Wendell, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást. Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Wendellt, hol tett szert erre a jeles tudományra. Hol-e? Mondta kérkedve Wendell. Mindígy készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát. Néni Wendell, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára. Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret. Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
3: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
5: Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Répa káposzta kedvence, reggel este azt enne. Erdőn mezőn futva él, a vadásztól igen fél. Ki tudja nevét, mondja meg.
6: Ez a nyúl.
0: Csukás Mese Rádió.
7: Figyelj, főpróba! Hip hop! Nagyon jó! Csinálunk még egy főpróbát, de hangosabban mondd, hogy jön buk. Hip hop!

volt az, most jön a step. Figyelj, így kell steppelni, mutatom. Lehet háttal is, meg oldalt, meg szemben. Meg hát a meg oldalt, meg szemben! Ő az éjszakától soha se fél, bár a sűrű erdő csupa veszély. Azt beszélik róla, ravasz, mint a róka, jön

0: Hajoljatok meg és tapsoljátok meg magatokat, nagyon ügyesek voltatok.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ha-hó, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok. Tamkós Irató Károly, a Mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égig érő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jó tetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas menyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
3: Nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
2: Jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek, s ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágia, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
3: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát. Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
2: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
3: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt és így szólt.
4: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
2: No,
3: Mondd hát el, leánykám. Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
2: Nagyot csuklott, jót tesz király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál. Sőt, még meglepetést is kapsz rá.
3: Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot.
2: No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e, Medirám királylány, ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jótevő füve, fája, növénye? Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára. És én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni.
3: Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót.
2: Én hű szolgám, meg tudnád ezt tenni?
3: Ó, minden tudok, hip-hop, felelte minden tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant, rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére.
2: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
3: Kérdezte sívító hangon.
2: Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrált, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és még mormolt néhány szót.
3: Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva:
2: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom, akarom,
3: És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait.
2: Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ, hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röpdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége.
3: Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkertliget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult-bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündér szép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám, de csak addig jutott, hogy jaj! Mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett, de úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott, hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz, leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése. Sorra kipróbálta a különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemozi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. 100 és 100 000 esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisteregtek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündér szép meséjét.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ahogy az augusztus véget ért, a nyár lassan elbúcsúzott. Az erdőben hűvösebbek lettek a reggelek és az esték. A kis tavacska felszíne felett már reggelente pár lebegett, mintha titkokat suttogna a víz, miközben a nádas lassan ringatózott. A fák levelei színpompás ruhát öltöttek, vörös, aranysárga, barnás, a szivárvány minden színében ragyogott. A mókusok sürögni kezdtek, magkot, diót gyűjtöttek télire, és az avar alá rejtették kincseiket, nehogy más megtalálja. Az őzek most óvatosan lépkedtek a sűrűben, hiszen a lehullott levelek alatt sok minden megbújhatott. A madarak közül már sokan gyülekeztek, hosszú útra készültek, délre, melegebb tájakra. A gólyák sorba álltak a régi villanypóznán, majd egy szép szeptemberi reggelen egyszerre emelkedtek a magasba. A darvak énekelve húztak át a kerekerdő felett, és a tó partjáról búcsút intettek nekik a vízipókok és a békák. Az őszi esők gyakrabban eleredtek, a talajt nedvesre áztatták, gombák bújtak elő a fatörzsek alól, légyölő galóca, őzlábgomba, az óriás pöfeteg, a gombák között az egyik legnagyobb termőtesttel rendelkező gomba akkorára is megnőhet, mint egy focilabda, és ízletes a húsa. Színes kalapok mindenhol, már nap is csak halványabban pislákol. A tavacska lakói halak mélyebbre húzódtak, a békák elcsendesedtek. Az erdő hangulata is megváltozott, csendesebb, mélyebb lett. Mintha minden élőlény egy nagy sóhajjal készült volna a térre. A gyümölcsfák utolsó ajándékukat kínálták, édes szilvát, illatos körtét és piros almát, diót, mogyorót. A gyerekek, ha néha eltévedtek ide kirándulni, gesztenyét és színes leveleket gyűjtöttek a kosárba. Az ősz a máraki kerekerdő bölcs évszaka volt. Lassan minden elcsendesedett, a nyár és az ősz emlékeivel készült a télre.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most egy mesét fogok felolvasni nektek. Lázár Ervin, foci. Oda jön a fiam. Elgondolkozva néz rám, mint egy mélytengeri búvár a víz alól, kiemelkedem a munkából, mert látom, hogy valami fontosat akar kérdezni. Apu, Isten szokott focizni? Furcsa képet vághatok, mert egy ilyet kis fintor fut át az arcán, bólint, mint aki tekintetemből megértette, hogy sületlenséget mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bámulok utána, a hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, morgmogom magamban, most megbántottam. Próbálok visszazökkenni a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe nem hagy. Persze, mindig ez a hülye foci. Tele van a feje a focista nevekkel, gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosszú indításokkal. A gólokról nem is beszélve, betéve tudja a világbajnokság összes gólját. Na, ebből elég. Hol is tartottam? De kicseleznek a betűk. A téren vagyok. Fociznak a srácok a téren. Egy rosszul eltalált labda nagy ívbe repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan öltözött úr diplomata táskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal leveszi a lasztit, a jobb lábáról átteszi a balra, dekázik egy kicsit, bámulatos a technikája. Az égbe rúgott labda pontosan a vállára esik le, vállal veszi le, egy kicsit egyensúlyozza, fölvállazza a fejére, pörgeti a homlokán, aztán le a térdére, pattogtatja, dekázik. Nincs mese. Ez egy labdaművész. Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy Oxforddal maga elé teszi. Na, vegyétek el! Az arcán játékra kész mosoly. A fiúk rohannak, de a diplomatatáskás habkönnyű cseleivel szemben tehetetlenek. Már ott áll a kapu torkában, elfekteti a kapust, lő, gól! A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. Az idegen meg már nincsen sehol. Mi volt rajta olyan furcsa? Kérdezi az egyik fiú. Nem láttad? Fény lett az arca. Na tessék. Nem vagyok normális, most aztán ennek vége, koncentrálok és... Tulajdonképpen miért lenne idegen Istentől a játék? Hogy is írta József Attila? Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük ott ő gyeleg. Miért ne? Nagy elhatározással fölállok. Rányítok a fiamra. Gondolkoztam a dolgon, mondom eltökélten. Isten igenis szokott focizni. Kivirul. Akkor meg lehet rá kérni? Mire? Hogy álljunk be egy kicsit a magyar válogatottba. Aha, hát erre ment ki a játék. Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe. Mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a dolog. Azt gondolom, ráncolja a homlokát, hogy neki 5 perc is elég volna, csak 5 percre álljon be. Nem rossz. Tessék elképzelni azt a meccset. 5 perc van hátra, az ellenfél 3-0-ra vezet. A hangos bemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll, hogy kicsoda nem lehet megtudni, mert a nagy zsibbongásban nem érteni a nevét. Meg hát 3-0-nál. Ugyan kérem. Azért az új játékosban van valami figyelemre méltó. Látják? Hallják, ahogy elhalkul a lárma. Micsoda halotti csend, és aztán micsoda...

0: Oda ováció, 40 méterről, mintha zsinóron húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közönség, kélyesen sóhajt, ordít, tombol. De úristen, ekkora játékos! Na-na, 4-3-ra győzünk! Mit gondolsz, beáll? Reménykedjünk, mondom, és visszaballagok a munkámhoz. De sehogyan sem akarózik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. Istenem, motyogom magamban, mi az neked? Tedd meg már, ha ez a gyermek annyira kéri. Állj be 5 percre, vagy 2-re, akár láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő botló csapatot. S ha már itt jársz köztünk, és volt 5 perced a focira, miután leveszed a szerelésed, lezuhanyozol és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. Valaki megérinti a vállam, hátra kapom a fejem, a fiam. Megígérte? Kérdezi. Meg, mondom elszorult torokkal. Látod, uram, most már nincs visszaút.
1: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
2: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és Csukás István Töf-töf elefánt című meséskönyvéből a Síró rívó krokodil című mesét mondom el nektek. A majom kenyérfa törzsén megnézték az új táblát. Egy krokodil volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábla mutatott. Ahogy mentek, battyogtak, Töf-töf felemelte a fülét, mozgatta, kagylózott, hallgatózott. Valahonnan sírást hozott a szél. Robi is fülelt, s meghallotta a sírást. De merről jön? Töf-töf radarozott a fülével, körbeforgatta, majd jobbra mutogatott. Arról jön a sírás. Robi merezgette a szemét, de nem látott senkit, csak nagy fatörzseket, mivel közben odaérkeztek a folyópartra. A fatörzsek össze-vissza hevertek a parton. Közelebb ment, sorban lehajolt, és sorban meghallgatta mindegyik fatörzset. Nem sír, motyogta. Esse, meg esse. Az utolsó fatörzshöz érkezett, s rögtön felzengett a sírás.
3: Szép-szép, brühühü.
2: Robi csodálkozva hallgatta. Egy síró fatörzs. Lehajolt, paskolgatta, ütögette, rázogatta. A fatörzs kinyitotta a szemét. Pislogott, recsegve kinyitotta a száját. Hatalmas szája volt, tele hegyes foggal, félelmetesen tátogott. Robi megijedve hátraugrott, Töf-töfhöz bújt, hiszen ez egy krokodil. Borzongva nézték a tátott szájú krokodilt. A krokodil sírt, zokogott, hüppögött, csattogtatta a fogát, s potyogtak a könnyei.
3: Hüpp-hüpp, szép-szép, brühühü.
2: Rémes volt ez a sírás-rívás. Befogták a fülüket, de úgy is hallották. Zengett tőle az egész környék. A krokodil kíváncsian pislogott rájuk. Két zokogás között nézte őket figyelmesen. Mit csináljanak ezzel a bőgő masinával? Robi a zsebében kotorászott, elővette a zsebkendőjét, s óvatosan a krokodilnak dobta. Töröld meg a szemed! A krokodil elkapta a szájával a zsebkendőt, s fogcsattogtatva megrágta, lenyelte, s bömbölt tovább szívszaggatóan.
3: Hüp-hüp, szép-szép, brühühü.
2: Töf-töf suttogott Robinak. Nevettessük meg! Robi bólintott. Kezd te! Töf-töf bohóckodott, pofákat vágott, vigyorgott, felfújta magát, az ormányával trombitált, becsavarta a fejét a fülébe, bukfencezett, az ormányán állva egyensúlyozott. Olé! A krokodil ámulva nézte Töftöföt, a mutatvány végén tapsolt, de a sírást nem hagyta abba. Zokogott keservesen.
3: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
2: Töf-töf felegyenesedett, s fáradtan legyintett. Ez nem sikerült. Robi vetette be magát a nevettetésbe, vagyis most ő próbálta megnevettetni a síró rívó krokodilt. Kivett egy almát az elemózsiás kosárból, felmutatta. Látod? A krokodil sírva bólogatott. Látom, brühühü. Mindjárt nem látod, rikkantott Robi. Elfette a másik tenyerével az almát, belefogta a tenyerébe, s eltüntette. Felmutatta az üres kezét. Volt alma, nincs alma. Nem látod? Na látod! A krokodil zokogva álmélkodott, tapsolt, de a bőgést sem hagyta abba.
3: Hüp-hüp, szép-szép, brühühü.
2: Robi nem csüggett. Egy bokorról letört egy vesszőt, a kosárból kivett egy tányért, a vesszőre tette, pörgette, s lassan felemelte a levegőbe. Azután a vesszőt a pörgő tányérral a homlokára helyezte. Legugolt, felállt, mint egy világhírű cirkuszművész. Lekapta a tányért, s meghajolt. A krokodil szájtátva figyelt, tapsolt, de a sírást sem hagyta abba. Hult a könnye, mint a záporeső.
3: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
2: Robi tanácstalanul rázta a fejét. Rémes, az agyukra megy ez a zokogás. De azért megint összeszedte magát. Fütykoncert, adta ki a jelszót. Fütyültek, mint két megkergült sárgarigó. Fütty-fütty-fütty, tülülő, fütty-fütty-fütty. A krokodil fülelt, lágyan ingatta a fejét, de nem hagyta abba a sírást. Zokogott szorgalmasan.
3: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
2: Robi megbökte Töftöföt. Hangutánzás. Brekegés. Brekegtek, mint két megveszett kecskebéka. Brekeke, kuaksz, kuaksz, brekeke. Töftöf befogta az ormányát, recsegett, mint egy rekett trombita. A krokodil borzongva, a fülét befogva hallgatta a brekegést, de a sírást sem hagyta abba.
3: Hüp-hüp, szip-szip, brühühühü.
2: Ez sem sikerült. Robi suttogott. Altassuk el, altatódal, egy, két, hár. S két szólamban énekelték az altatódalt. Gyermekem, ó, aludjál. A krokodilnak lekókadt a feje, elnehezedett a szempillája, lehúnyta a szemét. De a sírást sem hagyta abba, lehúnyt szemmel hüppögött, itatta az egereket.
3: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
2: Ez sem jött be. Töf-töf suttogott Robi fülébe. Röhögjünk, hát ha kedvet kap. Röhögtek, nevettek, hahotáztak. Hi-hi-hi, ha-ha-ha, bruha-ha-ha. A hasukat fogták, nyerítettek, cifrázták. Töf-töf a földön hempergett, az ég felé rugdosott, mint akit elkapott a kacagógörcs. A krokodilnak vigyorra húzódott a szája, úgy figyelte őket. De a sírást sem hagyta abba, vigyorogva zokogott.
3: Hüp-hüp, szip-szip, brühühühü.
2: Abba hagyták a röhögést, legyintettek. Ez se jó. Robi a homlokára csapott. Megvan, itt a megoldás. A saját fegyverével kell legyőzni. Töf-töf bólintott. Zseniális ötlet. Nagy levegőt vettek. Sírtak, zokogtak, hüppögtek és szipogtak. Csak úgy zengett a környék. Robi sírva dörzsölgette a szemét. Töf-töf trombitálva zokogott.
3: Hüp-hüp, szip-szip, brühühühü.
2: A krokodil megdöbbenve figyelte őket. És abba hagyta a sírást. Szánakozó pofával odamászott Töf-töfhöz, Finoman bökötte az orrával. Ne sírj! Lágyan megnyalta Töftöf arcát, letörölte a könnyeket. Majd Robihoz kúszott, alányult a fejével, lágyan felemelte és ringatta, mint a bölcsőben a csecsemőt. Ne sírj! Robi vigyorogva ringott, s magában ámoldozott, hogy na hát, milyen érzékeny lelkű ez a krokodil. A krokodil vidáman harsogott, és elfelejtette a sírást. Csúszda! Hopp! Felemelkedett az első lábára. Robi lecsúszott a hátán. Most vissza! Hopp! Felemelte a farkát, Robi visszacsúszott. A krokodil intett Töftöfnek. Gyere te is! Elférsz! Töftöf is felmászott a krokodil hátára, s nevetve, visongva csúszdáztak. Hi-hi-hi! A krokodil velük nevetett. Bruhaha! Bruhaha! Tele szájjal nevettek mind a hárman. Csak úgy visszhangzott a környék. Leszálltak a krokodil hátáról. Robi szelíden megkérdezte. Miért sírtál? A krokodilnak megint legörbült a szája. Szipogva mondta. Mert olyan csúnya vagyok. Ha belenézek a víz tükrébe, látom, hogy milyen csúnya vagyok, hogy milyen rettenetesen csúnya vagyok. Robi gyorsan válaszolt, mielőtt megint eltörne a mécses. Figyelj, csak akkor vagy csúnya, ha sírsz. Ha nevetsz, egyáltalán nem vagy csúnya. Majdnem szép vagy. Ha mosolyogsz, bátran belenézhetsz a tükörbe. Ha nevetsz, szépen kisimul az arcod. A krokodil félve kérdezte, mint aki nem hisz a fülének. Biztos, biztos, vágta rá Robi, próbáld ki. A krokodil kipróbálta, hatalmasat kacagott, borzasztóan röhögött, élesen visítva vihogott, és belenézett a vízbe. A víz fölé hajolva gyönyörködött a tükörképében, és a röhögést sem hagyta abba. Sietve otthagyták, mert ez a kacagás, röhögés és visítás is rémes volt, bár egy fokkal jobb, mint a sírás rívás. Visszabattyogtak a majom kenyérfához. A távolból hallatszott a fülrepesztő kacagás, meg vihogás, meg röhögés. Robi áthúzta a krokodilos táblát. Láttuk a krokodilt is. Borzasztóan sírt. Azért a röhögés se piskóta, tette hozzá Töftöf, és ő is megborzongott. Braj!
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4SC zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt. Ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fog felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak. Nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, és így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két tízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja, mondja Kend kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítés vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, és felséged a kutya. Én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a combomba. Érti már így a helyzetet, király uram?
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
3: A páva meg a varjú. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
4: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, egy kepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen. Most már magamat nem szégyellem, károgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja. S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy házzal.
3: A Páva meg a varjú című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Elmeséli Fodor Imre. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. Noha nem őriztette a szőlőjét, akárcsak a szeme fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsáltak éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozzék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Rekeke, adj egy falás kenyeret, te legény, mert két hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után vaskedden, mondta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a fele nem volt meg a szőlőnek. Helyzsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni. Mondta a legkisebb legény, ne búsuljon édesapám, ami marad, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szegény béka, nesze. No te fiú, mondta a béka, jót tétel helyébe jót várj. Nesze adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd éjjel eljön három paripa, egy rézszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet. De te csak suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életbe. Úgy lett, ahogy a béka mondta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, és hát abba a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondták a paripák, ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, és nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állított a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja leányát, aki lovával oly magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még a feléig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény rézszőrű paripán, fején rézsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájába ment haza, s mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csodát látni, ott heverészett a kuckóba. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint ti? Ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. A következő vasárnap még magasabb fenyőszára aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüstszőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, és úgy eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Felmásztam az oll tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az oll tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is szegény legény kapta le. De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, aranysisak fette arcát. Beszélik otthon a legények, nagy dicsekedve, hogy mit csodát láttak. Jobban láttam azt én, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országába. Az ökösen volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhába, kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, lovakantárjába az aranysejemkendő, s az egyik kezébe tartotta az aranyalmát. No csak, hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na? Tudjátok már, mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: és egy huppanás.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A róka és a gólya. Már hosszú hónapok óta a hó uralta az erdőt. Az állatok már mind a tavaszt várták. Különösen a róka, aki a nagy fehérségben csak nehezen talált zsákmányt. És ilyenkor a vörös bundája is feltűnőbb volt vadászatkor. Már egészen kiéhezett szegény rókakoma, de végre előjöttek a napsugarak, és melegükkel felolvasztották a sok havat. Az első friss hajtások után pedig a róka is megfialt, három kis vörös kölyke született. A gólyák az elsők közt tértek vissza déli tájakról, és most háztetőkön, kéményeken, villanyoszlopokon építgették fészkeiket. Az erdő határában egy magas póznán is letelepedett egy gólyapár, és hamarosan megszülettek a kis fiókák is, akik most éhesen tátották csőrüket. Féltő szüleik nem merték őket egyedül hagyni, hát inkább felváltva mentek a békákra vadászni. Az erdőn túl nagy láb terült el. Rengeteg béka és hal élt ott a vizekben. Elegendő élelem jutott hát a gólyafiókáknak. Csak hogy amikor a rókakőkök nagyobbak lettek, anyjuk a lábhoz vezette őket, mert a vizek partján sok kacsa pihent meg. A gólya gyanakodva nézte, ahogy bugdácsolnak a rókakölykök, de úgy gondolta, míg őt nem bántják, nem lesz viszály köztük. Ám a kölykök akkora zajt csaptak, hogy a békák egyszerre mind a vízbe ugrottak. Szegény gólya egyet sem tudott így elkapni, nem volt mit hazavinni csemetéinek. Egyszer aztán megelégelte a gólya a rókakölykök hancúrozását, s rákiáltott az anyjukra. Rókakoma, én eddig téged nem zavartalak vadászatodban. Hát te is vidd máshová a kölykeidet, mert én így nem tudom mivel etetni az enyémet. Ugyan mégsem járja, hogy a szabályokat egy madár diktálja, felelte a róka. Talán te keresd magadnak más vidéket. Etesd a fiókáidat béka helyett bogarakkal, férgekkel. Ezen aztán úgy hajba kaptak, hogy az egész erdő visszhangzott tőlük. Dult fúlt a gólya, és már készült, hogy harcba száll a rókával, de a róka megenyhült az éjjel. Kedves gólya barátom, kérem elnézésed, igazad van, valamiből mindnyájunknak élni kell, fogadd el hát bocsánat kérésül, vacsora meghívásom. A gólya nemigen tudta mire vélni a dolgot, a rókáról sok jót eddig még nem hallott, a meghívást mégis elfogadta, hiszen legfőbb a békesség. Felöltözött hát szépen, és a róka odujához ment. Az erdő mélyén lakott a róka kölykeivel egy hatalmas tölgyfa odvában. A gólya kopogott, és a róka kiszólt az oduból. Kerülj csak bejjebb, kedves barátom! Csak hogy a magas gólya a bejáraton sehogy sem fér be. A róka megsajnálta a gólyát, hát odakint terítette meg a lakomát. Fenséges illatok szálltak a levegőben, a róka pedig ment is a levesért az oduba. Mély tányérban tálalta a levest a róka. Jó étvágyat, mondta, és neki láttak a lakomának. De a gólya a tányérból nem igen tudott enni. Hosszú csőrével csak kavargatta az ételt, míg a róka vígan lefegyelt. Ahogy a róka végzett az ebéddel, kocintottak a békére. Nos, látom, mégsem békét kötni akartál, inkább csak megmutatni, melyikünk a nagyobb ész. Hanem akkor cserébe fogadd el az én meghívásom. Legyél holnap te az én vendégem, mondta a gólya. Ó, a legnagyobb örömmel, mondta a róka kaján vigyorral.
legalább a fiaidat is megismerhetem. Azzal elbúcsúztak egymástól. Az lesz ám a lakom a gyerekek. Friss, finom, omlós fiókahús lesz a holnapi étketek, dörzsölte a kezét a róka. Másnap a róka meghagyta fiainak, hogy várják meg otthon, ő pedig elindult a gólyához. Ment, amerre a gólya mondta neki, de az út végén nem volt más, csak néhány bokor, meg a magas villanyoszlop. Szép napunk van, nem igaz? Köszöntötte a gólya a magasból. Gyere csak, kedves róka, vár már az ebéd! A róka látta már, hogy most visszakapja a tréfát, de még nem tudta, mi vár rá. A gólya megsajnálta és leszállt a fűbe. Csak tréfálkoztam, barátom, akár csak te a minap. Itt a bokrok árnyékában üljünk le inkább, már is tálalom a vacsorát. A róka bosszankodott. Kölykei otthon várják a vacsorát, hiába. Jött a gólya hamarosan, szárnyai közt két korsóval. Olyan hosszú volt a korsó nyaka, hogy a gólya egész csőre elfért benne, kényelmesen fogyaszthatta a békalevest. A róka viszont hiába igyekezett, orra a korsóba nem fért bele. Vacsora végeztével így szólt a gólya. Látod, róka, nem te vagy az egyetlen, aki, ha kell, kitalál egy-egy cselt. Kössünk hát most már tisztes szövetséget. Osszuk meg az órákat. Vadászat közben ne zavarjuk a másikat, ajánlotta. A róka kénytelen kelletlen kezet nyújtott, és éhesen elkullogott. Nem elég, hogy éhen maradt. Ilyen késői órán kell kölykeinek is vadásznia. Így tanította a gólya móresre a rókát. Aki a leckét nem feledte, és a gólyát ezután messziről elkerülte.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az aranyfarkú kígyó. Egyszer régen Indiában történt, hogy élt a dzsungel szélén egy földművelő család a 7 gyermekével. Nagyon szegények voltak, s a szülők akármilyen szorgalmasan dolgoztak. Épp hogy jutott némi falat az asztalra. Annak ellenére, hogy szüleik dolgos életet éltek, a 7 testvér olyan lusta és semmire kellő volt, amilyet még nem látott a világ. Egész nap henyéltek vagy mulattak, s a kisujjukat sem mozdították, hogy segítsenek szüleiknek. De akárhogy korholták őket, édesanyjuk akárhogy sírt, a 7 fiú csak nem akarta segítségükre lenni. Bárcsak lenne még egy gyermekem, sóhajtozott ilyenkor magában az asszony. Végül kívánsága teljesült, nem sokára gyermeket várt. Az asszony nagyon boldog volt, mert mindenki azt jósolta neki, hogy az új csöpség nem lesz olyan mi haszna, mint a többi. Mikor elérkezett a nagy nap, csodálkozva látták, hogy az asszony bizony egy kígyót szült gyermek helyett. A nagy riadalom közepette, a csúszómászó pedig egy pillanat alatt kikúszott a konyhóból, és eltűnt a dzsungel fái között. Hogy szomorkodott az asszony! Nem elég, hogy kígyót szült, de még el is szökött tőle. Hetekig vigasztalt a férje, elhalmozta kedves szavakkal, s minden földi jóval, de az asszony szomorúsága nem enyhült. Aztán egy nap az asszony álmot látott. Megjelent neki a kígyó, és azt mondta. Ne bánkódj, édesanyám! Korábban igazán gazdag ember voltam, de annyira fösvény, hogy még a saját családomnak sem adtam a vagyonomból. Hagytam őket éhezni. Az istenek pedig büntetésül megátkoztak, és kígyóként kellett újjászületnem. Ezentúl minden nap eljövök, és hozok neked egy kis aranyat. Így tehetem jóvá a bűnömet, mondta a kígyó. És mégis honnan szerzel aranyat? Kérdezte csodálkozva az asszony. Csak adj nekem minden nap egy pohár tejet, majd ha megittam, vágj le a farkamból egy ujjnyi darabot. Ó, de hát miért okoznék én fájdalmat neked, fiam? De hogy fog fájni? Majd meglátod, visszanő az, mondta. Majd véget ért az álom. Az asszony reggel izgatottan ébredt. Kipattant az ágyból, s ment is egyenest az udvarra, hogy megfejje a tehenet. Aztán kikészítette a kígyónak a pohár tejet, éppen ahogy kérte. Nem is kellett sokat várnia. Pár perc múlva már meg is jelent az ajtóban a kígyó. Miután megitta a tejet, oda kúszott az asszonyhoz, és az levágott egy ujjnyit a farkából. És lássatok csodát! A kígyó farka egyszeriben arannyá változott az asszony kezében. A kígyó pedig amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt a dzsungelben. Így ment ez nap-nap után. A kígyó minden reggel megjelent a kunyhónál, anyja pontosan egy ujjnyit lemetszett a farkából, majd az állat eltűnt a dzsungelben. Nem telt el sok idő, és a család úgy meggazdagodott, hogy a legtehetősebbek lettek a faluban. Nem kellett ezután dolgoznia senkinek, a 7 fiú pedig folytathatta a semmittevést. Ám a pénz, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fiúk nem tudták visszafogni magukat, és két kézzel szórták a pénzt. Egyre drágább ékszereket, ruhákat vettek maguknak. Nem sokára keveselni kezdték az ujjnyi aranydarabkát, és folyamatosan anyjukat noszogatták,
hogy ugyan vágjon le a kígyó farkából egy kicsit nagyobb részt. De az anyjuk nem akart nekik engedni. De hisz azt mondta, csak egy újnyit vágjunk le, ne legyetek telhetetlenek, intette őket nyugalomra. Ám a kabzsi fiai nem hagyták annyiban a dolgot. Addig mondogatták neki, hogy próbálják ki, mi történik, ha két újnyit metsz le az állatból, míg az asszony ráállt a dologra. Következő reggel ismét egy pohár tejjel várta a kígyót, ám utána két újnyit vágott le az asszony a farkából. De ahelyett, hogy arannyá változott volna, a kígyó kimúlt. Hogy sírt az asszony, amiért elveszítette kedves fiát? De sírtak a testvérei is, hisz se kígyó, se arany nem volt ezután. Megbánták mindannyian tettüket, és ezután szorgalmasan dolgoztak, míg meg nem haltak.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Zokni. Hát a fonalsíródról van szó.
2: Mi van vele?
1: Hát kicsit olyan csálé.
2: Jaj, köszi. De várj, inkoz. Ez egy rádiós műsor, nem is látnak.
1: Jó, tényleg, hát akkor nem számít. Jó, ez már megy.
2: Ó, tényleg, hoppá. Sziasztok, hallgatók, én Zokni vagyok, a másik mikrofon mögül pedig...
1: Inkoz jelentkezik, sziasztok!
2: Mint tudjátok, nekünk Zokniknak nagyon fontos a környezetvédelem.
1: Sajnos manapság rengeteg szemét keletkezik, és sokszor van úgy, hogy nem a szemetesekben landolnak, hanem az utcán.
2: Fúj, környezetszennyező is nem is egy szép látvány.
1: Fúj, hát egyáltalán nem az. Viszont mi közösen tudunk ez ellen tenni.
2: Így igaz, elsősorban persze azzal, hogy nem szemetelünk.
1: Igen, ez fontos. De amikor tehetjük, ruhamanóval és zoknival szoktunk jelentkezni önkéntes szemétszedőknek.
2: Pazar kis móka, ilyenkor sok-sok ember összegyűlik.
1: Igen, és néha még varázslények is, mint amilyenek mi vagyunk.
2: Igen, és együtt nekiállnak szemetet gyűjteni. Persze csak gumikesztyűvel és szemétszedő csipesszel.
1: Így tisztább lesz a környezetünk. És persze bennünket is nagyon jó érzéssel tölt el, hogy tehettünk valamit a környezetünk tisztaságáért.
2: Igen, ilyenkor én is nagyon büszke vagyok magunkra.
1: Igen, és ha van kedvetek ezt kipróbálni, akkor jelentkezzetek ti is önkéntes szemétszedőknek, anyuval, apuval, a barátokkal, és tegyétek együtt zöldebbé a környéket.
2: Igen, nagyon jó program, és ki tudja, lehet, hogy találkozunk.
1: Jaj, az nagyon jó lenne, de hogyan a következő adásban is, hallgassatok minket legközelebb.
2: És szeressétek a környezetet.
1: Majd meg minket is.
2: Igen. Na, sziasztok.
1: Sziasztok.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
1: Hetet hét országon túl.
2: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukásmese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
1: Mi meséstek is malac.
2: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a soknevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukásmese Rádióban.
0: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Jó napot kívánok mindenkinek. Grillus Vilmos vagyok, ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didó. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni. Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Hű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott repködnek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu! Ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt, főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel áradt be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta a mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza. Eleget vacsoráztál? Még azt a jó kövéret bekapom! Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyetében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvesport sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupasz szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tünnyögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltott. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anyja egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott, hogy annak mekkora a szeme. És akár hiszitek, akár nem, Didu ugyanekkor szóról szóra ugyanezt mondta a reggeliző asztalnál. Csak persze szem helyett fület mondott, ember helyett meg azt, hogy denevér.
0: Csukás Mese Rádió. A búcsúzás néha könnyű, máskor egy kicsit nehéz. Jó érzés azokkal lenni, akiket szeretünk. Ezért természetes, hogyha csak egy rövid időre válunk is el, akkor is hiányozhatunk egymásnak. Elbúcsúzunk reggel az óvodában, amikor a szülők munkába mennek, délután a játszótérről hazafelé indulva, sőt, búcsúzunk, amikor hazamegyünk a nagymamától, nagypapától, vagy amikor egy jó barát hazamegy a közös játék végén. Szerencsére a búcsúzás nem jelenti azt, hogy örökre el kell válni egymástól. Az óvodában a szülők nélkül is gyorsan telik az idő. A játszótérről is könnyebb hazamenni, ha tudjuk, hogy hamarosan újra visszatérünk, s lehet máskor is hintázni vagy homokozni. A nagyszülőktől való elköszönéskor is jó érzés arra gondolni, hogy legközelebb ismét együtt lehetünk velük. Máskor is finom süteménnyel vár bennünket a nagymamánk, vagy megnézhetjük a nagypapa titokzatos és csodafurfangos szerszámos ládáját. A búcsúzás után a viszontlátás mindig nagy öröm. Egy ölelés, egy mosoly, vagy egy integetés segít abban, hogy könnyebb legyen elköszönni. Hiszen minden búcsúzás után újra eljön a találkozás ideje. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Panni vagyok.
3: Sziasztok, én Máté.
2: Máté, játszunk.
3: Jó, mit?
2: Hát barkópázzunk.
3: Jó, rendben. De te gondolsz először.
2: Jó, megvan.
3: Tárgy?
2: Tárgy.
3: Nagyobb mondjuk, mint egy mikró.
2: Van nagyobb, meg van kisebb is.
3: Csak otthon használjuk ezt a tárgyat?
2: Bár lehet, hogy van hordozható verziója is.
3: Értem. Általában akkor használjuk, amikor jó kedvünk van?
2: Nem tudom. Nekem mindig jó kedvem van. De igen, igen, akkor is használjuk, hogyha jó kedvünk van.
3: Örülök, hogy mindig jó kedved van. Akkor általában télen használjuk?
2: Nem. Télen nem használjuk.
3: Nem használjuk télen? Hát akkor biztosan tavasszal használjuk.
2: Igen, akár tavasszal is használhatjuk, hogyha már akkor meleg van.
3: Szóval valahogyan kapcsolódik a meleghez.
2: Igen.
3: Egy kicsit elszóltad magad.
2: Hát.
3: De ez nekem nagyon jó, mert segítettél. Köszönöm. A nappaliban szoktuk használni ezt a tárgyat?
2: Ha ott van meleged.
3: Klíma?
2: Nem. Majdnem. De ezt nem szabad.
3: Nem?
2: Rákérdeztél.
3: Bocsánat, hogy így rákérdeztem. Akkor mondjuk csak nem ventilátor.
2: De, ventilátor!
3: Tényleg?
2: Végig tudtad, igaz?
3: Nem, dehogy is.
2: Ti is kitaláltátok volna?
3: Hát, én kitaláltam. Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Sziasztok!
0: Láttad már süsüt?
4: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, néztük tegnap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
4: Képzelte, hogy a mamáiknál látom, süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Szepes Mária, Pöttyös Panni az iskolában. A vízcsepp törpék. Nagymama, aki ismerte az eseményeket, rögtön tudta, hogy Panni a baba nagymosás kalandos történetét rajzolta a naplójába. A baba nagymosáshoz Jutka áthozta a teknőjét, ami még nem lett volna baj, de útközben találkozott Kockás Petivel, és egyszerre Peti is csatlakozni akart a nagymosáshoz. Mindjárt jövök, mondta Jutkának. Te csak menj előre. Amikor Jutka elmondta a dolgot Panniéknak, mindhárman valami rosszat sejtettek, és sejtelmük beigazolódott, mert néhány perc múlva megérkezett Kockás Peti úgy megrakva, mint egy teherautó. Egy csatahajót, három csónakot, egy vitorlást, két nagy úszókacsát, egy gumikereket és egy felfújható cápát hozott magával. Én a kádban akarok nagymosást csinálni, jelentette ki határozottan. Tele fogom engedni vízzel, csúrik.
6: Úgy,
5: kérdezte a nagymama. Azért cipelted át ezt a hajóhadat? És ha szabad kérdeznem, mit akarsz kimosni abban az egész kádvízben? Péterke egy kicsi zavarba jött.
6: A vitorlás vitorláját,
5: mondta ki azután egy szuszra. A múltkori ütközetben egészen bepiszkolódott az ágyú tűzben, és ezt a buta nagy cápát is jól meg kell sikálni, mert folyton sárban hempereg a tenger alatt. Most már egészen gyorsan és folyékonyan beszélt.
6: Érdekes,
5: bólogatott a nagymama. Ha nem mondod, még azt hittem volna, hogy óriási pancsolást akarsz rendezni a fürdőszobában nagy mosás ürügyén. De azt előre megmondom, hogy a kádat nem lehet teleengedni vízzel. A lavorban ellenben kimoshatod a vitorlát, ha minden áron akarod. A fürdőszoba ajtót pedig minden esetre hagyjátok nyitva, hogy lássam, mi folyik oda bent. A fiúk nem is szoktak nagy mosást csinálni, szólt közbe Panni. Anyukám azt mondta, hogy a fiúk és a lányok mindenben egyenlők, vágott vissza Peti.
6: És ez mindenkire érvényes?
5: Kérdezte nagymama.
6: Igen,
5: bolintott Peti.
6: Akkor miért mondtad azt tegnap, hogy Panni nem lehet mozdonyvezető vagy tűzoltó, mert lány?
5: Az más, pirult el Peti. Mekkora az a vacaklavor? Kérdezte csak azért, hogy ne kelljen megmagyaráznia, miért egyenjogú ő Pannival mindenben, és Panni miért nem egyenjogú ő vele egy csomó dologban. Mert nagymamák az ilyesmit nem szokták megérteni.
6: Na, az a lavor nem vacak,
5: oktatta a nagymama. És éppen elég nagy ahhoz, hogy ha komolyan veszed a vitorla nagymosást, akkor nagyszerűen sikerüljön. A gyerekek bevonultak a fürdőszobába, az ajtót nyitva hagyták. Perceken belül óriási locskolás, nevetés, sikongatás hallatszott ki a nyitott ajtón. Nagymama az ágyból sajnos nem látott rá a kádra. Arra sem gondolhatott, hogy öreg esernyője, amely ott lógott a fürdőszoba fogason, milyen eredeti ötletet fog sugalni Kockás Petinek. És így már csak a befejezett tényekről értesült. Amikor a kislányok átszóltak telefonon Peti anyukájának, hogy legyen szíves száraz ruhát meg cipőt áthozni a kisfiának, és Peti anyukája hazavitte tetőtől talpig csuromvizesre ázott csemetéjét, Panni is, Jutka is őszintén elmondta nagymamának, mi történt a fürdőszobában. Először is Kockás Peti meglátta az esernyőt. Az esernyőről eszébe jutott a kirándulás, és az, hogy az öreg esernyő milyen nagyszerűen elijesztette az esőt. Megkérdezte a két kislánytól, mit gondolnak, az zuhanyvizét is elijesztené-e. Persze súgva kérdezte, nehogy a nagymama meghallja. Azt mondta, a zuhanyból épp úgy zuhog a víz, mintha eső esnék. És mi volna, ha ő beállna a kádba, feje fölé tartaná az esernyőt, aztán kinyitná a zuhanyt?
6: És miért nem szóltatok nekem?
5: Kérdezte szemrehányóan a nagymama.
6: Azért, mert mi is kíváncsiak voltunk rá, hogy az öreg esernyő elijeszti-e a zuhanyt,
5: vallotta be Panni töredelmesen. Kockás Peti tehát cipőstől állt a kádba, kinyitotta az esernyőt, azután kinyitotta a zuhanyzó csapját. Arra egyikük sem gondolt, hogy az öreg esernyő már csupa lyuk, amitől Peti pillanatok alatt annyira megázott, mintha felhőszakadáskor kiállt volna az udvar közepére. Mert a zuhanyzó nem ijedt meg az esernyőtől. Sőt, elzárni se engedte magát. Bár az is lehet, hogy a gyerekek rémületükben rossz irányba csavargatták. Minden esetre nem csak Peti, hanem Panni, Jutka és a kutyus is megázott. Amikor mindannyian szárazba öltöztek, és Mackót is ledörzsölték egy törülközővel, a kislányok befejezték a baba nagymosást. A szép, tiszta babaruhákat kivitték a konyhába megszárítani. két szék közé párgát feszítettek ki, ráteregették a ruhákat, még csipeszekkel is megtűzködték, mint ahogy nagymama az udvaron. A konyhában ugyan nem kellett attól tartani, hogy a szél lefújja a ruhát, de így mégis igazi volt a nagymosás. Hát a szél nem is repítette le a babaruhát a spárgáról, szépen ott maradt minden a csipeszek alatt, a partedli kivételével. Mert az bizony hiányzott. Akkor tűnt el, amikor a kislányok bementek rendbehozni a fürdőszobát, és mackóra bízták a ruhák őrzését a konyhában. Ó, hagyjuk azt a partedlit, ne erőltessük rá szegény mackóra, mondta a nagymama. Majd elhordja Jutka babája köténynek. Ezt a babakötényt pedig nyugodtan kiszedhetitek a konyhaasztal vagy a konyhaszekrény alól, mert Mackó valószínűleg oda tuszkolta be.
7: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
8: Sziasztok, gyerekek! Én Jakab Koszorús Nóri vagyok, és a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a harmadik helyezést értem el mesémmel, amelynek címe Gellért és Lilla kalandjai, a versenyfutás. A nap ma különösen ragyogón kelt fel a dzsungelben. Erős fénye átragyogta a fák sűrű lombjait. Gellért orrát is megcsiklandozta ez a finom, meleg sugár. A kis gepárd azonnal kipattant az ágyából, és ugrálva igyekezett testvére Lilla ágyához, aki még az igazak álmát aludta.
9: Gyere, Lilla! Nincs idő most a lustálkodásra, bár a dzsungel!
8: Hadarta el egy szuszra Gellért.
10: Én még olyan álmos vagyok, Gellért. Nem tudnál visszajönni fél óra múlva?
8: Suttogta kábultan Lilla.
9: Nem, és meg ne próbálj vissza aludni. Kitaláltam egy nagyon izgalmas játékot.
8: Közölte határozottan a kis gepárd.
9: Milyen játékot?
8: Csillant fel a kis gepárdlány szeme.
9: Az még egyelőre titok,
8: kacsintott sejtelmesen Gellért.
9: De ha nem sietsz, nem is fogod megtudni.
8: Kiáltotta Gellért, és már a baseball sapkáját vette, majd kifordult az ajtón.
9: Jó, sietek, várj meg, nehogy elmenj nélkülem,
8: kiáltott testvére után Lilla. A két testvér egymást megelőzve száguldott a hatalmas dzsungel rengetegében. Gellért mutatta az irányt, és hamarosan meg is érkeztek egy nagy tisztásra.
9: Na, meg is érkeztünk, itt lesz a mai futóverseny,
8: jelentette ki büszkén, magát kihúzva.
9: És mégis kikkel fogunk versenyezni?
8: Kíváncsiskodott a kis gepárdlány.
9: Milyen kérdés ez, Lilla? Nem egyértelmű, hogy te és én? Látsz itt bárki mást?
8: Nevetett cinikusan Gellért.
9: Ez nem igazságos,
8: görbült le a kis gepárdlány szája.
9: Mindenki tudja, hogy te vagy a nagyobb és a gyorsabb. Kizárt, hogy utolérlek.
8: Csuklott el vékony kakis hangja.
9: Csak nem vagy gyáva?
8: Gúnyolódott Gellért.
9: Persze, hogy nem vagyok,
8: vett erőt magán Lilla, és igyekezte magára ölteni a bátorság jegyeit. A száját megfeszítve, fejét felemelve, és mellkasát előre tolva állt a starthoz. Gellért hangosan számolni kezdett, majd elindult a verseny. A két gepárd egymás mellett taposta a puha füvet, lábuk alig érte a talajt, szinte a levegőben repültek, olyan gyorsasággal futottak. A kis gepárd lány minden erejét összeszedve nyargalt a cél felé.
9: Azonban későn vette észre, hogy előtte egy kidőlt fa fekszik, és átesett rajta.
8: Gellért észrevette, és hallotta, ahogyan testvére a lábát fájlalva sír,
9: de nem fordult vissza, hanem egyenesen a cél felé vágtatott. Szeme előtt a dicsőség lebegett, és a tapsvihar, melyet a képzeletbeli lelátóról hallott.
8: Eközben Lilla a sérült lábát nyalogatta. Könnyei eláztatták fekete pöttyös bundáját. Egy kis majom
9: név szerint Maja, végig követte a versenyfutás eseményeit, és a fákon át ugrálva sietett a kis gepárd segítségére.
2: Nem esett bajod?
9: Szólította meg kedvesen Lillát. Hangjában érződött az aggodalom.
10: Nem hiszem, csak egy kis horzsolás, bár eléggé éget,
9: sziszent fel Lilla. Valójában a kis gepárdlánynak jobban fájt a lelke, hiszen testvére cserben hagyta, kigúnyolta. A kis majom és a gepárdlány hamar összebarátkoztak. Amíg Gellért önmagával volt elfoglalva, a két lány, Maja és Lilla együtt játszottak a közeli forrásnál. A gepárd fiúnak hamar feltűnt, hogy testvére eltűnt, és egyes egyedül áll a nagy tisztás közepén. Nem kellett sokat keresgélnie, hiszen a hangos kacagás visszhangja elvezette a forráshoz. Egy bokor mögött megbújva figyelte Lillát és új barátját, amint éppen egymást fröcskölték a hűs vízzel. Látható volt, mennyire vidámak és boldogok. Gellért irigykedve nézte őket, de aztán hirtelen magába nézett, és az addig büszke, gúnyolódó teremtés hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Rájött, hogy hiába lesz győztes és szerez magának dicsőséget, semmit sem ér, hogyha nem tudja, kivel örömét megosztani. Elhatározta, hogy megváltozik, és gúnyolódás helyett dicsérni és biztatni fogja testvérét. Verseny helyett pedig az önfelett mókát és vidám kacagást választja.
11: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenye fákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
0: Csukás Mese Rádió.
2: Mátyás király és a szalontai kovács. Magyar népmese. Felolvassa Kőszegi Ákos. Mátyás király egyszer, mikor szokása szerint szegény vándorlegénynek öltözve járta az országot, jó napszállat után érkezett be nagy szalontára. A cudar téli zimankó bekergette az embereket a tűzhely mellé. Hiába bolyongott a király a csendes utcákon, sem egy lelket, sem egy nyitott ajtót nem talált sehol. Fáradt volt pedig a király, fázott is kegyetlen, az éhség is elcsigázta. Ugyan megörült, mikor a város szélén meglátott egy kovács műhelyt. Könnyű volt meglátni, mert a nyitott ajtón röpködtek kifelé a szikrák, ahogy a mester odabent kalapálta a vasat az üllőn. Szerencsés jó estét! Köszönt be Mátyás a kovács műhelybe. Mi áradban vagy, öcsém, ebben a kutyának se való időben? Biccentett a kovács. Szegény vándorló vagyok. Rám szakadt az este. Nincsen hova mennem. Megáldaná kelmedet az Isten, ha juttatna szegény fejemnek valami kis zugot éjszakára. A kovács letette a kalapácsot, beletörölte a kezét a bőrkötője sarkába, aztán a karjára kapaszkodott a királynak. Kerülj beljebb, öcsém, a tiszta szobába, hát ha kerül valami harapnivaló is. Szabadkozott a király, hogy nincs ő az ilyesmihez hozzászokva. Jó lesz neki a műhely sarkában is egy falat kenyér és egy kis szalma vacok. De a kovács barátságosan a vállára ütött neki. Otthon parancsolgas, öcsém! Márton kovács olyan úr a maga viskójában, akár a király Budavárában. Igaza van ennek a jó embernek, gondolta Mátyás. És nem kérette magát tovább, hanem letelepedett az asztal mellé, amely már akkor le is volt terítve szép fehér abrosszal. Szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, mázas cseréptálban forró tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen Márton kovácsné. Jó étel ez annak, aki szereti. Bíztatta Márton kovács a vendéget, s jó példaadás okáért úgy belekanalazott a tálba, hogy öröm volt nézni. Mátyás is neki fohászkodott, hanem inkább csak a mazsoláját halázgatta a rózsás fakanállal, s mosolyogva mondogatta. Jó nekem a mazsolája is. Odafönt is ezzel élek péntek napokon. Hol légyen az az odafönt? Kérdezte Márton kovács. Hát Budavárban, a királyházában. Márton kovácsnak torkán akadt a forró tejbekása, alig bírt szóhoz jutni tőle. Hát miféle szerzet vagy te tulajdonképpen? Mátyás varga vagyok. Mátyás király udvari vargája. kezem munkájából élő szegény ember. A kovács megnyugodott. Az már más, mondta. Majd megijedtem, hogy tám valami előkelőség vagy, aki a király őfelségével mártogat egy tálba. De ha te is csak ilyen magamformájú szegény ember vagy, éltessen az Isten pazsola szőlővel. Hinsd meg vele még egyszer ezt a kását, anyjuk. Ahogy az asszony kiperdült a konyhára, azt kérdi a kovács a vendégtől. Hát aztán, hogy mondja a szolgálat? Van-e jó gazdád? Nincsen rá panaszom. Ám bátor néha nagyon is kötözködő kedvében van a király. A minap is úgy vágott a fejemhez egy fejelés csizmát, hogy mind kihullott belőle az aranypatkó. No, öcsém, bizonyosan benned volt akkor is a hiba. Nem az az ember Mátyás király, aki ok nélkül bántaná a kisebbet. Tán nagyon is ormótlan foltot vetettél a csizmájára. Szó, ami szó, ízén elnagyoltam rajta az öltést. De nem csoda, mikor a királyné asszony is egyre zavarta hozzám az inasát, hogy hát az ő templomba járó csizmácskája mikor lesz már készen. Éppen erre lépett be Márton kovácsné, és megszólalt nagy ájtatosan, míg teleszórta a kását mazsolával. Ó, de szeretném én egyszer a királyné asszony csizmácskáját látni. Valami szépség lehet az, ugye lelkem, Mátyás Varga? Bíz azon, van mit nézni, hanem mást mondok én kegyelmednek. Szalajtsa föl egyszer a gazdát Budavárába. Küldök tőle ezért a mazsolás kásáért szakasztott olyan egy pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján húz a lábára. Olyan jó ízűt nevetett erre a tréfa beszédre Márton kovács meg a felesége, hogy alig győzték a könnyüket törülgetni. Hát mire egészen szárazra törülköznek, egy szem mazsola nem sok, már annyi sincs a kásán. Ugorj már egy kis mazsoláért, asszony, mondja megint a kovács. Ne éhezzék ez a szegény fiú. Sose menjen, néném asszony, szabódott Mátyás. Ne fossza ki én miattam az élés kamráját. Jut is, marad is, nevetett Márton kovácsné. S úgy meghintette még egyszer a tálat, hogy több volt már benne a mazsola, mint a kása. S mire Mátyás végzett a vacsorával, akkorra már ágyat is vetett neki a jó asszony a kuckóban, Márton kovács subájára. Nem is álmodott a király a selyempánkoson soha olyan szépet, mint most a tulipántos subán. Nem is ébredt fel addig, míg a kovács másnap reggel ki nem verte a szeméből az álmot egy nagy libazsíros lángossal. Ezt majd elviszem az útra, mondta Mátyás, mert nem időzhetek tovább. Sietős az utam, nagyon várnak már otthon a király csizmái. Hanem annyit mondhatok gazduramnak, hogy nem bánja meg, ha fölkeresi Mátyás Vargát a budai várban. Kezet adott rá Márton kovács, hanem azért harmadnapra már úgy elfelejtette Mátyás Vargát, mintha soha hírét se hallotta volna. Nem adhat hitelt az ember minden jött-ment vándorló szavának. Meg aztán volt ő neki egyéb dolga is. Jött a szalontai vásár, arra készülődött. Kalapálva a sok patkót, járomszöget, kocsivasalást. Ahogy javában dolgozgat, egyszer csak leugrik ám a műhely ajtóban egy habos paripáról egy kényes dalia. Ezüst a ruhája, uras a tartása, haragos a szava, a szeme járása. Itt lakik-e Márton kovács? Én vagyok az, vitéz úr. Szolgálhatok valami rangos acélpatkóval? Nem kell én nekem a te rangos acélpatkód, hanem kell lesz te magad, Márton kovács. Mátyás király hivat magához Budavárába. Azt mondják, valami rosszat beszéltél róla a minap holmi vándorló legénynek. Elállt Márton kovácsnak a szíve verése. Elbúcsúzott a síró rívó feleségétől. Aztán fölkapaszkodott a szamarára, és megindultak a királyhoz nagy csendességben. Csak akkor szólalt meg Márton kovács, mikor fölértek Budára. Szépen megkérem, vitéz uramat, ne vezessen engem addig őfelsége színe elé, míg Mátyás Vargával nem beszéltem. Hadd váltanék egy-két szót azzal a haszontalan csavargóval. Magam is úgy akarom, felelte a király vitéze, s vezette a kovácsot márvány lépcsőkön, bíbor szőnyegeken keresztül, föl a várba. A szemét sem merte fölvetni szegény kovács, csak mikor a vitéz a fülébe súgott neki. Ott ül Mátyás Varga a sarokban. Csak ugyan ott ült Mátyás király, nagy aranykarszékben, korona a fején, bársonyköntös a vállán. Nevetve csapott a tenyerébe a szalontai kovácsnak. Isten hozott, Márton kovács! Hát csak nem jöttél volna el, ha érted, nem küldök. No, kerüljünk beljebb a tiszta szobába, hát ha akad valami harapnivaló. Azzal karon fogta a kovácsot, s vitte befelé egy kis benyílóba, ahol már meg volt terítve az asztal szép fehér abrosszal. A szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, a mázas cseréptálban tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen a királyné, aki egyszerre csak bent termett a szobába. Jó étel ez annak, aki szereti, mosolygott a király a kovácsra, akinek nem kellett nagy biztatás, mert még ki is kaparta a tálat. Jól esik, szolgám, kérdezte a király, s intett a királynénak, aki kivitte az üres tálat, meg visszahozta tele mazsolás kásával. Csak hogy most már ezüst volt a kásája, vert arany a mazsolája. Láss hozzá, Márton kovács, unszolta a király a vendégét. Szeretette a tejbe kását? Jó nekem a mazsolája is, felelte a kovács. Ilyet nem minden pénteken lehet enni szalontán. A király elmosolyodott, s maga is segített telerakni a kovács zsebét arannyal, hogy csak úgy dagadt bele. Aztán odaszólt a királynénak. Ugorj már, hékám, egy kis mazsoláért, hadd teljen be vele ez a szegény ember. Sose menjen, fölséges asszonyom, szabódott a kovács. Ne fossza ki én miattam a kincses kamráját. Jut is, marad is, nevetett a királyné, s megint telehintette arannyal a tálat. Jutott már belőle még a csizma szárába is Márton kovácsnak. Mikor aztán felkészülődött a jámbor, s nagy hálálkodva elköszönt királyi gazdájától, az ajtóból visszaintette Mátyás. Hey, de eszefelejti ember lettél, Márton kovács! Mit szól otthon az asszony, ha itt felejti ezt a pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján szokott a lábára húzni? Azzal a karjára akasztott egy pár bársony csizmát, aminek ezüst volt a sarka, aranya varrása, két karbunkulus kő a két pityke gombja. Tiszteltetem a feleséged, Márton kovács. Egészséggel szaggassa el a Mátyás Varga ajándékát. Jaj, dehogy szaggatta, dehogy! Élete fogytáig külön polcon tartogatta Márton kovácsné a kamrában a királyné csizmáit. S még a koma asszonyának is csak sátoros ünnepeken mutatta meg.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egy

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Jó étvágyat. Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abbahagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold, a legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük el az hánkat, nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csáncsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted? Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti. Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el? Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás. Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fenekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apró ravagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért. Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ugrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész.
2: Igen, tartsuk a kezünket az asztalon. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész. Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátunt. Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Japán tudósok az évezred végére ígérik egy, az emberiséget régen foglalkoztató rejtély megoldását. A már eddig is több millió dollárt felemésztő kutatások arra keresik a választ, hogy a majmoknak miért piros az a része, ahol úgymond nem fészkel az agy. A kísérlet eredményének nyilvánosságra hozatala ellen több nemzetközi állatvédő egyesület tiltakozott, mert szerintük ez a majmok legszemélyesebb belső ügye, és minden külső beavatkozás sérti az állatok önérzetét. A tudós csoport ennek ellenére folytatja munkáját, és tovább faggatja a majmokat. Lehet, hogy ezzel megdől az a több évszázados tévhit, amelyet a patagóniai kelész, a híres majmász fejezett ki egyenletével, amely így hangzik.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió.

unokájával, Másával és Dásával. Az öreg anyu nagyon féltette a két kislányt, és nem szerette, ha az erdő közelében játszottak. Mindig azt mondogatta, bizony sok érdekes dolog van az erdőben, de éppen ugyanannyi a veszély is. Aztán egy nap nagyanyú megbetegedett, és nem volt otthon Csipkebogyó a gyógytejához. Megkérte hát Dását, menjen el az erdő szélére, és szedjen egy kosárkával. De aztán óva intette, nehogy elkódorogj, le ne térj az ösvényről, különben könnyen eltévedhetsz. Könnyen megtalálta a Csipkebogyó bokrokat, a kislány gyorsan megtöltötte a kosarat, de aztán a kíváncsiság urrá lett rajta. Csak egy kicsit körülnézek, mi bajom eshet, gondolta, és besétált az erdőbe. Ahogy Dása a fák között ugrándozott, észre sem vette, hogy letért az ösvényről. S mikor indult volna hazafelé, sehogy sem találta az utat. Már éppen sírásra görbült volna a szája, mikor madár csicsergésre lett figyelmes. Kedves kislány, erre gyere, majd én mutatom az utat. Dása pedig követte a madarat, s egyre beljebb és beljebb kerültek az erdőben. Aztán egyszer csak eléjük ugrott egy medve. Felkapta Dását, és futott vele át a sűrű erdőn egészen a kunyhójáig. Még szerencse, hogy megtaláltalak, éppen gazdasszonyt kerestem, aki segít nekem, mondta a medve. Aztán körbevezette Dását a kunyhójában, majd azt mondta. Ezen túl engem szolgálsz, főzöl, ruhákat varsz, takarítasz, és mire hazaérek a vadászatból, rend és finom vacsora várjon. De a lány egész éjjel le sem hunyta a szemét, úgy félt. Reggel aztán ráparancsolt a medve. Elmegyek vadászni, te meg addig főz nekem levest, szőj nekem takarót. Azzal otthagyta Dását. A lány pedig nekilátott a munkának. Ám akárhogy próbálkozott, semmi sem sikerült neki. A leves kiömlött, aztán meg elsózta, a kemencét nem tudta begyújtani, a fonalat meg kibogozni. Így hát, mikor este a medve megérkezett, a konyhában állt a füst, és a leves ehetetlen volt. Erre aztán feldühödött. Micsoda egy mihaszna lány vagy te! Ezentúl csak lakja pincében, és válogasd a krumplit meg a répát, üvöltötte. Eközben Mása és a nagymama égre földre keresték Dását, de sehol nem akadtak a nyomára, mintha a föld nyelte volna el. Egy nap aztán a nagyanyú elküldte Mását bogyókat szedni, de figyelmeztette, le ne térjen az ösvényről. Ám a lányt hajtotta a kíváncsiság, és bemerészkedett a fák közé. Aztán annyira belefeledkezett a játékba, hogy egyszer csak nem találta többé a kivezető utat. Mása kétségbe esett. Hogy fogok én innen kijutni? Mondogatta magában, mikor madár csicsergés ütötte meg a fülét. Gyere, szép kislány, kövess csak engem, én majd kivezetlek, csipogta. A lány megörült a madárkának, és boldogan követte. Ám az csak egyre messzebb vitte, míg nem egy tisztáson eléjük toppant a medve. Ugyanúgy, mint Dását, felkapta és futott vele haza a kunyhójába. Még szerencse, hogy megtaláltalak, új gazdasszony kell nekem a házhoz, dörmögte. Ezen túl itt fogsz velem élni, és amíg én vadászok, te rendben tartod a házat, főzöl, mosol, tüzet raksz. Mindjárt kezdheted is. Mire hazajövök, legyen tiszta a ház, süssél nekem kenyeret, és szőj nekem takarót. Majd a medve elindult vadászni a rengetegbe. Mása körbe járta a házat, lement a pincébe, és ott a zöldségkupacok mellett megpillantotta Dását. Hogy örült a viszontlátásnak a két testvér. Aztán Mása így szólt. Ne aggódj, húgom, majd én kitalálom, hogyan szabadulhatnánk el innen. Addig te csak maradj itt, és nehogy haragra gerjezd a medvét. Ezután Mása kiseperte a házat, majd finom levest főzött, kenyeret sütött, és közben puha takarót szőtt. El is készült mindennel időben,
s mire hazaért a medve, tiszta ház.

Az várta finom, gőzölgő vacsorával. Ízlett a medvének a vacsora, s miután jól belakmározott, elment aludni. Bizony tetszett neki a puha takaró is, ki sem akart alóla bújni. Másnap reggel aztán így szólt Mássához. Igazán jól végezted a dolgodat, cserébe kérhetsz tőlem bármit. Mássa elgondolkodott. Nem kell nekem semmi, csak a nagymamámnak szeretnék süteményt küldeni. Ha csak ennyit kérsz, ezt könnyen teljesíthetem. Mire hazaérsz a vadászatból, beleteszem egy zsákba. Neked csak el kell vinned nagyanyóhoz, és letenni a ház elé. De nehogy belenézz, vagy falatozz belőle. Én majd felmászom a tölgyfa tetejére, és onnan foglak szemmel tartani. A medve bólintott, aztán elment vadászni. Mása pedig elkészítette a süteményt. Majd mikor kihűlt, lement a pincébe, és keresett egy nagy zsákot. Megkérte Dását, hogy bújjon el az alján. Majd ő is utána mászott, és a fejükre tette a süteményeket, hogy a medve ne fogjon gyanút. Mikor hazaért a medve, meglátta a kunyhó közepén a zsákot, tetején a süteményekkel. Azt gondolta, kész van a csomag. Hát a vállára kapta, és elindult vele a nagyanyó házához. Ahogy mendegélt a medve, útközben megéhezett, és gondolta, kivesz egy falással a zsákból. Ám amikor kinyitotta volna, Mása felkiáltott. Ejnye, bejnye, látlak ám a fa tetejéről, nem ehetsz a süteményből. A medve megijedt, gyorsan felkapta a zsákot, és loholt egészen a nagyanyó házáig. Ott letette a verandára a csomagot, és már futott is vissza az erdőbe. Csak hamar nagyanyó is megérkezett, és nem értette, hogy került az udvarára az óriási csomag. Kinyitotta, és kivett egy süteményt, majd megkóstolta. Még a szeme is könnybe lábadt az ízétől, mintha Mása sütötte volna. Akkor előbújt a zsákból a két lányka, megölelték a nagyanyjukat, majd táncra perdültek mind a hárman. A lányok pedig soha többet nem mentek az erdő közelébe.

0: Neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárkány.
0: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok gyerekek! Ifján Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője. Tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő Észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva három sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagykapuja alatt egy pénzes láda van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja, hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta: tudjátok, hogy innen néhány versztával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, ezreseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. Pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt: én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosnák a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint hét földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, s elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik: tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Nekiláttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátat építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki: az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baja se lett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak. Mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
3: Képzeld, Katus ma leesett a mászókáról a játszótéren. Biztosan nagyon megütötte magát, egy kicsit fel is horzsolta a könyökét. Először picit sírt, de aztán felállt, leporolta a ruháját, azt mondta, hogy neki bizony kutya baja, és játszott tovább.
4: Na hát, ő aztán bátor kislány. Kemény fából faragták.
3: Fából faragták? Ezt nem értem.
4: Ez azt jelenti, hogy van, aki erős, kitartó, és nem ijed meg egy könnyen. Olyan, mint a kemény fa. Nem lehet csak úgy eltörni, vagy kidönteni.
7: Sziasztok! Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
8: Sziasztok!
9: Sziasztok!
8: Én Zokni vagyok.
9: Én pedig kifordított társa, párja, Pinkoz.
8: Itt van velünk a legnagyobb sztárvendég a Csukás Mese Rádióban.
9: A legnagyobb!
8: Ruhamanó fonalszál! Sziasztok! Van egy ötletem.
9: Na, mi az?
8: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
9: Ez egy frenetikus ötlet.
8: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
10: Az összes szereplő?
8: Jó. Okay. Jó. Hát akkor kezdjük el.
9: Kezdem is. Berg Judit, Zokni mese.
8: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
11: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
8: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipeszt tett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
11: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
8: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék?
11: Szájába vette, horgatta, aztán ledobta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt, és ott hagyta.
8: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője, és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni csupa sár és piszok volt már.
11: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
12: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkos.
8: Azt mondta a kutyájának.
12: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
11: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre, és becsöngette Gergőjékhez.
12: Nem a tiéd ez az okni?
8: Kérdezte Marika néni Gergőt.
12: A földön találtuk.
10: Biztosan lefújta az erkélyről a szél,
8: mondta Gergő anyukája.
12: Köszönjük szépen.
9: Milyen piszkos!
8: Szomorodott el Gergő.
12: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz.
8: Vigasztalta anyukája.
11: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
8: Aztán kicsavarták, és kivitték az erkélyre száradni.
11: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
8: Nehogy megint elvigye a szél.
9: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél.
8: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi vonalat tettem.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Varga Katalin csupa csel bajban van, elmondja Novák Péter. Szemfüles a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa csel vár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta. De hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsó szoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt.
13: Jó napot, Csupacsel, köszöntötte szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámultozott szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád? Faggatta szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott Csupacselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis fele királyságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Soha sem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát, megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Saját várban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi, Csupacsel. Ez az egyesség bizony nem Csupacsel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupacsel mind a 7 feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi Csupacsel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsó szoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vég az egyességnek! Viszlek haza apádhoz!
4: Tán feleségül akarsz kérni, te
13: szuszi-muszi, gúnyolta Irinkó. Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, táltos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között. Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett. Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni. Csupacsel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi, tündéri nyírfaveszőből önnek is divatos kosaratfonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója Csupacsel kosarait használta. Mindig ügyes volt ez a Csupacsel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó. Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja Csupacsel feladatát. Aki ismeri ilyen sárkányt, értesítse őket.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: csattanós lett a játékunk vége. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ki az az őszapó?
3: Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni érte el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyek közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körberepülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ül rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyek középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában képes volna felszállni, körberepülni, meg leszállni? De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot! Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körbe repült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani meg várta, hogy mikor repül fel.
5: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Helyben járok?

0: slovensko orangután.
1: Orangután,
0: balra jobbra lóg a fán. Orangután,
1: csiki csiki, csiki csiki csiki.
0: Honáj kompa orangután, orangután, balra jobbra lóg a fán.
1: Zseniális volt. Hajjal jelölt, lóg a fejed, lóg a fejed.

0: Orangután, és most körbe táncol. Fogjon kezed orangután, mint a szöcske ugráló. Fogjon kezed orangután, és téged várodó.
1: Orangután!

0: bokád ne legyen olyan egyszerű. Jó, és most nincs helyben járás. Közben fogod a bokádat. Ez az, ügyes vagy.
1: Gyere, gyere, orangután, táncolj velem, arra kélek, amikor táncolsz, minden szépen
0: bírod szalod. Bírod még? Hát persze! Gyere, gyere, orangután, ha én bírom, te is bírod?
1: Körbe lassan szépen.

0: orangutan, orangutan, chiki chiki, orangutan, orangutan,
1: orangutan,
0: bara jobbra lova fel.
1: Helyes. Most csak hajó jelölre. Fogd meg a bokád, még mindig helyben jársz. Nem mondtam, hogy vége, kis terpet.
0: Húj!
1: Megállít a tal végén.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a kis bicebóca, aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
2: Soha se felejtem el, amikor Pál Istók Peti, a kis bicebóca először kocogott be az iskolába. Ősz vége volt már. A kis bicebóca lenhajú, buzavirág szemű, velem egyidős fiúcska lehetett. Mind a két hónalat mankó volt. Nem is annyira ment, inkább úgy ugrált a tanító úr elé, mint a veréb. Mit akarsz, fiacskám? Kérdezte tőle a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, mondta bátran. Kicsit megkéstél, gyermekem. Most kerültem a városba, itt vannak a bizonyítványaim. A tanító úr nézte az írásokat, és megcirókálta a gyerek fejét. Hát az édesapád miért nem jött el veled? A bicebóca fél oldalt szegte a fejét. Nincsen nekem sem apám, sem anyám. Elhaltak. A nagyapám vett magához, ő idevalósi. Hol csinálok én most már neked helyet, mikor úgyis alig férünk? Tudod mit, fiam? Szánta meg a tanító úr. Telepedj be a kuckóba. Úgyis ott van ilyenkor a jó világ. Nagy bogja kemencéje volt az iskolának. Az új deák odanézett és örült. Nagyon jó lesz. Mosolyodott el Pál Istók Peti, és indult a helye felé nagy bankókopogással. Ott aztán meg sem ukkant az óra végéig. Akkor odakopogott a tanító úr elé, és engedelmet kért tőle arra, hogy ő neki ne kelljen hazamenni délre. Messzire laknak, túl a városon. Oda-vissza meg se lehetne tenni az utat délutánig, még rendes lábú embernek sem. Én pedig csak olyan bicebóca vagyok, tette hozzá egy kicsit bánatos mosolygással. Maradni maradhatsz, fiam, mondta aggódva a tanító úr. De hát enni is kellene ám valamit. Van mit ennem, sietett a bicebóca a megnyugtatással. Belenyúlt a ruhája egyik feslésébe, és kökényt markolt ki belőle. Jó ez, mosolyodott el a bicebóca, csak sok legyen belőle. No, én nem szeretnék kökényt ebédelni, gondoltam magamban délben, amikor ebédeltem. Kivettem a tálból egy lekváros buktát, és belecsúsztattam a zsebembe. Aztán azt mondtam, én nekem most nagyon sietnem kell az iskolába. Siettem is, hogy el ne hűljön a bukta, mire odaérek. Csöndesen nyitottam be az ajtót. Ezt te neked hoztam. Bukta. Szeretem. Mosolyodott el, és mindjárt bele is harapott. Ez alatt Gyuszi is besompolygott az ajtón, és odaállt elébünk.
3: Hoztam neked valamit, dobostorta.
2: Egy másik fiú fügét hozott, a harmadik almát, a negyedik mákos kalácsot. Csak hamar úgy be volt terítve mindenféle finomsággal az egész patka, akár egy cukrászbolt kirakata. A kis bicebóca pedig zavartan kapkodott hol egyikhez, hol a másikhoz.
3: Ez mind az enyém? Ez is, ez is? Mit csináljak én ezzel a sok mindenfélével?
2: Azt hiszem, soha olyan jók nem voltunk az iskolában, mint azon a délutánon. 4 óra után egész falkában kísértük végig a kis bicebócát az utcákon.
1: A kis bicebóca című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöhet egy újabb találós kérdés? Akkor kapaszkodjatok. Vagyis, majdnem. Így szól a találós kérdés. Ez a valami segít neked felfelé és lefelé közlekedni. Néha hosszú, néha rövid, lehet fából, fémből vagy kőből is. Ha felfelé mész rajta, egyre magasabbra jutsz, lefelé pedig lassan visszaérsz a földszintre. Sok házban, iskolában és óvodában is van belőle. De csak óvatosan, Futni rajta nem érdemes, mert könnyen eleshetsz. Na, tudjátok már mi ez? Igen, ez a lépcső. Jaj, de jó, hogy kitaláltátok. Egyébként, amellett, hogy jó szórakozás a lépcsőzés, remek testmozgás is, átmozgat. Ha választhatok, én inkább mindig lépcsőzöm, és nem a liftet használom. Remélem, ti is ügyesen közlekedtek rajta. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Döbrentei Ildikó, a tarka kutya biciklije.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
3: Múlnak az évek, lassan megöregsz, és még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék. Ha lenne egy biciklim, körbe karikáznám a világot.
2: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak négy kereke.
1: Mennyi kerék, gondolta a tarka kutya.
3: Nekem csak kettő kéne.
2: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
1: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi kétkerekű bicikli. Nem divatos drága fajta, csak aféle egyszerű régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
2: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
1: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
2: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
3: Ami ott hátul.
2: A két ajtós, a négy ajtós.
3: Én csak azt a...
2: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
3: Már régen szeretnék egy olyan...
2: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte.
4: Figyelem, figyelem, kezdődik a nagy autóverseny. Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz.
2: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
1: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok, kanyarok, kanyarok.
2: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
1: A tarka kutya egyedül maradt.
2: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
3: Ha én nékem, ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
2: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos, sikerült a választás?
3: Igen, én azt a...
2: Azt a...
3: Azt a...
2: Kérem, itt minden eladó, tessék azt a...
3: Azt a biciklit, ha lehetne!
2: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
3: Majd én viszem!
2: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
1: A tarka kutya nagy levegőt vett. és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
2: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
1: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert és tekert, és kormányzott és gurult, és karikázott.
2: Azóta is karikázik. Talán a világot is körbe karikázta, ha csak el nem kopott a kereke.
1: Így volt?
2: Így volt?
1: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
5: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Készüljetek, mert hogy... Előre tesszük a sarkat, és ez lesz most váltva, figyelj, hogy...

0: Sugármese Rádió. Tudtad, hogy nagyon sokféle cipő létezik? Van belebújós cipő, tépőzáras cipő, csatos cipő, gumis cipő, és olyan is, amelyet cipőfűzővel kell megkötni. A cipőfűző segít abban, hogy a cipő jól tartsa a lábunkat, miközben jövünk, megyünk, kúszunk, mászunk, futunk, vagy éppen lassan ballagunk. Réges-régen még nem is voltak olyan cipők, mint amilyeneket ma hordunk. Az emberek egyszerű bőrdarabokat tettek a talpuk alá, és bőrszíjakkal kötötték a lábukhoz azokat. Később a görögök és a római katonák is szalagokkal erősítették fel a sarujukat, hogy séta közben ne essen le. A középkorban már cipők és csizmák is készültek, amelyekre szalagokat vagy gombokat tettek. Sok-sok évvel később jelentek meg a kis fém karikák a cipők lyukainál, hogy a cipőfűző könnyebben csúszson bennük. Így alakult ki az a cipőfűző, amit ma is használunk. A cipőkötést egy kis gyakorlással mindenki meg tudja tanulni. Elmondom, hogyan. Először fogd meg a két cipőfűző végét, és húzd meg őket, hogy a cipő szépen rásimuljon a lábadra. Ezután keresztezd egymáson a két fűzőt, az egyiket pedig bújtasd át a másik alatt. Majd húzd meg erősen. Most készíts az egyik fűzőből egy kis hurkot. A másik fűzőt tekert körbe a hurok körül, majd bújtasd át a keletkezett kis nyíláson. Húzd meg óvatosan a két hurkot egyszerre, és már kész is a masni. Na várcsak, ez így elég bonyolult. Eszembe jutott egy vers is, hát ha segít. Így szól. Két kis fűző keresztbe, egymást el nem eresztve, átbújik és megvárja, hogy odaér a barátja. Jószorosan hurkot vetnek, nyuszi füllel integetnek, egymást fogják, kész van már, a cipőd bekötve vár. Milyen szép nyuszi fül! Minél többet gyakorolsz, annál ügyesebben fog menni a cipőkötés. Egyszer csak azt veszed észre, hogy már segítség nélkül is be tudod kötni a cipődet. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, Moha és Páfrány című mesekönyvéből mondom a Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben című mesét. Hát nem tudom, hogy szoktatok-e a szüleitekkel kirándulni az erdőben, ez egy nagyon izgalmas dolog, és bizony főleg akkor, amikor eső után kibújnak a gombák. Persze azt nagyon-nagyon kell figyelni, gondolom, hogy a szüleitek ezt tudják, hogy nem minden gombát szabad leszedni. Az őzláb gomba az nagyon finom, az biztos. Úgyhogy a legközelebb majd járjátok az erdőt, keressetek gombát, és gondoljatok erre a mesére. Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben? Moha és Páfrány járták az erdőt. Egyszer csak Páfrány megállt, nyújtózott egyet, és ásított. Majd lefeküdt a fenyőfa tövébe, feje alá kakuk fűpárnát tett, és már aludt is. Moha csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és ő is elaludt. Alig aludtak valamit, amikor felülről fenyőmag záporozott le rájuk. A mag után hullott a toboz is, s hová pottyant?
2: Épp az orromra kellett esned, gurult dübe Páfrány.
1: Fent a fenyőfán valaki elnevette magát. Hát az ágvillában mókus ült, és azt mondta, most ugyan nevettem egy kicsit, de különben borzasztó szomorú vagyok. Miért? Sajnálta meg Moha.
2: Télire gyűjtök egy kevés elemózsiát, de az idén üresek a tobozok. És gombát sem találtam.

0: áll. A lábánál kis felhő gomolyog, és így szól hozzá. Miért nem repülsz te is, páfrány? Páfrány csak felszökkent, és már repült is. Egy kis ideig repült, mint a madár, egy kis ideig úszott, mint a hal. Egészen addig a helyig repült, ahol mohával aludtak. Páfrány egy ideig körbejárta önmagát, aztán belebújt saját magába, és felébredt. Megbökte mohát, és azt mondta. Álmomban repültem. Micsoda gyönyörűség volt. Jó, jó, dünnyögte álmosan moha, és a másik oldalára fordult. De páfrány nem hagyta békében. Feküdt, az eget bámulta, és egyre csak az álomról fecsegett. Először egy magas hegytetőn álltam. Alig, hogy ezt kimondta, emelkedni kezdett, egyre magasabbra. Aztán széttártam a karomat, és már repültem is. Páfrány széttárta a karját, és már repült is. Ugyanis őzláb gomba nőtt ki alatta, és most lepottyant róla, mint egy erkéről. Mit bűvelsz? Ijedt meg moha. Páfrány iszonyú haragra gerjedt. Nem tudja jobban megválasztani a helyet, ahol kinő, maga Oktondi. Az őzláb gomba igazi szépség volt. Magas és karcsú, kalapja olyan volt, mint egy napernyő, és fátyol díszítette. Egy pillantásra sem méltatta páfrányt. Csá, egy ilyen pöttöm jankó, s hogy kiabál? Páfrány ezt nem hagyta annyiban. Hogy nem sül le a bőr a képéről maga, nyakigláb! Az őzlábgomba erre már csak annyit mondott. Ó, kis ilyen elájult. Moha kézen fogta páfrányt. Inkább menjünk innen, páfrány! Mikor elmentek, az őzlábgomba egy ideig még dúlt-fúlt mérgében, aztán megfenyegette a két komát. Ezért még megfizettek, de megám! Magszóró után nyúlt, és szórni kezdte maga körül az erdőben, meg a tisztáson a magvakat. Mohának és páfránynak még hosszú utat kellett megtenniük a házikójukig. Egyszer csak megbotlott moha, utána megbotlott páfrány is. Egyre nehezebben haladtak. A tisztás tel is tele volt kis dombokkal. Őzlábgombák ütötték fel fejüket a földből, egyik a másik után. Gyönyörűek, magasak, karcsúak, a kalapjuk meg fátyluk napernyőhöz hasonló. Mindegyik furcsán mosolyog, és azt csuttogja, hova oda, és merre kifelé? Egy egész erdő nőtt belőlük. És moha meg páfrány eltévedt az őzlábgomba erdőben. Máig is ott bolyognának, ha meg nem hallják ezt a kis dalt. Hippi-hoppi-hopsz, penyő meg toboz, hopla-hopla-hó, őzláb és gumó, dári-dári-dó, hopla-hopla-hó. Hát mókus volt az. Télire szedte az őzlábgombát, már néhány nyalábbal összeszedett.
1: Álljatok félre az útból, vagy inkább üljetek le egy kicsit, amíg a házikótokig utat török, mondta mohának és páfránynak.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: és én azt hiszem, hogy...
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Nagy autó, de csak ketten férnek el a fülkéjében, bezzeg hátul sok-sok tonna, mindenféle rápakolva. Mi az?
2: A teherautó vagy a kamion?
3: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Volt egyszer egy kócbaba, kenderkóc volt a haja, csutka volt a dereka.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Kisernő Zsolt vagyok, és ma este én mesélek nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról, Benet úr és Mátyás diák. Szegény háromszéki nemes ember volt Benet úr, berecken éldegélt rozogó házikóban, egymagában. Amilyen szegény volt, éppen olyan jó volt a szíve. A nálánál is szegényebbel utolsó falatját is kész volt megosztani. Történt egy este, hogy amint egymagában üldögélt, visszagondolt a réges-régi jó időkre, amikor az ő őseinek várai meg nagy birtokai voltak, vándorlegény kopogtatott be hozzá, s kért szállást éjszakára. Mátyás diák a nevem, mondta a vándor. Fáradt is vagyok, éhes is vagyok. Kapok-e szállást, jó uram? Istené a szállás, válaszolt Benet úr. Kerülj beljebb, öcsém, telepedj le az asztalom mellé. Az asztalon egy tál lencse volt, azt eddegélte Benet úr, de bizony sovány volt a lencse, egy csepp zsír sem volt azon. Ejnye, gondolta magában Benet úr, mégiscsak megzsírozom ezt a lencsét, nem illendő ilyen sovány lencsével traktálni a vendéget. Hát bizony, mondta Benet úr, a mi földünk sovány, édes öcsém, nem terem jól, ha meg nem trágyázzák. Várj egy kicsit, hadd trágyázom meg ezt a lencsét is. Megtrágyázta a lencsét zsírral, beszélgettek erről, arról, különösképpen az ország dolgáról, s bezzeg, hogy ráfordult a beszélgetés sora Mátyás királyra is. Hej, öcsém, mondta Benet úr, kereke földön nincs párja a mi királyunknak. Nem hiába tették a nevéhez, Mátyás az igazságos, mert ő csak ugyan igazságos. Felejteném az én nagy szegénységemet, ha bárcsak egyszer színről színre láthatnám. Ugyan bizony, kérdezte a diákot. Te sok országot, világot bejártál. Láttad-e már Mátyás királyt? Nem csak, hogy láttam, de látom minden nap, amikor Budán vagyok, felelte a diák. Mert akár hiszi, akár nem, kedves urambátyám, én a király író diákja vagyok. Hát én elhiszem, mondta Benet úr, de ahogy ezt mondta, azon megérződött, hogy bizony nem hiszi. Igen, folytatta a diák. Én csak ugyan Mátyás király író diákja vagyok, s majd, ha Budára jön urambátyám, jöjjön el a királyi palotába, ott megtalál engem. Ihol ez a gyűrű, s az a lehúzott az ujjáról egy gyűrűt. Fogadja el emlékül, kedves urambátyám, s ha Budára jön, mutassa meg akármelyik cselédnek, majd hozzám kalauzolják, s akkor én szerétejtem, hogy láthassa a királyt. Köszönöm a gyűrűt, kedves öcsém. Ha Isten éltet, el is megyek Budára. Pedig az egy kicsit messzécske van ide. Bizony, egy kicsit messzécske, mosolygott a diák. De csak jöjjön, kedves urambátyám, nálam is majd Istené lesz a szállás, éppen mint kigyelmednél. Másnap reggel tovább ment a diák, Benet úr meg attól kezdve szüntelen készülődött a nagy útra. Amint a kicsi búzácskáját learadta, kicsépelte, s abból nehány arany összekerekedett, nosza, neki készülődött, elindult a nagy útra. Addig ment, bendegélt, hogy egyszer csak ugyan Budára ért. Amint egy kicsit kipihente magát, ment egyenest a királyi palotába, ott a kapuban mutatta a gyűrűt, kérdezte. Ugyan bizony, itt lakik-e még az a diák, aki nekem adta ezt a gyűrűt? Itt bizony, csak menjen fel kigyelmed a Grádicson, mutassa meg ott a gyűrűt az istrázsának, az majd tovább kalauzolja. No, felment Benet úr a Grádicson, mutatja a gyűrűt az istrázsának, s még nem is szólhatott, már megnyílt előtte a nagy szárnyas ajtó, azon az istrázsás betessékelte. Egy sereg csillogó-villogó ruhás ember áldogált a nagy teremben. Azok, ahogy meglátták a kezében a gyűrűt, közrefogták Benet urat, úgy vezették, kísérték teremről teremre. És egyszer csak ott állott Benet úr egy olyan fényes teremben, hogy csak úgy káprázott a szeme a fényességtől, s a fényes teremnek a közepén ott ült aranyos székben Mátyás diák. Hej, édes jó Istenem, bezzeg forgott a világ Benet úrral, hiszen amíg teremről teremre vezették azok a fényes gúnyás urak, már akkor sejtett valamit, hogy az a Mátyás diák, akitől a gyűrűt kapta, valami nagy úr lehet, ha nem is a király. S lám, maga a király volt az, akitől a gyűrűt kapta, akit ő olyan szegényes vacsorával tisztelt meg. Ó, felséges királyom, mondá Benet úr,
2: Szinte elsüllyedek szégyenemben, hogy én, amikor vendégül láttam, csak egy tál lencsével tisztelhettem meg, de igaz lelkemre mondom, felséges királyom, az én szegénységemből több nem telik.
3: Mosolygott a király, s mondá, amint következik. Ejnye, ejnye, Bennet uram, sose mentegesse magát. Akár hiszi, akár nem, sohasem ettem olyan jó vacsorát, mint amilyen a kigyelmed megtrágyázott lencséje volt, mert éreztem, láttam, hogy jó szívvel adta azt, amit adhatott. Ebben a pillanatban lépett be az inas, s jelentette az ebédet.
2: Mátyás király szépen kézen fogta Bennet urat, kivezette az ebédlőbe, maga mellé ültette, szüntelen bíztatta. Egyék, Bennet uram, egyék, szeresse!
3: Mosolyogva mondta ezt a király,
2: szeresse!
3: Mert ugyanezzel a szóval kínálta Bennet úr a megtrágyázott lencsét Mátyás királynak. Mikor aztán vége volt az ebédnek, behozatott a király egy tál aranyat, egy tál ezüstöt, aztán behozatott egy nagy üres tálat. Ebbe az üres tálba beleöntötte az ezüstöt, az ezüst tetejére a tál aranyat, s mondá.
2: Íme, Bennet uram, valamiképpen kigyelmed megtrágyázta a lencsét zsírral, én is megtrágyázom az ezüstöt arannyal.
3: Ahogy ezt látták, az ebédnél jelen volt nagyurak, nekik is kedvük kerekedett, hogy Bennet urat valamivel megajándékozzák. Mit gondolt, mit nem egyik nagyúr? Aranyos, gyémántos mentéjét Bennet úr nyaka köré akasztotta. Kérdezte,
2: elbírja-e ezt a mentét Bereckig, Bennet uram? El én a világ végéig is, mondta Bennet úr.
3: Egy másik nagyúr szintén Bennet úr nyaka köré akasztotta a mentéjét.
2: Hát ezt elbírja-e, Bennet uram?
3: Nem csak ezt, de még többet is. Bezzeg, hogy egymás után akasztották Bennet úr nyakába a mentéket.
2: Hát ezt a sok mentét csak ugyan elbírja, Bennet uram? Kérdezte most a király. El én,
3: felséges királyom.
2: Huncfut, aki visszaveszi.
3: Csak úgy csengett a palota a nagy urak kacagásától, bezzeg, hogy egyik sem vette vissza a mentéjét. Most azonban csendet intett a király, s mondá igen komolyan, amint következik.
2: Ezekhez a mentékhez illik ám a kard is.
3: S egy igen szép kardot adott Bennet úrnak, akinek kicsordult a könny a szeméből, mondván.
2: Felséges királyom, köszönöm az aranyat s az ezüstöt. Köszönöm a kardot. Az aranyat, ezüstöt hazám javára használom, a karddal pedig hazámért s királyomért harcolok, amíg élek.
3: Azt beszélik Berecken, hogy az aranyból s ezüstből, meg a nagyurak mentéjének aranyából s gyémántjából várat épített Bennet úr, amely tán még ma is látszik.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Mesék és mondák Mátyás királyról. A Gyevi törvény. Magyar népmese. Gyevit ne tessék keresni a térképen, mert a térképen csak algyő található. Egy macskaugrásnyira Szegedhez. A régi világban szokásban volt a nagyeszű magyaroknál a Márton gyereket Mártának kereszteltetni, hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyalbőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy algyő Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem találják meg mindenféle dézsmaszedők. No, de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, Mátyás király volt. Az pedig még Kossuth atyánknál is régebben volt hallja. Így mondja az én Gyevi emberem, akinek valahogy olyan, mintha a 48-tól 1000 esztendő választan el bennünket. Különben vagyunk ezzel itt többen is. Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráesteledett a szegedi határban, ahol nyulászni járt. Valahogy eltévejedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispánján kívül, aki alatta nádor értendő, azt ijesztegette tréfás szóval. Na cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Itt van Gyevi egy mi atyánkra, emelte meg a süvegét az ispán. Ott meghálhatunk reggel, aztán megkereshetjük a többieket. Okos embernek az kenyeret, ispán, biccentett rá Mátyás a tanácsra. Csak adnék, királyom, ha volna, mutatta mosolyogva az ispán az üres tarisznyát. No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk terhet, nevetett a király. Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. Tücsök muzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az égen. Ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban. A fejedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok szeme, mondták is felhangon.
1: Jaj, ott is nagy eső járt, ahol ez termett. Hét határban nincs ilyen szép szellegény. Hallod-e, ispán? Húzta ki magát büszkén a király.
0: Az ispán még meg sem ukkanhatott, mikor valaki alázatosan megszólalt.
2: Kivéve a Gyevi bírót.
0: Szép fehérhajú öregember volt, aki mondta, még a sapkáját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább be a falu közepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgás cégért lobogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult hozzájuk a király.
1: Csárda ez? Atyafiak! Ez bizony az? Van-e benne fehér cipó?
2: A Váci püspök se eszik olyant. Kivéve a Gyevi bírót, mondták ketten is egyszerre.
0: Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni a Gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé. Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas. Hát elverték az éhüket hamar. Rántottá tettek kakastejes kenyérrel. Meg is köszönték a vacsorát a csárdásnak illendően. Ilyen jó ízűt se ettek ma Budavárában, ütött a vállára a király barátságosan.
2: Fájék egészségére, vitéz uram, dörzsögette össze a kezét a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy kivéve a Gyevi bírót.
1: Én bizony nem veszem ki a Gyevi bírót se, nevette el magát a király.
2: Hej, dehogy nem, vitéz uram, dehogy nem, kiáltotta ilyetten a csárdás, és kézzel, lábbal, szemmel, orral egyre integetett a sarok felé.
0: A király azonban most már bosszúsan vont vállat.
1: Ejnye, de fura falu ez a Gyevi. Vigye el a markolát, kivéve a Gyevi bírót, kottyant bele a gazda, de olyan sebesen ám, hogy a királynak megint csak nevetése szaladt a szája.
0: Mátyás bosszúsan húzta össze a szemöldökét.
1: De bizony, azt vigye el legelőbb, mondta felhangon. Már pedig azt nem viszi,
0: csikorgott ki valaki a sorokból, mint a kenetlen kerék.
1: Ebben a pillanatban kigurult a szoba közepére egy kis dudaformájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle volt, mint a szentesi korsónak, és azt annál sebesebben mozgatta, minél jobban elfutotta a méreg.
0: Gyeviben az a törvény, hogy a bírót mindenből ki kell venni.
1: Éjnye, kutya meg a mája, csodálkozott el a király. Hát aztán kihozta ezt a Gyevi törvényt? A Gyevi bíró,
0: lengette a füleit a duda ember.
1: Na szeretném én azt a jeles bírót látni, kacagott a király.
2: Hát csak nézzem meg, Ken, szuszogott a duda ember. Én vagyok a Gyevi bíró.
1: Hát akkor
2: Kendet vigye el a markoláb, mutatott rá király. Ezt meg Mátyás Deák mondja Kendnek.
1: Hát úgy, gurult dübbe a duda ember.
2: Úgy ám,
1: bólintott Mátyás király. Az lett ebből, hogy a gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a kisbírót, és hűvösre tette a két diákot. Ki nem ereszted őket, még meg nem tanulják a gyevi törvényt, adta ki a parancsot a méregtől kipirulva. Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva, lelkendezve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, mint az éget sebet. Hát te parazsat szorongatsz a markodban, hé? Mereztett nagy szemet a bíró. Jobban süt ez annál is, nyitotta ki a markát a kisbíró. Ezt küldik a csárdás gazdának a garabonciások. Vadonatúj aranyforint volt. Szent László kép az egyik felén, gyűrűs holló a másikon. Addig csak hallomásból tudtak ilyenről gyeviben. Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza felé került, bekukucskált a kulcsukon a két deákra, de nem csináltak azok semmi különöset. Papírost szedtek elő a tarisznyából, arra írkáltak, firkáltak. A nagyobb mondta, a kisebb írta. Mégiscsak deákfélék lesznek, nyugodott meg a bíró. Majd számon veszem, mire pazarolták a mécsest. Kürtriadásra, lódobogásra ébredt reggel. Cifra ruhás urak sürögtek, forogtak a háza előtt, középen a két deák. Fogja az ákombákomos papírt a kisebb, adja neki a parancsot a nagyobb. Olvasd, ispán! Olvasd! Gyevi derék népét szívébe fogadja a király ő felsége. Olvassa a kisebb deák. Kivéve a gyevi bírót, mondja a nagyobb. Nincs köztük tökkel ütött fejű ember, kivéve a gyevi bírót. Azért elrendeli a király, hogy gyeviben többé senki porciót ne fizessen. Kivéve a gyevi bírót. Ezüstából aranykanála legyen. Kivéve a gyevi bírót. 10 arany útravalót kapjon, hajtogatta össze az ispán az írást. Kivéve a gyevi bírót, mondta rá a király, és odafordult nevetve a duda emberhez. No, gyevi bíró, ugye, hogy jól megtanultam a gyevi törvényt? Azzal megsalkantyúzta lovát, és egyszerre porba veszett a kíséretével. A por nem is változott azóta se. A gyevi bíró pedig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda. Betakarta magát a fülével, s világ életében ki nem bújt többé alóla, úgy elszégyelte magát. Egy életre megtanulta a leckét.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy verset. Tamkós Irató Károly, szeptember. Szilvaszedés, szőlőszüret, kigyúltak a pásztortüzek. Nyit a tudás kapuja, kezdődik az iskola.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mátyás király és az okos leány. Előadja Benkő Bence Dániel. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekeren, hol pedig gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajthatott át a falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás király, hát kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem aláson, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondtalanok, kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse ellenon azt a kereket, de meg is nyuzassa, mert ha nem, akkor a fejével fizet, mondta nagyharagosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van. Elhengeríteni, csak elhengerítik azt az útból. De hogyan menkőbe gondolta a király, hogy még meg is nyuzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, hát mi leltekendett? Olyan nagyon töprenkedik, kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hajd el, leányom, hát nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja, hárított el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérlelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, hogy mi baja. Erre járt a minap Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, és összetört a hintójának kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk. Jaj, jaj, jaj, most mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol van a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette azt az átkozott malomkövet? Megnyuzatta-e, hogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett, állt elő takarosan a bíró leánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzhattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Hát kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nékem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat. Feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye. Abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor majd én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nékem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nékem azt a korsót. Én szívesen, csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki annak a 100 esztendős kosarát. Hát kilátott már olyat, hogy valamit a színéről megfoltozzanak, felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem, mentem az országban, de ennek a lánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való? El is veszem feleségül. Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végigrakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatól. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.
1: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mesél nektek. Tanúságos állatmesék La Fontaine nyomán. A farkas és a kecske Gida. Kora reggel munkába ment a kecske mama. Jó távol volt a káposztaföld, egész nap oda lesz majd. Kioktatta hát az otthon hagyott kecske Gidát, hogy mit kell elvégeznie. Az ajtóban még búcsút intett kicsinyének, és alaposan lelkére kötötte, hogy senkit se engedjen be a házba, mert sok az ellenségük, mostanában a kecskegidákra leselkedő veszély állandóan a kertek alatt ólálkodik. Nem is sejtette, hogy a legfőbb veszély már is a ház sarkához lopakodott. Az ordas farkas bújt meg a bokorban, és kihallgatta az utolsó szavakat. Megnyalta a szája szélét, mert belegondolt, hogy milyen csodás íze van a friss kecskegida húsnak. Amikor a kecskemama elment, az ordas azonnal ott termett az ajtónál, és a kecskemama hangját utánozva folytatta a kis gida oktatását. És ha ettél, szépen mosogass el! Igen, mama! Hallatszott bentről a kis kecskegida gyanútlan hangja. Olyan édes volt ez a hang, hogy a farkas szájában összefutott a nyál. Már ki is találta, hogyan juthat be könnyedén, kopogott az ajtón. Jaj, kis gidám, engedj be! Itthon felejtettem a káposztáskert kulcsát. Persze, mama, de előbb tedd ide a hófehér lábacskádat a kulcslyuk elé. A farkas mérges lett ettől a nagy óvatosságtól. Beste kölyke, hát már az édesanyádat se engeded be? Dehogy nem, mama, csak előbb tedd ide a kulcsjuk elé a hófehér kis lábacskádat. Ez a csel sem jött be, az ordas most a könyörgéssel kísérletezett. Jaj, kis gidám, ne légy már ennyire bizalmatlan, lekésem a távolsági buszt, ha tüstént nem engedsz be. Beengedlek, drága mami, mondta bent a kis gida. Csak előbb mutasd meg a hófehér lábacskádat. A farkas tehát nem tudott túljárni a kecske gida eszén. Az óvatossága megmentette a kis állatot. A farkas pedig szégyen szemre elkullogott kudarcának helyszínéről. Itt a vége, fuss el véle.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Meseleves. Felnőtt mese. Meseleves vagy nyakleves. Mi lesz ma az ebéd? Érdeklődik a 4 éves kislány. Zöldborsóleves, krumplifőzelék, fasírt. De én azt nem szeretem. Görbül sírásra a kislány szája. Anyuka sóhajt. Most mit mondjon? A tükörtojást és spagettit leszámítva semmit sem eszik meg a gyerek. Próbálta már kedvesen. Gyere, kóstold meg, meglátod, milyen finom. Máskor alkudozott vele. Na, csak 5 kanállal legyél, aztán jöhet a süti. Volt már, hogy elvesztette a türelmét és kiabált. Végül dühében elzavarta a kislányt az asztaltól. Utána persze bánta, de már nem volt mit tenni. Azt is elhatározta, hogy szigorú lesz. Addig nem mehetsz játszani, amíg el nem fogyott az ebéd. Mindegy. Akármit főz, akármit mond, a kislány nem eszik. Pár falatot ugyan sikerül beleimádkozni, de minden étkezés nyűg. Aztán egy nap zeller krémlevest küld a nagymama kóstolóba. Nagyon finom, de anyuka tudja. A kislány megkóstolni sem lesz hajlandó. Aznap délelőtt annyi a tennivaló, hogy nincs idő külön főzni a gyereknek. Ha nem eszi a levest, hát éhen marad. De amikor kiszalad a kislány a konyhába, hogy megkérdezze, mi lesz az ebéd, az anyja hirtelen ötlettől vezérelve azt mondja, meseleves. Az mi? Tátja el a száját a kis cuffos. Olyan leves, hogyha szépen eszed, mesélek közben. És mit mesélsz? Majd meglátod, nagyon izgalmas lesz. Bárné csak 11 óra múlt, a kislánya fogni kezd. Éhes vagyok, mikor ebédelünk már? Mire eljön az ebédidő, a kislány már könyörög, hogy egyenek végre. És csodák csodája, amíg anya halkan mesél neki fejből, szépen fogy a zeller krémleves. Utána a második fogás is eltűnik a tányérról. Ma nagyon finomat főztél, dicséri anyját a kicsi. Mikor lesz megint meseleves? Ma zellerből készült a meseleves. Holnap paradicsomból lesz, jó? De mesélsz hozzá? Aggodalmaskodik a kislány. Hát persze. Nem vagy normális, mondja a szomszédasszony, amikor a kislány édesanyja elmeséli, hogyan eteti a gyereket. Csak elkényezteted. Én már rég odacsaptam volna, ha a gyerekeim nem ennék meg az ebédet. A kislány anyja nem válaszol. Ő nem tud odacsapni. Hetek, hónapok múlnak el, és a kislány egyre többféle ételt hajlandó megkóstolni. Zeller krémlevest már mese nélkül is eszik. Néha vészhelyzetben azért előkerül a mesevarázslat. Kóstold meg a szilvás lepényt, kínálja a nagymama. Nem szeretem, húzza el a száját a kislány. Kóstoltad már? Nem, de nem szeretem, makacskodik a kicsi. A nagymama sóhajt, igaza van. De a kislány anyja már tudja, mit kell tenni. Mesélek neked a pásztor fiúról, aki úgy szerette a szilvás lepényt, hogy nem is kért mást. Jó, egyezik bele a kislány, és boldogan hátradől. A mese végén elgondolkozik, majd a nagymamához fordul. Teszel porcukrot a szilvás lepényemre? Néhány nap múlva anyukának gyanússá válik a csönd a gyerekszobában. Nagyobb zsivajhoz szokott. Aggodalmasan lép az ajtóhoz, bekukucskál. 4 éves kislánya a babaágy mellett ül, kötényben, kezében fakanállal. Kedvesen, türelmes hangon magyaráz 5 hónapos húgának. Akkor most mondok neked egy mesét a babáról, aki nem akar rendesen szopézni. Anyuka csendben mosolyog. Lehet, hogy a kicsi jó evő lesz?

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát, kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
2: Mind meséstek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese, Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: A mindennapi kenyerünk. A mindennapi kenyerünk, mielőtt az asztalra kerül, sok mindenen megy keresztül, és sok ember szorgalmas munkájára van szükség. Mielőtt egyáltalán elvetnék a búzát, vagy más magokat, jól elő kell készíteni a földet. Tudod, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Mert bizony tavasszal a magok gyökere teresztenek, és a pici levelek kidugják a fejüket a föld alól, és a nap sugarai hatására elkezdenek növekedni. Régen, a nagyszüleink idejében még lovakat fogtak az ek elé, és azok húzták az ekét, és így szántották fel a földeket. Utána következett a boronálás, hogy a rögök porhanyós földé váljanak, és csak ezután lehetett belevetni a búzát, hogy a kukoricát. Aztán a hengerrel ezt mind lehengerezték, tömörítették. Ma már egészen más a helyzet. A traktorok hatalmasak, és már majdnem úgy néznek ki, mint valami űrhajó. Sok közülük már légkondicionált, számítógéppel vezérelt, és vannak olyanok is, amelyeket GPS irányít, így a traktort irányítva centiméter pontossággal megmondja, merre menjen. Talán még mindez csak érdekességnek tűnik számodra, de ki tudja, lehet, hogy egyszer majd éppen te fogod vezetni ezeket a gépeket. Vagy talán te fogod megtervezni az újabb és még okosabb traktorokat. Mert a mezőgazdaság ma már nem csak kétkezi munka, hanem technológia, tudomány és kreativitás is. És ha legközelebb a boltban meglátsz egy cipót, vagy egy zsemlét, vagy bármilyen más péksüteményt, jusson eszedbe! Abban nem csak liszt van, meg élesztő, hanem rengeteg munka, tudás és odafigyelés, és talán egy kicsit a jövő is, akár a te jövőd is.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Fecske László, a Csiga háza. Előadja ifján Bazsinka József. Milyen háza lehet a csigának? Benne a rokonok vajon táncot járnak? Van-e benne nappali, spuccos fürdőszoba? Bezárja a házát, ha megy valahova? Van-e tévéje? Olvas-e lefekvés előtt? S ha elromlik valami, hívat-e szerelőt? És ha beteg, ha magas a láza? S az orvos menne, de zárva a háza? Az emeletre vajon csiga lépcső vezet? Az egész lakása zárt övezet? Bizonyára otthonos nagyon, az ára pedig kész vagyon. De sajnos törékeny, mint egy váza, ilyen lehet a csiga háza.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Mikola Péter, bátorság próba. Részlet. Előadja Morvai Noémi. Minden jó, ha jó a vége. Egyik este annyira izgultam, hogy képtelen voltam elaludni. Tudtam, ha felébredek, már arra nyitom ki a szemem, hogy megyünk az állatkertbe. Juhú, eljött az idő! Anya 10 óráig csomagolt, apa a fényképezőgépet készítette elő. Belci egy könyvet nézegetett, ami az állatkert lakóiról szólt. Az órára néztem, és megkérdeztem anyát. Mennyi az idő? 8:45, válaszolta. Az sok vagy kevés? Kérdeztem. Úgy értem, soká indulunk? Ekkor anya kinézett az ablakon, és rémülten kiáltott fel. Oda nézzetek! Szörnyű látvány tárult a szemünk elé. Néhány perce még 7 ágra sütött a nap, most pedig olyan sötét lett, mintha este lenne. Nem találtunk szavakat, csak néztünk egymásra némán. Nem megyünk az állatkertbe? Kérdeztem. Mit fognak szólni a macik meg a pingvinek? Anya széttárta a kezét, Belcinek

0: Sírásra görbült a szája, de ekkor nagy meglepetésünkre apa arca felderült. Ne búsuljatok, van egy ötletem! Azzal eltűnt a hálószoba irányába, kíváncsian néztünk apa után. Az égen sötét felhők gomolyogtak, eltakarták a napot. Zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Egyszer csak megjelent apa, kezében két vastag könyvvel, amikről később kiderült, hogy fotóalbumok. Volt nagy meglepetés, a piros borítós album egyik képéről anya mosolygott ránk két masnival a hajában, Luca babájával a karjaiban. Egy másik képen királynő jelmezt viselt. Hú, anya, nagyon szép kislány voltál, mondtam. És milyen szégyellősen nézel? Anya rámosolygott apára. Hogy csinálod? Hogy jutnak eszedbe ilyen dolgok? Egyáltalán honnan bányáztad elő ezeket az albumokat? Hiába borult kint az ég, itt bent mégis derűs lett az idő, mondta, és adott egy cuppanós puszit apa arcára. Nézzétek, milyen fürtöske voltam, sok hajam volt, mutatta anya. Ez te vagy, anya? Kérdeztem kíváncsian egy síró gyereket ábrázoló képre mutatva. Miért sírsz? Neked sem engedte az anyukát, hogy az új ruhádban menj a játszótérre? Te is hisztisztél? Kérdezte csodálkozva Belci. Mit szólt Nagyi? Anya lesütött szemmel mondta. Hát, be kell valljam, gyerekek, nagyon tehetségesen hisztiztem gyerekkoromban. Úgy, ahogy én, nem hisztizett senki. Maximum te, Zorka, és te, Berci. Nevette el magát. Szégyeld magad, gyerek anya, folytatta, és viccesen fenyegető új mozdulatokat tett a gyerekkori képe felé. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl engedékenyebb leszek, a hiszti tilos. Punktum, tette hozzá. Anya és apa egymásra néztek. Van úgy, hogy szavak nélkül is tudják egymás gondolatait. Ezt jól megmondtad, helyeselt apa huncut mosollyal. Egy másik képen a tesójával, Ildivel homokozott anya. Muti, tolt félre Berci, hadd nézzem! Éppen sütit készítünk, látjátok? Mutatta a képet, ahol a miénkhez hasonló formába tapsikolták Ildivel a homokot. De nézzük csak meg, milyen volt apátok. Nagyobb lett, néhány évvel idősebb, de sokat nem változott. Apa focizott az egyik fotón, a másikon a fa tetejéről vigyorgott ránk. Te is szerettél fára mászni? Kérdeztük egyszerre Bercivel. Mi az, hogy? Képzeljétek, volt, hogy az uzsonnámat is a fa tetején fogyasztottam el. Nem akartam lejönni, olyan jól éreztem magam odafenn. Holnap én is a fa tetejére kérem az uzsonnát, jelentettem be a szüleimnek. Berci helyeselt. Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet megnézni ezt az albumot, mondta nevetve anya. Egy másik képen fakarddal a kezében, néhány lap múlva pedig indiánnak öltözve láttuk a gyerekapát egy hatalmas íjjal a kezében. Tollak voltak a fejpántján. Belci újra kezdte. Apa, ugye megvan még a fakardod? Nekem adod. Apa, keresd meg azt az íjat is. Itt ki vagy, és mit csinálsz ezen a képen? Kérdeztem. Tüzes Nyíl volt az indián nevem. Sokszor indián történeteket találtunk ki, amiket el is játszottunk. Mit szólnátok, ha a pilisi kiránduláson is ilyet játszanánk? Rábeszéljük Gyuszi és Pista bácsiékat is. A nagy hurrázás azt jelentette, hogy elfogadtuk apa ötletét. S ha már elfogadtuk, áthívtuk őket, akikkel együtt megyünk majd víkendezni, hogy rávegyük őket az indiános játékra. Annap is kiderült, elállt az eső. Nem kellett sokáig győzködni őket, tetszett nekik is az ötlet. Rögtön neki láttunk az indián napok megtervezésének. Legelőször azt találtuk ki, melyik család milyen indián törzs lesz, és mi lesz a nevünk. Gyuszi bácsiék rögtön rávágták, hogy ők Siumiuk lesznek, mi pedig az Ipi Apacs nevet választottuk. Pista bácsiék úgy döntöttek, hogy Fityisz indiánok lesznek. Ezután jött a neheze. Mindenkinek egy ráillő indián nevet kellett találnunk. Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ő Sörhasas Sas lesz, csak mert olyan éles látása van, mint a sasnak. Mindenki helyeselt, mert tényleg jól lát a szemüvegével. Ő egy szemüveges sas. Bori, Gyuszi felesége, melegítő tűz, Anna a lányuk, Pajkos Bocs, Pista bácsi a Szürke Barát nevet kapta, mert szürkébe szokott öltözni, hogy jobban el tudja rejtőzni a szürkületben, és mert mindenkivel hamar összebarátkozik. Pista bácsi fia Ádám Surranó Manó lett. Apa a vicces Golyóstól nevet választotta magának, és elnevezte anyát Tavaszi Szélnek. Berci Bátor Bölény, vagy Oroszlán Király szeretett volna lenni, amit nagy bánatára leszavaztunk. Mégse lehet Bátor Bölény, vagy Oroszlán Király, aki sikítva menekül egy darázs elől. Inkább Remegő Nyárfa Levél illett volna rá. Ezen persze nagyon megsértődött. Végül kiegyeztünk abban, hogy Szökkenő Szarvas lesz a neve. Az én nevem pedig Hajnalcsillag lett. Mi és a felnőttek egész délután az indián nevünkön szólítottuk egymást. Nem tudom, mit csinálhattak a nappaliban a szüleink, de behallatszódott a gyerekszobába, hogy ők is jól mulatnak. Mi is nagyon élveztük az indiánosdit. Azt játszottuk, hogy aki elfelejtette az indián nevén szólítani a másikat, vagy nem hallgatott az indián nevére, annak valami tréfás dolgot kellett csinálni a büntetésül. Például csukott szájjal vagy kinyújtott nyelvvel beszélhetett 2 percig, vagy összekócoltuk a haját. Vicces volt nagyon. Számoltuk a napokat a pirisi kirándulásig.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este. A Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Én nagyon szeretem a meséket, mind olvasni, mind pedig hallgatni. Ez gyerekkorom óta így van. Következzen most egy mese, csak nektek, Berg Judittól, Tündérzene, Hegedű. Az ősz utolsó meleg estéjén Panka tárva nyitva hagyta az összes ablakot, és átment Csiribihez, hogy hintázzanak egy jót a nagy fenyőfa ágain. Panka vitt magával egy kis bodzaszörpöt és áfonyás lepényt is, hogy legyen mit majszolgatni. Persze a két szomszédban lakó mókus gyerek, Jocó és Emma is melléjük telepedett. Ültek az ágon négyen, lógatták a lábuk, himbálóztak, falatoztak. Az első csillagok a magasból nevettek rájuk, lenyújtották feléjük a csillaghálót, amit éjjelente szűrek. A tündérek átlibbentek a hálóra, azon hintáztak, lengeteztek, aztán újra visszaültek a fenyőágra beszélgetni. Késő este volt már, mire belefáradtak a mulatságba. Mókus mama is türelmetlenkedett, ideje volt, hogy Jocó és Emma ágyba kerüljön. A barátok elbúcsúztak, a két mókus csemete bekúszott az első emeleti odúba, Csiribi pedig hazakísérte Pankát a tölgyfaházba. Aztán ők is jó éjszakát kívántak, és Csiribi hazaszállt. Panka becsukta az ablakot, nagyot ásított, alig várta, hogy ágyba bújjon. Mikor végre magára húzta a takarót és becsukta a szemét, a szoba sarkából gyönyörűséges hegedű szó csendült. Panka csodálkozva felült. Lehet, hogy nyitva felejtette az ablakot, és behallatszik Tücsök Tóbiás éjjeli koncertje? Nem. Az ablakot gondosan bezárta, miután Csiribi elment. Amikor Panka felkapcsolta az éjjeli lámpást, a hegedű szó elhallgatott. De mikor a kis tündér újra leoltotta a fényt, megint megszólalt a különös muzsika. Egész biztosan a szobában szól, gondolta Panka, és újra felgyújtotta a lámpát. A hang megint elhalt. Panka értetlenül dörzsölte a szemét. Lehet, hogy már is álmodom? De nem. Amint újra elsötétedett a szoba, felzendült egy másik dallam a hegedűn. Van itt valaki? Kérdezte Panka a takaró alól. Válasz helyett hangosabban és még andalítóbban szólt a zene. Szerencsére addigra a hold is megérkezett, és szokása szerint bekukucskált a tündérlány ablakán. A hold fénye megvilágított egy különös alakot a szoba sarkában, a szekrény előtt. Tücsök Tóbiás, hogy kerülsz te a szobámba? Nevetett Panka. A hegedűs végre leeresztette a hangszerét, és szigorúan megszólalt. Nem vagyok Tóbiás, nevem Ciripvári Fülöp, hegedű művész. Ó, nyelt nagyot Panka, és mit keresel itt nálam? Mivel holnaptól beköszönt a hideg, téli szállás után néztem, ez a szoba nyitott ablakkal várt, és senki nem mondta, hogy menjek innen. Így hát mától ez a téli szállásom. De hát ez az én házam, döbbent meg Panka, és újra felkapcsolta a kislámpát. Kapcsold le a villanyt, mérgelődött Ciripvári Fülöp, zavarja a fény a szemem. Aztán kicsit szelídebben tette hozzá. Muszáj egy kicsit gyakorolnom, csak nem akarod, hogy az éjszaka közepén álljak tovább? Nem, nem, persze, enyhült meg Panka, csak nagyon álmos vagyok. Hát aludj, húzok egy kis altatózenét. Panka lefeküdt, Ciripvári Fülöp pedig belefogott egy szép altatóba, de Panka nem tudott aludni. Gyönyörű volt a zene, és a kis tündér inkább felült az ágyban, úgy hallgatta. Később ő is elővette a hegedűjét, és egy szép duettet játszottak együtt. Csak hajnalban sikerült végre elaludnia. Reggel azonban sok munka várt a tündérlányra, álmosan, kótyagosan ébredt, megreggelizett és elindult az erdőbe. Ciripvári Fülöp eközben az igazak álmát aludta. Délután ugyan felébredt és jól belakmározott Panka befőttjeiből, de mire a tündérlány hazatért, ő már újra elszenderedett. Igazán nem akart útban lenni, a szekrény mögötti zugban húzta meg magát. Panka keltegette, de sehogy nem tudta felébreszteni. Csak akkor tért magához, mikor a tündérlány ágyba bújt. Akkor viszont rögtön előkapta a hegedűjét, és gyakorolni kezdett. Maradj csöndben, Fülöp, nem tudok aludni, kérte álmosan Panka a takaró alól.
3: egész halkan játszom, muszáj gyakorolni, mondta a hegedűs megrovóan. Hajnalig tartott a zenebona, szegény panka egy szemernyit sem aludt. Reggel olyan álmos volt már, hogy kis híján elfelejtette felhúzni a cipellőjét, mikor útnak indult. Pedig tényleg beköszöntött a rossz idő, kopogósra fagyott a föld a hajnali hidegben. Egérmama nem győzött csodálkozni. Na hát, panka, nem vagy te beteg? Karikás a szemed, és még köszönni is elfelejtettél. Ne haragudj, egérmama. Két napja nem aludtam, szabadkozott panka, és elhatározta, délután feltétlenül megkéri Fülöpöt, hogy költözzön máshová. De mikor a tücsök végre felébredt, hogy megtömi a bendőjét, könyörgőre fogta. Ne küldj el, panka! Beálltak az éjjeli fagyok, ha nincs hol aludnom, tán el is pusztulok. Tücsök, Tóbiás és zenekara szeretettel látna, mert beszéltem is Tóbiással, szállást is kaphatsz a vendégművészek panziójában, ott áttelelhetsz. Én nem állok be semmilyen zenekarba, szólista vagyok, húzta fel az orrát sértődötten Fülöp. Akkor ígérd meg, hogy nem zerélsz éjszaka, szeretnék aludni végre. Már hogy ígérném? Mérgelődött Fülöp. A tücskök hegedűje éjjel szól a legszebben! Panka se szó, se beszéd, ott hagyta Fülöpöt. Kiszaladt az erdőbe, és szerzett két nagy csipkebogyót füldugónak. De hiába dugta be a fülét éjjel, a hegedű szó így is bekúszott a fejébe, és nem hagyta aludni. A következő nap reggelén Panka hatalmas ásítások közepette ment át Csiribihez. Segíts valamit kitalálni, mondta. Csiribi elgondolkozva vakargatta az üstökét. Majd én beszélek ezzel a tücsökkel, jelentette ki. Együtt mentek vissza a nagy tölgyfához, de csodák csodájára nem találták ott Cirifári Fülöpöt. Talán jobb belátásra tért és odébb állt, reménykedett Panka. Fülöp nem is került elő egészen éjfélig. Akkor azonban előkászálódott Panka szekrényéből, és neki látott a gyakorlásnak. Panka sírva fúrta be a fejét a párnája alá, később kiköltözött a konyhába, és az éjszakát egy matracon töltötte az asztal alatt. Reggelre remek tervet eszelt ki. Megvárta, még Ciripvári Fülöp elalszik, akkor előszedte a hangszeres ládáját, és vidám ébresztőt fújt a trombitán. A tücsök rémülten ugrott ki a szekrényből, ahol elvackolta magát. Panka trombitált még egy kicsit, aztán elővette a cintányért. Akkor a csinnadrattát rendezett, hogy csak úgy remegett belülről a nagy tölgyfa. Hát már aludni sem hagyják az embert? Sopánkodott Cirifvári Fülöp. Dehogy nem, éjszaka annyit alszol, amennyit akarsz, nevetett Panka, és megrázta a csengettyűit. Cirifvári Fülöp vastag sálat kötött a fejére, és úgy tett, mintha aludna, de látszott, hogy nincs nyugvása. Délután nem bírta tovább. Felpakolta a hegedűjét, és köszönés nélkül elviharzott. Panka gúnyosan trombitált utána búcsúzóul. Este, mikor a tündérlány végre elalváshoz készülődött, csengettek. Panka csodálkozva nyitott ajtót, ugyan kiérkezhet ilyen későn. Nem hitt a szemének, amikor Cirifvári Fülöpöt pillantotta meg az ajtóban. A tücsök úgy didergett, hogy még a hegedű tok is remegett a kezében. Nincs hol aludnom, teljesen átfagytam, senki sem akar befogadni. Azt nem csodálom, mondta szúrósan Panka. Mindenki nyugalomra vágyik éjjel. Kérlek, engedj be, ha kint maradok, végem, vacogott a tücsök. Rendben van, bólintott Panka, de nincs több éjjeli zenebona. Cirifvári Fülöp lehajtott fejjel vonult be a szobába. Egy darabig csendben ücsörgött, de nem bírta sokáig. Muszáj volt elővennie a hegedűt. Egész halkan pengette csak a húrokat. Panka kiugrott az ágyból, nagyon mérges volt. Ám mielőtt megszíthatta volna Fülöpöt, megint csengettek. Szarvasbogár bácsi állt az ajtóban, pizsamában. Ne haragudj a zavarásért, szabadkozott. Csak gondoltam, megkérlek, muzsikálj picit hangosabban. Tudod, az utóbbi időben nagyon rossz alvó lettem, de amióta ilyen szépen hegedülsz éjszaka, mindig sikerül elaludnom. Nem is én hegedülök, hebegett Panka. Cirifvári Fülöp előlépett.
4: Jól hallottam, önnek tetszik az éjszakai zene? De még mennyire?
3: Lelkesedett a vén szarvasbogár.
4: Azóta alszom csak igazán jól.
3: Ennél már csak az lenne jobb, ha közvetlenül az ágyam mellett szólna. De hisz azon könnyen segíthetünk, ugrott hatalmasat örömében Panka. Fülöp már is beköltözhet szarvasbogár bácsihoz.
4: De ugye napközben nem muzsikál,
3: aggódott az öreg,
4: mert azt ki nem állhatom.
3: Megígérem, húzta ki magát Fülöp, és boldog mosollyal vonult le a földszinti lakásba.
1: Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod. A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Vargáné Reiter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának külön díjasa. A mai mesém Fontos levél. Meseerdő postása fontos levéllel érkezett a Sünn család otthonához. Jó reggelt, Sünni asszonyság! A kis Tóninak levele érkezett. Tóninak? Kérdezte Sünn asszony meglepve, hiszen gyermeke, aki mindössze 3 éves volt, még sosem kapott levelet. Igen, tessék nézni, mutatott a címzésre postáslipót. Itt ez áll, Sünn Tóni. És még ez is? Fontos. Furcsa. Vajon ki küldhette? Töprengett a Sünn, és átvette a levelet a postástól. Az egér elköszönt és tovább indult. Sünn asszony pedig a különös levelet forgatva gyermekéhez sietett. Tóni, nézd, leveled érkezett! Levelem? Nekem? De jó! És ki küldte? Azt nem tudom. Most ki gyorsan. A kis Sünn Tóni izgatottan nyitotta ki a levelet, és átadta édesanyjának. Sünn mama feltette szemüvegét, és hangosan olvasni kezdett. Kedves Tóni, szeretettel üdvözöllek a Tölgyfa óvoda Makkocska csoportjában. Hamarosan véget ér a nyár, és szeptembertől izgalmas időszak veszi kezdetét. Nagyon várom már, hogy megismerkedjünk egymással, és elkezdődjön a közös kalandunk. Sok mesével és játékkal készülök. Biztos vagyok benne, hogy jól fogod érezni magad az új kispajtások között. A jeled az alma lesz. Ha van kedved, mondogasd anyukáddal ezt a kis mondókát. Piros alma, de kerek, kóstoljuk meg, gyerekek. Ugye édes, ugye jó? Nekünk hozta őszanyú. Hamarosan találkozunk. Szeretettel, Lili óvónéni. Sünn mama leeresztette a levelet, és gyermekére tekintett. Tóni kerek szemekkel nézett hol az anyukájára, hol pedig a levélre. Óvoda, Lili óvónéni, jelem lesz. Hamarosan? Sorolta a kérdéseket egymás után, majd lekonyult a szája, és szeme könnyekkel telt meg. Na, mi a baj, Tóni? Miért sírsz?
2: Én nem akarok óvodába menni, anyu.
1: Ne szomorkodj, kisfiam. Látod, hogy mennyire várnak. Mesék, játékok, pajtások. Csoda jól hangzik. Próbálta lelkesíteni gyermekét Sünn mama.
2: Hát jó, de hamarosan. Anyu, miért kell nekem elmenni itthonról?
1: Azért, mert éppen elég nagy vagy ahhoz, hogy most már okosodj az odunkon kívül is. Az óvónéni sok-sok érdekességet tud neked mondani és mutatni, és közben még új barátokat is szerezhetsz. Tóni szipogva bújt oda az anyukájához, aki kedvesen simogatta kisfia pofikáját, és halkan a fülébe suttogta. Meglátod, minden rendben lesz. Megígérem, hogy jól fogod érezni magad. A nyár utolsó hetében Tóni sok kérdést tett fel az anyukájának az óvodáról, Sünn mama pedig szeretettel válaszolt minden kérdésére. Az idő gyorsan elszaladt. Elérkezett szeptember első napja. Sünn mama felébresztette kisfiát, elfogyasztották reggeliüket, majd elindultak az óvodába. Tóni szótlanul lépkedett, és gondolataiba merülve nagyokat sóhajtozott. Sünn mama egyszer csak megállt, Tónira nézett, és mosolyogva így szólt. Megérkeztünk. Az óvoda ajtaján belépve hangos zsivaj ütötte meg Tóni fülét. A következő pillanatban a hangzavarból egyetlen csilingelő, mosolygó hang lépett elő. Szia, Tóni! Lili óvónéni vagyok. Örülök, hogy itt vagy. Gyere velem, megmutatom a csoportunkat. A kis Sünn Tóni megfogta az óvónéni kezét, és egy kicsit már könnyebbnek érezte a lépteit. A csoport szobába lépve körbenézett. Színes képek, játékautók, vidáman játszó gyerekek. És a gyerekek közt ismerős arcok. Ferdi a kisnyúl, Brumi a medvebocs, Breki és Röfi, akikkel Tóni a Sünodú közelében fekvő játszótéren barátkozott össze, amikor szüleivel meseerdőbe költözött. Tóni arca felderült. Hátra nézett az anyukájára, aki mosolyogva intett neki, majd az óvónénire tekintett, aki kedvesen így szólt. Menj csak bátran! Tóni füligérő szájjal szaladt be a gyerekek közé, és örömmel üdvözölte barátait. És hogy hogy alakultak az óvodai napok a későbbiekben? A fontos levélben az óvónéni igazat írt. Izgalmas kaland vette kezdetét sok mesével és még több játékkal, és Tóni nagyon jól érezte magát a kispajtások között.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepli a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, s amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár harmadkata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, s mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok! Rikkantott a kis vakarcs. Mert miért agadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak, híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény, ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem paritjázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kujtorog. Csiga-zsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattan zsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattanni csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Őzmisi meg csak ment, Vitt a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség, az öt kis tapsival. Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga, együltem be falom. Jó családból való, rikácsolta Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel, kifen gígerli, csörögte a szarka. Igazi úr, fehér-feketében jár, mit teszem én azt? Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fácánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek, nálad már csak a kakukk alábbvaló. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent Gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott a támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tojvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő. Ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno. Aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi. Mától fogva barátom vagy gyerek, csak szólj, ha valaki bántana. Halló, zsiga, kárált a varjú kárörvendően. Nem eszel gombapaprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő, már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásban vagyunk hivatalosak. Röpkedj, asszony, noszogatta nejét Fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek, ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól, a harangvirág csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl.
0: Minden nap egy újabb kaland, tartsatok a Csukás Mese Rádióval, ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Véd

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jó

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
1: Ebben a korszakban anyu kék kemény táblába köttette falatka képes füzeteit. Ez abban az időben volt, amikor Falatka egy további regiszteres füzetbe elkezdte névsorba szedni azokat a barátait és ismerőseit, akikkel odaállt az óperencián túlnak egy-egy bizonyos részén töltött remek pillanatokat. Ide tartozott egy Hurpeneg Olivier nevű, már nyugállományban lévő cirkusz igazgató, az, akinek a csizmáját a kalamőr testvérek subickolták olyan fényesre, csak megjegyzem, hogy a kalamőr testvérek nemzetiségükre nézve is kalamőrök voltak. Hurpeneg igazgatónak utóbb a gyomrával volt valami baja, ezért diétásan étkezett. Húst nem evett, se szeszes italt nem fogyasztott, a cigarettáról is leszokott, tudjuk, azelőtt bezzeg. Szóval lassanként aztán kialakult, hogy a kistermetű, s oly jókedvű, kecses barika főzött neki, főként teljes ételeket. A fűszerelosztó hivatalban a két másik furcsa testvér szerette és tisztelte Hurpeneg igazgatót, és ha valami különleges fűszer érkezett, mindig telefonáltak Barikának, hogy nincs-e szüksége rá. Ez a két testvér, Ikrek, Tavidiru és Tavidion. Nagyon különös véletlen, hogy ennek fordítva is van valami értelme ideát. Úri divat és női divat. Tavidiru és Tavidion. Egy fiú meg egy lány, a fűszeres Ikrek. Nagyon jó lelkűek, kedves beszédűek. Tudjuk, hogy nagy rendet tartott ezekben a dolgokban Falatka, éppen ezért is írta ezeket külön füzetbe. Amandor, Benniden, Eklice, Esztizu, Önkice, remek korcsolyázók. Mennyi díjat hoztak mindenhonnan külföldről. És a mindig mosolygós özvegy édesanyú, Impilla. Ah, ki gyönyörű történeteket tudott a jégről, a hóról, az esőről. Ebbe a füzetbe került a süggének és kalamőrök összefűződő történelme. Ezek ugyanis egy néppé egyesültek a lángoló szakálú Unmiket Vevüsterin fejedelemsége alatt. Megdöbbentő hasonlatosság volt a két nép között. A táncaik például a megtévesztésig hasonlítottak egymáshoz. És amit felfelkiáltottak tánc közben, amint így fölfelkiáltottak, süvegüket a magasba dobálva, hát, ember legyen a talpán, aki meg tudja különböztetni egyáltalán, hogy ez süggén, amaz meg kalamőr. Persze, mindnyáján azonos tőről fakadtak, és az öreg Bökendi Nullaszától tanulták a táncos felkiáltásokat a mozdulatokkal együtt. Bökendi Nullaszától a táncos öregtől, aki először táncolt a Mimánkovi erdőben, Holtsugárnál, San Samarinit úgy, hogy a tenyérnyi széles hoppárát átugrotta. Ott a tisztáson. Tett néha kisebb-nagyobb célzásokat Falatka a felnőttek előtt erről, de azt kellett tapasztalnia, hogy a felnőttek egy része fél ettől. Ha, egy kicsi, ugye? Főként a doktor bácsi mulatott nagyon jól mindezeken, és a háta mögött azt mondta, majd kinövi, nem kell megijedni. Falatka érezte ezt az aggódást, és hogy viszont nagyapa sem veszi elég komolyan. Kezdett tehát elhallgatni az e füzetbe felsorolt barátairól. De a naplóba, mármint az ABC-s füzetbe pontosan beírta őket. Sőt, fel is rajzolta az immár kékbe kötött nagy vázlatkönyvbe. Így alakult ki Falatka körül egy olyan világ, amely hasonlított az óperencián innenhez és az óperencián túlhoz is. Hasonlított, és így persze különbözött is. Egyszer aztán úgy kerültek a dolgok, hogy Falatka elmondott ebből valamit menyasszonyának Évinek, akiről már szóltam. Sőt, meg is mutatta neki a füzeteket. A tömbbe ekkor már külön nagy rajzlapokat illesztett be Falatka, és kezdett kialakulni, hát, hogy is mondjam, a város, az ország, a földrész, ahol ezek a különös jó barátok laknak és tevékenykednek. A város, mondhatni a főváros neve, Abarándon. Súgta,

0: Öbürendin, Ubarinden, Öbürendán, Obarandán, nem lehet összetéveszteni. Dombokon épült a város, folyók és patakok közé, vízesések és virágos kertek, iskolák, játszóterek. Itt munkálkodnak az óriás termetű zsebroszok, akiknek feladatuk például a város tisztántartása. A főtéren vasárnaponként kargistulik és taragitták muzsikálnak. A nagy torony kapuját Kötvendi Jesztor és Fejbuk Buhacser őrzik, már csak azért is, hogy nehogy valaki ellesse a perecgyár titkait. De ott sétál ilyenkor a már említett Unminket vevő szerint is, megvan talán már 500 éves is, akinek nemrég adta át az országgyűlés elnöke Felendi Ragundil a nagy elefánt hadi érdemrendet. Ugyanis a Tamrák Devenkök orvul megtámadták Abaraindot, és vevő szerint érdeme, hogy nem lett komolyabb baj. Vasárnaponként nagy népünnepét is tartottak. Megtették például Hurriniból, na, de az egészen apró Hurriniból, nem az a szemcsés, Hurriniból gőzölt világítás font a fényárba a Lanivalon szigetét. Stánc, kivilágos, kivirrattig. Amint növekedik, látjuk, Falatka ismerőseinek száma, barátai az óperencián innen úgy szaporodnak az óperencián túl is. Miközben élni kezdett Abarandon különös városa is, nagy, díszes, tevékeny és ünnepi életével, és a kék könyvben hatalmas birodalommá épült mindez. Szerelmesek léptek az anyakönyvezető elé, gyűrűt cseréltek és ígérték, hogy egymást egész életükben el nem hagyják. Hangversenyeket adtak egymásnak, színházba jártak és moziba, gyártottak szúrós amazsinból szelíd gömbölyű ennetelinget, csúcsossat és folyékonyat is, folyékony enendőrből aszalt szilvás firadalt, gyárakat, műhelyeket építettek, és ez időben éppen kezdték a Kulongatér elhasznált gubridáit újra aszfaltozni, ez nagy munka volt. Így éltek ott a dombokon, tornyaik és vizeséseik között. A különlegesebb eseményeket beírt a füzeteibe Falatka, és le is rajzolta. Például azt, hogy hogyan ültették körül a város, de teljesen körös körül, csatos levelű megrancafákkal. És minden egyes fa köré sok apró migurelint. Ezek duccolták alá a gyökereket. Micsoda munka! Volt úgy, hogy Falatka hosszú pillanatokig elnézte, hogyan készül a Macska utca és a Salátatér sarkán a Teklavin Tettike szoborral átellenben az új 24 emeletes Dorulündönde tetején a Meteorológiai Intézet külön eszpresszója. A tetőteraszon ismerkedett meg Falatka két aranyos öreggel, akik ott egyrészt a ruhatárat kezelték, másrészt régi kalamőrdalokra oktatták az ifjúságot. A két nagy emlékező, Zümöngi bácsi, Zümöngi néni. Ők meséltek Falatkának azokról az időkről, amikor az egyetemen még dr. Deurola Datorit tanította a matematikai tudományokat. Az állami nagyszínházban Okvipalé és Ompurus táncolták a Mörkelant. Senki nem tud ma már olyan forgást beleadni. Senki. Abban az időben az állomáson, a régi állomáson, műemlék, Oktulevics Geszteni teljesen Monakül zenekara kísérte a Fulin játékokat. A még régebbi a Nemzeti Fulimballát. Zenekar fogadta a vendégeket, és a féllábú kecskeszakálas Lucita volt akkor az állomás főnök.
1: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
2: Gyerekek! Halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és egy kedves óvis mesét hoztam most nektek. Vadadi Adrien, Ákos mindenkinek hiányzik. Ákos már régóta nem jár óvodába. Beteg. Az anyukája azt mondja, hogy még legalább egy hétig otthon kell maradnia, mert influenzás. Ágyban kell maradnia, hogy ki tudja feküdni a betegséget. A barátai nagyon hiányolják. Folyton kérdezgetik az óvónénit, hogy mikor gyógyul már meg. de az óvónéni nem tud nekik válaszolni.

0: ezért mindig csak azt mondja, reméli hamarosan. Lea 3 éves korában, amikor óvodás lett, sokszor volt beteg. Olyankor vele is legtöbbször az anyukája maradt otthon. De amikor az anyukája nem ért rá, mert munkába kellett mennie, akkor a nagymamát hívták, hogy segítsen. Lea mindig nyafogott, amikor az anyukája elment hazulról, és attól kezdve, hogy hazaért, a nyakával lógott egészen az esti ágyba bújásig. A nagymamával álló nap csak undok volt, alig szólt hozzá. Ha kérdezte, nem válaszolt, csak a vállát vonogatta, és egyszer még a nyelvét is kinyújtotta rá. Pedig máskor Lea nagyon szeretett a mamával lenni. Csak épp akkor nem, amikor beteg volt. Olyankor sem az apukája, sem a nagy testvére senki nem volt jó. Betegen azt szerette, ha az anyukája mellé bújik az ágyba, és szeretgeti egész nap. Még főzni sem szívesen engedte ki a konyhába, vagy esetleg egy kicsit dolgozni a másik szobába. A gyerekek ma reggel megint emlegették Ákost. A fiúknak az építős játéknál kellett volna a segítsége, mert Ákos a legmagasabb, és csak vele lehet nagyon magas tornyokat építeni. A lányoknak meg az apukás játékból hiányzott. Mindig Ákost választják apukának, mert Ákos olyan nagy és erős. Azt is szeretik benne, hogy igazságos, és sosem hagyja őket összeveszni az apróságokon. Az óvónéni a rendrakásnál nélkülözte sokszor. Általában hiány van a segítő kezeknek, mert a gyerekek sokkal jobban szeretnek játszani, mint elpakolni. De Ákos nem így van vele. Ő olyankor mindig markolót vagy teherautót játszik. Odaáll a szőnyek közepére, a gyerekek meg a felhajtott pulóverébe rámolják a szétszórt játékokat. Amikor megtelik a bugyor, Ákos pöfögve, berregve elindul, és szép sorjában a helyre rakosgat mindent. Ha ő ott van, a többieknek is könnyebben megy a munka. De nélküle nem szeretnek rendrakósat játszani, mert közülük senki sem tud olyan jól pöfögni, meg berregni, mint ő. Ráadásul a játékok helyét is Ákos ismeri a legjobban. Még a legkisebb kacatot is mindig pont odarakja, ahová való. Az óvónéni szerint ez azért van, mert Ákos szokott legelsőnek érkezni, és olyankor keresgélőset szeretnek játszani. A csoportszobában elrejtenek egymás elől mindenféle parányi játékot, dobókockát, legót vagy babacipőt. Aztán meg külön-külön nekiállnak megkeresni őket. És ha megtalálták, behunyt szemmel visznek vissza mindent a helyére. Játszottak már ilyet a többi gyerekkel is, de nagy kavarodás lett belőle. Sosem maradt titokban a játékok rejtek helye. Mindig volt valaki, aki nagy izgalmában elszólta magát. Amikor meg összeszorított szemmel próbáltak lépegetni, folyton felbuktak a szőnyegen heverésző kezekben és lábakban. Így jutott eszébe az óvónéninek, hogy mielőtt kimennek a játszótérre, kanyarodjanak el Ákosék háza felé, hogy meglátogassák. Gyerekek! Kezdte az óvónéni. Mit szólnátok hozzá, ha meglátogatnánk Ákost? Juhú, jaj, de jó! Ugrándoztak a gyerekek. Én már jártam Ákoséknál, mondta Panna. Van egy távirányítós autója, meg egy élő békája. Amíg ott voltam, azokkal játszottunk. A gyerekek tervezgetni kezdték, hogy mi mindennel fognak majd Ákoséknál játszani. A villanyvasúttal, a robottal, a nagy markolóval, amiket Ákos már sokat emlegetett nekik. De az óvónéni félbeszakította őket. Gyerekek, nem tudunk bemenni Ákosékhoz, hiszen Ákos beteg. Azért nem jön óvodába, nehogy megfertőzzön titeket. A gyerekek abba hagyták a tervek szövögetését, és mindnyájan szomorúan bámultak az óvónénire. Akkor mégsem látogatjuk meg? Kérdezte Zétény. Dehogy nem, válaszolta az óvónéni. Már tudom is, hogy fogjuk csinálni, hogy találkozzunk is Ákossal, meg ne is. Közben pedig titokzatosan mosolygott. A gyerekek hitték is, amit az óvónéni mondott, meg nem is. Ákosék nem laktak messze az óvodától, csak 3 sarkot kellett menni. Az úton egyre izgatottabbak lettek, és amikor megérkeztek a ház elé, az óvónéni becsengetett. A gyerekek suttogva kuncogtak, mert nem akarták, hogy Ákos meghallja a hangjukat. A csengetés után várni kellett. Mindenki nagyon izgult, hogy otthon legyen Ákos. Mi van, ha éppen doktor néninél vannak? Aggodalmaskodott Zsófi. Vagy ha lementek levegőzni? Folytatta Dorci. És ha bevásárolni vannak? És ha itthon vannak, csak a fejükre húzták a takarót, és nem is hallották, hogy csengettünk? Kérdezte Dani. De akkor már lépteket hallottak bentről. Ákos apukája nyitott ajtót. Nagy szemekkel nézett az óvónénire és a gyerekekre. Eljöttünk Ákosnak integetni, szólt az óvónéni. Szabad kibújni az ágyból és kinézni az ablakon? Ákos apukája úgy meglepődött, hogy nem is válaszolt, csak felkiáltott az emeletre. Ákos, gyere az ablakhoz! A gyerekek az óvónénivel átszaladtak az utca másik oldalára, hogyha Ákos kinéz az ablakon, jobban láthassa őket. Az ablakban lít bent a függöny, és kék-piros csíkos pizsomájában előbukkant Ákos. Sokáig integettek egymásnak, aztán a játszótérig és onnan hazafelé azt tervezgették, hogy mi mindent fognak játszani együtt, ha majd Ákos meggyógyul.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mit tudsz Süsüről?
1: Tudom, hogy ő egy sárkány, kedves jó szívű aranyó.
0: Na és mit tudsz még?
2: Egy fejű.
3: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Valamikor réges-régen élt egy király, akinek egy napon két csodaszép, életerős fia született. Az öreg király úgy szerette őket, hogy tejben, vajban füröztötte. Mindent megadott nekik, amit csak szemük, szájuk kívánt. Majd ahogy telt, mint az idő, a fiúk lassan ifjú doliákká cseperedtek. És nem volt náluk vonzóbb legény az egész birodalomban. Az összes lány epedezve nézte őket, amint a királyfik végigvonultak hegykelovaikkal a városon. Aztán egy reggel furcsa dolog történt. Éppen úgy, mint máskor, a királyfiak felkeltek és készülődni kezdtek. Megmosakodtak, felöltöztek, majd lementek az ebédlőbe, hogy elfogyasszák pompás reggeliüket. Ám amikor az asztalhoz ültek, és a szolgálók meglátták őket, egyszerre mind felsikítottak. Egyikük annyira megijedt, hogy még a tányérokat is eldobta. Mi az? Hát titeket meg mi lehet? Kérdezte meglepetten a két dalia, ám a cselédeknek egy szó sem jött ki a torkán. A királyfik fejvesztve rohantak a szomszédos terembe, és belenéztek a tükörbe. Arcuk sápadt, falfehér volt, bőrük pedig olyan ráncos, mintha egy éjszaka alatt 20 évet öregedtek volna. Rémülten néztek egymásra, egyikük sem értette, mi történt. Az udvari orvos azonnal ágyba parancsolta a két sápatag fiút, amíg jobban nem lesznek. A fiúk egész nap feküdtek, és közben a szolgálók elhalmozták őket mindenféle finomsággal. Egyre másra hozták az ízletes húsokat és az édes süteményeket. A napok teltek, múltak, de az orvos bármilyen kúrával próbálkozott, egyik sem használt. A fiúk egyre rosszabbul lettek, és hamarosan már az étvágyukat is elvesztették. Az öreg király annyira aggódott fiaiért, hogy a birodalom összes doktorát, kuruzslóját, javasasszonyát összehívatta, hogy fejtsék meg, mi lehet a királyfik baja. A gyógyítók 7 nappallá téve próbáltak rájönni, mi lehet az a rejtélyes kór, de hiába nem jutottak semmire. A fiúk közben megelégelték az állandó tehetetlenséget és várakozást, és elhatározásra jutottak. Ne várjunk tovább. Induljunk el magunk, és derítsük ki a betegségünk okát, mielőtt még túl késő lesz. Egyeztek meg a fivérek. Másnap kora hajnalban, mikor még mindenki az igazak álmát aludta, a két királyfi minden erejüket összeszedve elindultak, hogy nekivágjanak a nagyvilágnak. A nap egyre magasabban mászott az égen, de a királyfik a forróság ellenére is kitartóan meneteltek az országúton. Már órák óta úton voltak, de egy árva lélekkel sem találkoztak. Talán mégsem volt olyan jó ötlet világgá menni, sóhajtott fel az idősebbik. Nézd, ott van egy ember, kiáltott fel az öccse. Hol? Az csak egy déli báb, vágta rá másik. Nézd meg jobban, az bizony egy földműves, erősködött a kisebbik. Közelebb mentek, és akkor látták, hogy egy ember földet ás a szántóföld közepén. Jó napot, bátya! Hát magának nincs jobb dolga, mint földet ásni ebben a rekkenő hőségben, szólította meg az idősebbik fiú. Hogy ne lenne, fiam, de estig fel kell ásnom az egész darab földet, válaszolta az öreg, és közben a homlokát törölgette. Hanem ti mi járatban vagytok erre? Elég sápatnak tűntök mind a ketten. Talán jobb lenne, ha inkább lepihennétek valahol. Higgy el, egész eddig pihentünk, felelte a kisebbik. A birodalom trónörökesei vagyunk, és nekivágtunk a világnak, hogy kiderítsük, mi a bajunk. Miért vagyunk sápadtak, fáradtak, és miért nincs étvágyunk, magyarázta a királyfi. Az öreg elgondolkodott. Tudjátok mit? Ha segítetek nekem, én is segítek rajtatok. Még ma estig ássátok fel ezt a földet, és ígérem, hogy utána meggyógyítalak titeket, mondta az ember. Királyfiak egymásra néztek és elmosolyodtak. Rendben van, nem fog csalódni bennünk, válaszolták egyszerre. Szegény ember odaadta nekik az ásóját, mit ad Isten, éppen volt nála még egy. Na most lássatok neki, fiúk! Nekem el kell mennem, de hamarosan visszatérek, mondta az öreg,
és magára hagyta a két királyfit. A két Dalia neki kezdett a munkának is, egész állónap szorgalmasan dolgoztak. Hét ágra sütött a nap, az idő egyre forróbb lett, de a fiúkat semmi nem tudta eltántorítani a munkától. Keményen dolgoztak, hogy a nap végén jutalmul megkaphassák a remélt orvosságot. Eközben az ember hazament, és azt mondta a feleségének. Vacsorára főz egy egész kondér kását. Egy kondérral? És mégis ki fogja megenni? Kérdezte meglepetten az asszony. Ne aggódj, az utolsó csepp is el fog fogyni, válaszolta az öreg. Aztán, mikor lement a nap, szegény ember kiment a szántóföldre, és elégedetten látta, hogy a királyfik felásták az egész földet. Na hát, ez ám a jó munka, kiáltott fel vidáman. Nos, gyertek, megvendégellek titeket. És elvezette házához a fáradt legényeket. Mikor odaértek, a kása már az asztalon gőzölgött. Mindjárt neki láttak az evésnek, és a fiúk olyan jó ízűen falatoztak, mint még soha. Mondja, bátyám, mit kevert ebbe a kásába? Tán csak nem ebben van a gyógyír a bajunkra, kérdezte az idősebbik testvér. Olyan jól esik, hogy alig bírom abba hagyni, mondta a másik, miközben a kását habzsolta. Tudjátok meg, a gyógyír nem a kásában, hanem az ásóban van, válaszolta jókedvűen az öreg. A királyfik megértették a leckét. Attól fogva nem lustálkodtak többé, és nem hagyták, hogy mások szolgálják ki őket. A sok munkától pedig minden nap úgy elfáradtak, hogy többé nem volt gond az étvágyukkal.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én most egy nagyon tanulságos mesét fogok nektek olvasni. A címe: Mese a búzaszemről és az életről. Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincses láda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony, őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettő ez alatt élte világát. Szép feleséget, jó cimborákat szereztek. Mégis mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. Szép tornyos házát, 100 hordó borát a középsőnek ajándékozta. A legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet egyetlen búzaszemnél. Alig, hogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket. Na, te ugyan elmehetsz az örökségeddel. Hiába kedveskedtél, hízelektél az apánknak. Mégis minket szeretett jobban. Azzal el is kergették a háztól. Futott szegény fiú, amíg csak látott, és estére egy rozogat csőszkunyhóban húzta meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogy sem tudta megérteni, miért bánt vele így. Mihez kezdjen ezzel a búzaszemmel? Keserűségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világgá megy. Hát, amint reggel felébred, észreveszi ám, hogy a búzaszem kikelt az éjjel. És szemlátomást nő a szára. Úgy nőtt, ahogy nézte, mire a nap delelőre ért, gyönyörű dús kalász ringott a szélben. Ennek felesett tréfa, gondolta a fiú, és leakasztotta a válláról a vándortarisznyát. Kalászból a tenyerébe pergette a magokat, és mindegy szemig újra elvetette. Másnap virradóra azok is kikeltek, szárba szöktek, délre gazdag kalászokat hoztak. A fiú akkorát füttyentett örömében, hogy a rigó is elcsodálkozott a fán. Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A maradékot két kő között megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle. Éppen bele akart harapni, amikor arra jött egy vándor, de olyan fáradtan, hogy már alig tudott menni. Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem, gondolta a fiú, és jó szívvel odaadta a cipót az öregnek. Igaz, ő maga éhes maradt, de a csodálatos búzaszemek másnap még több termést hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett magának. Ez így ment napról napra. Egyre több dolga lett a fiúnak, de szomorúsága elmúlt, arca jókedvtől pirosodott. Minek is szaporítsam a szót? Hamarosan jómódú ember lett belőle. Mindig annyit vetett és annyit aratott, hogy mindenkinek adhatott a kenyeréből. Meg is szerették hetet-hét országban. Esztendők múltak el, míg egyszer egy zimankós estén egy rongyos ember kopogtatott be az ajtaján. Könyörülj meg rajtam egy falat kenyérrel, mert éhen halok, kérlelte panaszosan. A fiú mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy másik didergő vándor is bezörgetett éjjeli szállásért. Azt is megvendégelte és megkérdezte tőlük. Milyen nagy szerencsétlenség ér benneteket, hogy így kell a világban vándorolnotok? Felsóhajtott az első. Volt nekem sok aranyom, de mind elköltöttem. Elköltöttem minden földi dologra. Elfogyott az arany. A másik lehorgasztotta a fejét és nagy búsan mondta. Volt szép házam. 100 hordó piros mustom. A sok mustot megittuk. A tornyos ház meg öregségében összedőlt. Én pedig csak a búzaszemmel kezdtem, mondta csendesen a házigazda. Elkerekedett erre a szeme a két idegennek. Felugráltak az asztaltól. Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk. Hát nem mentél világgá bánatodban? Nem bizony, mondta boldogan a legkisebb fiú. És most már mindent értek. Te édes bátyám, csak aranyokat kaptál, te másik bátyám, elmálló követ. De nekem egyetlen búzaszemben örökül hagyta apám a megújuló életet, a munka örömét, a másokon való segítés boldogságát. Most már tudom, hogy az apám nagyon szeretett engem.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kis pillangó picike, ne légy mohó, szállj ide! Tarka-barka szárnyadon gyönyörködöm én nagyon.
0: Csukás Meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Milyen kutya van a vízben?
4: Hát, vízikutya.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Mátyás király idejében a magyarok nagyon sokat verekedtek a törökökkel. Mátyás király meg a török basa egymást mindig viccelték. És abban a régi időkben a királyok olyanok voltak, hogy még olyan majdnem félbolond embereket is tartottak maguk mellett, akiknek elmulattak a beszédein, tettein. Hát, Mátyás királynak is volt egy Toldi nevű szolgája. Ez valami táltos fiú volt. Az csak úgy hívta Mátyás királyt, te Matyi! A többek között összekaptak, haragodtak, ezért Mátyás király elfogadta, és kő közé rakatta úgy, hogy csak annyi üredéket hagyott a rakásnak az oldalán, ami lélegzett Toldi. De aztán a basa megint észhez kapott, kapaszkodott a Mátyás királyra való ellenkezésen. Küldött Mátyás királynak egy botot, amelyről azt kérte, hogy írja meg Mátyás király, hogy a botnak melyik fele könnyebb, és melyik fele nehezebb. Összehívta a tanácsot, de hiába, nem tudták megmondani semmiképpen, hogy melyik fele nehezebb, és melyik fele könnyebb. Ezen nagy zsivaj volt a királyi udvarban. Toldinak meg a szeretője volt a szakácsné. Toldi is meghallotta azt a zsivajt. Mikor a szakácsné vitt neki eledelt, kérdezte tőle. Ugyan, kedvesem, miféle zsivaj ez? A szakácsné azt mondta. No, ez a zsivaj azért van, a basa küldött neki egy botot, hogy írják meg, hogy melyik fele a nehezebb, és melyik fele a könnyebb. No, azt mondja. Kedvesem, azt mond nekik, merjenek egy kád vizet, a botot dobják bele, majd a nehezebb fele leül, a könnyebb fele fönnmarad. De meg ne mondd, hogy én mondtam, azt mondd, hogy te mintha álmodtad volna. Csak ugyanúgy lett. A szakácsné bement, a tanács neszezett, de nem tudtak mire menni. Oda ment a szakácsné, azt mondja, királyő felséged, én szólhatnék bele? Szólnék, ha szóval nem sértenék, azt mondja. Ebéd után lefeküdtem, elaludtam. Mindjárt azt álmodtam, hogy kell egy kád vizet merni, a botod beledobni, a könnyebb fele fönnmarad, a nehezebb leül, de mintha csak úgy álmodtam volna. És ez jóra jött, megfelelt a basa kérelmének. Akkor a basa fölküldött 3 csikót. Az egyik akkora volt, mint a másik, az egyik olyan volt, mint a másik. Ember megválasztani őket, hogy melyik az idősebb, melyik a kisebb, melyik a középső, nem tudta. Már meg ezen nagy zsivaj lett. A szakácsné megint vitt ebédet Toldinak. Toldi megint megkérdezte, hogy miféle zsivaj van már meg a királyi udvarban. A szakácsné elmondta neki. Azt mondja, mondd meg nekik, de ne úgy, mint én mondom, hanem úgy, ahogy te. Öntsenek ki egy határ búzát, egy határ rozsot és egy határ zabot. Hát akkor úgy történt, hogy öntötte ki egy határ búzát, egy határ rozsot és egy határ zabot. Ráengedték a lovakat. A legidősebb a kettőt elverte a búzáról, a középső meg elverte a rozsról a legkisebbet, a legkisebb jutott a zabra. Ekkor aztán írásba tették, hogy így van. A basa különben nem tudott ellenük menni, mert úgy, ahogy kérte, meg tudták mondani, hogy melyik a legidősebb, melyik a középső, és melyik a legfiatalabb. Úgy ám, a basa akkor meg írt egy levelet, hogy Mátyás király küldje el Magyarországról a legjobb muzsikust ő hozzá, vagy pedig A valagáról 2 font húst. A valaga partjáról. Akkor Mátyás király azt gondolta magában, ha lemegyek, a basa akkor is elveszi az életem, mert Mátyás volt Magyarországon a legjobb muzsikás. Ha a valagam partjáról levágok 2 font húst, akkor is meghalok. Most mit csináljak? Akkor oda gondolt, hogy hát, ha él még a Toldi. Akkor oda ment, ahol Toldi be volt kövezve a rakásba. Élsz-e még, Toldi? Toldi feleli. Élek ám, de csak kicsit. Akkor mondta a kőműveseknek, hogy úgy kiszedjék Toldit, hogy még egy porszem se hújjon rája. Hát, akkor bevitte, vágatott neki göbölt, disznót, nagy hordóbort bevitetett hozzája. Azt mondja neki. Egyél, igyál és erősödjél. Akkor tudatta vele, hova kerülnek. Hát, Toldi evett is, ivott is, de levesnek csak a levét ette. Ez Mátyás király sértette, mondta neki. Hát a húsát is edd meg, ne csak a levit. Akkor Toldi kapott egy tányér levest, rálottyantotta a farra. Az a zsíros lé, majd egy cseppig ráragadt a farra. Akkor fogott egy halom húst, odavágta a falhoz. A hús lepottyant. No, láttad, Matyi? Azt mondja. Láttam. Hát akkor tégy úgy, ahogy akarsz. Akkor evett, ivott Toldi a maga kényelme kedve szerint. Mikor Toldi érezte, hogy ő most már elég erős, bejelentette Mátyás királynak. Akkor azt mondta neki Mátyás. No, gyere az istálóba! Választ ki a legjobb paripát! Elmentek az istálóba, a paripátnak a farkát megfogta, rángatta. Ráült mind a farkára. Azt mondja, hol van az én szürkém? Ja! Azt mondja, kim van a ganédomban a szemétvetőn? Hozasd be, etest ki! Behozatta, kietette. Na, most már elég erős lesz a szürke is. Na, most gyere a fegyverraktárba, választ ki a legjobb fegyvert! Mentek a fegyverraktárba. Tördelte össze a fegyvereket, mint a virág szállt az asszonyok. No, hol az én fegyverem? Hol az én puskám? Jaj, azt mondja, a tikok ülnek rajta valahol. Hozasd be, pucoltasd meg! Mikor ez is megkészült, hát... Most elmenjünk, azt mondja, Törökországba. Elmentek Törökországba, a török basához. Hát, Mátyás bemene, de Toldi nem ám, elszaladt. Mátyás bement, beszélgettek. A basa vendégséget állított neki, mondta neki. No, Mátyás, egyél, vigyál, mert azután hátra van a fekete leves. Hát, ugye gondolni való, hogy evett, ivott? Nagyon kelletlenül. Mikor megvolt a vendégség, akkor a basa azt kérdezte tőle, hogy milyen halállal akar kimúlni a világból. Akkor azt mondta. Nem bánom, akármilyennel pusztítol el. Csak egy 24 óra síralomházat időt adjál. Adott neki. Koporsóba záratta, azt a koporsót meg vaskoporsóba tetette, és lezáratta. Úgy tette el a kamrába. Főtt ám Mátyásnak a feje, hogy a Toldi megbosszulja rajta, hogy ő kő közé rakatta. De azért, mikor megjött az éjfél, a kamra ajtó zörgött, belépett Toldi. Kérdezte tőle, hogy Mátyás, élsz-e még? Mátyás úgy felelt, ahogy Toldi, mikor Mátyás kérdezte. Élek ám, de csak kicsit! Akkor Toldi odament, a koporsó tetejét fölszaggatta, és akkor Mátyás fölkelt belőle. A szürke meg már ott állt a basa hálószobája ablakában. Akkor bementek, Mátyás és Toldi a basát feleségestül, ágyastul fölfogták, föltették a szürke hátára. Akkor még maguk is fölültek. Akkor aztán kérdezte Tóti Mátyástól, most hogyan menjünk, úgy, mint a szél, vagy úgy, mint a gondolat? Erre Mátyás azt mondta, ahogy te akarod. Hajnalra kelve már Basa feleségestől Budán, Mátyás királynál volt, a háznál. Oda berakták, bevitték őt ágyastól. Hajnalban kukorékoltak a kakasok. Meghallotta a Basa felesége, mondta a Basának, kelj föl, nem jól van, magyarországi kakas szót hallok. A Basa azt mondja,
2: hagyja, hagyj békémet, hagyj aludnom.
1: De az asszony nem hagyott néki a Basának. Megint hallotta a kakasz szót, megint csak mondja neki, de a Basa megint csak azt feleli,
2: hagyj már pihennem.
1: Megint szóltak a kakasok, ekkor már a Basa is fölébredt. Ez is megértette, hogy a magyarországi kakasok szavát hallják. Azt mondta neki,
2: ó, most már veszélyben vagyunk.
1: Mikor reggel lett, Mátyás király beállított a szobájába. Jó reggelt, Basa! Azt mondja.
2: Ó, jó reggelt, de nem jó reggel van.
1: Na csak nyugodj, majd lesz reggeli. Csináltatott neki. Nézd, itt van a fekete kávé. Megvendégelte a Basát. Azt kérdezte tőle, hogy milyen halállal szeretne kimúlni a világból, mint a Basa hogyan kérdezte meg tőle. Az is azt mondta,
2: nem bánom, akárhogyan pusztítol el, csak te is légy kegyelmes, hogy bár egy 24 óráig síralomházat tölthessek.
1: Mátyás megadta neki. De a Basáért nem mentek ám az ördögök se. Mikor lekerült a 24 óra síralomház, megint bement hozzá Mátyás. No, Basa, hát, hogyan akarsz elpusztulni? Akkor a Basa könyörgött neki, hogy ne pusztítsa el az életét.
2: Mátyás, ne pusztíts el a világról, amíg török, török lesz, meg a magyar, magyar lesz. A török mindig egy pénzt fizet a magyarnak.
1: Azt beszéli róla a világ, hogy azt az egy pénzt még most is fizeti ám a török, de nincs, aki aztat fölvegye. Így hát társzekerekre rakják, hogy aztán a világ végén elvigyük.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A páva meg a varjú. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, e hegykepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen. Most már magamat nem szégyellem, kárgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja. S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy háza.
2: A Páva meg a varjú című mesét hallottátok.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A kismutató a 8-ason, a nagymutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
1: A versenyugrók. Történt egyszer, hogy a bolha, a szöcske és a béka összevitatkoztak a tóparton. Éppen kártyáztak a délutáni napsütésben, mikor a bolha azt állította, hogy nála magasabbra senki sem tud ugrani.
2: Miért vagy te ebben ennyire biztos?
1: Kérdezett vissza a szöcske kissé sértődötten. Biztos vagyok benne, mert már számtalanszor bebizonyítottam a tehetségemet. Erősködött a bolha.
2: Na persze, csak nem arra a múltkori artista számra gondolsz, azt bárki meg tudja csinálni.
1: Legyintett a szöcske.
3: Úgy ám,
1: helyeselt a béka. A vita pedig tovább folytatódott. A gőgös bolha fáradhatatlanul ismételgette, hogy milyen ügyes magasugró, a szöcske pedig minduntalan ellentmondott neki, és a saját dicsőségét bizonygatta. Az egész délután civakodással telt, míg nem a bölcs béka véget vetett a vitának.
3: Úgy tűnik, mindenki magát tartja a legjobb magasugrónak. Ezért hát amondó vagyok, hogy rendezzünk egy magasugró versenyt. Döntsék el a többiek, hogy ki a legügyesebb.
1: A többieknek tetszett a brilliáns ötlet. Végre valami, amiben mindannyian egyetértettek. Mindjárt meg is kérték a cinegét, hogy vigye hírül az erdőben, hogy reggel magasugró verseny lesz. Az ifjú cinege madár pedig boldogan trillázta körbe a rengeteget. Másnap az erdő állatainak apraja nagyja tiszteletét tette a magasugrók megmérettetésén. Még az állatok királya is ellátogatott lányával a neves eseményre. A tisztás szélén egy trónon foglaltak helyet, amit a szorgos hangyák építettek. Mikor a király látta, hogy milyen előkelő versenyzők fognak küzdeni, hirtelen ötlete támadt.
2: Drága barátaim, látom, milyen keményen készültetek a mai versenyre, ezért úgy döntöttem, hogy aki ma győz, annak adom a lányom kezét.
1: A bolha, a szöcske és a béka csillogó szemekkel képzelték maguk elé, amint elveszik a király egyetlen szépséges leányát. S ha lehet, most még elszántabban akarta mindegyik a győzelmet. Először a szorgos hangyák kijelölték a pályát, majd a hős cincér lépett színpadra, és egyenként bemutatta a versenyzőket.
3: Köszöntsétek első versenyzőnket, Bolha Urfit!
1: A bolha méltóság teljesen lépdelt középre, levette cilinderét, s meghajolt, mint egy igazi úriember.
3: Igazi királyi vér csörgetezik az ereiben, és az a hír járja, hogy jövőre még az olimpián is indul néhány számban.
1: Ezután a szöcske következett.
3: Hölgyeim és uraim, köszöntsék a szöcskét, a bolha első számú kihívóját. Egy ősi egyiptomi család sarjaként látott napvilágot, s nem olyan rég költözött hozzánk az erdőbe, s jelenleg egy kártyavárban lakik az erdő szélen.
1: Harsogta a cincér. A szöcske egy ugrással a porondon termett, majd elegáns frakjában meghajolt a nézősereg előtt. Azt el ne felejtsd, barátom, hogy a kedvenc elfoglaltságom az operaéneklés. A gyönyörű hangomtól még a legszomorúbb állat is jó kedvre derül, mondta szerényen a szöcske. Végül utolsóként a béka lépett elő, és a hős cincér róla is mondott néhány szót.
3: És akkor következzék az utolsó versenyző, a zöld leveli béka,
1: kiabált a hős cincér a mikrofonba, miközben a béka szerényen biccentett egyet a fejével.
3: A kétéltűek népes családjából származik, és a valódi jós tehetséggel bír. Nézzétek, csak rá kell pillantani a hátára, és mindjárt megtudjuk, milyen időnk lesz a héten.
2: mutatott a műsorvezető a béka hátára, és az hirtelen megtelt apró pettyekkel.
3: Úgy látom, holnap eső lesz.
1: Mikor a cincér befejezte a versenyzők bemutatását, az ellenfelek rajthoz álltak. Elsőként a bolha tett próbát. A szajkó rikkantott egyet, és a bolha erre olyan nagyot ugrott, hogy el is tűnt a többiek szeme elől.
3: Ez meg hova lett? Na hát, micsoda egy csaló!
1: Kiáltotta be valaki a tömegből. Ugyanis többen úgy hitték, hogy az egész varázslat volt, mert ekkorát senki fia nem tud ugrani. Másodszor a szöcske tett próbát. Ő csak fele akkorát tudott ugrani, mint a

0: érkezett. A király teljesen oda volt a boldogságtól. Micsoda egy éles eszű úriember! Úgy tűnik, egyedül a leveli béka az, aki elég okos az én lányomhoz. Lelkendezett az uralkodó. Ám a másik két férjjelölt nem hagyta annyiban a dolgot. Panaszt nyújtottak be a királyhoz, de végül csüggetten kellett tudomásul venniük, hogy a béka lekörözte őket. A lakodalmat másnap tartották a tó melletti nádasban, s egészen hajnalig tartott a mulatság. A király kisasszony és a béka pedig azóta is boldogan élnek, még meg nem haltak.
1: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát, kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Hetet hét országon túl.
1: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
5: Mind veszélyeztek is, malac.
1: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Műsorajánlót hallottatok.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Bálint Ágnes. Giduci és a támadók. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Giduci kint ült a ház előtt a fűben és várt. Várt valakit, aki őt bántani akarja, aki őt meg akarja támadni, s akit ezért ő úgy felöklelhet, hogy átrepül a patakon. Már órák óta ült itt, és nem jött senki, leszámítva egy darazsat, de Giduci már tudta, hogy a fullánkos darazsakkal nem ajánlatos kikezdeni. Milyen jó volna, ábrándozott Giduci, ha jönne az öreg nyugdíjas tigris, és haragudna rám valamiért, és bántani akarna, akkor én úgy megöklelném, hogy hármat bukfencezne. Fél óra múlva, krákogva, köhécselve arra jött a vén nyugdíjas tigris. Lassan csoszogott, nagy sárga szemével szelíden nézett Giducira, és egyáltalán nem látszott rajta, mintha bárkit és bármit bántani akarna. Giduci illedelmesen köszönt az öreg tigrisnek, és szíve mélyén nagyon örült, hogy az őt nem akarja bántani, mert bizony a tigris még így öregen, görnyetten is olyan hatalmas és félelmetes volt, hogy Giducinak minden öklelhetnékje elmúlotta, hogy ránézett. Később Farkas Fufu is arra jött, a villogó szemű farkas kölyök, akit Giduci magunk közt szólva ki nem állhatott. Farkas Fufu ugyanis jóval nagyobb volt, mint ő, és mikor nevetett, látni lehetett éles fehér fogait. Farkas Fufu vidáman fütyörészett útközben, és mikor odaért Giducihoz, nagyot ütött a fejére. Ha valaki más ütött volna a fejére, valaki kisebb, valaki szelídebb valaki, akinek nincsen ilyen éles foga, Giduci bizonyára úgy érezte volna, hogy az a valaki őt bántani akarja. Farkas Fufuval kapcsolatban azonban Giducinak nem voltak ilyen érzései. Egész határozottan úgy érezte, hogy bár Farkas Fufu akkor már a fülén is csavart egy nagyot, mondom, egész határozottan úgy érezte, hogy a farkaskölyök részéről ez csak baráti kedveskedés, pajtáskodás. Farkas Fufu már messze járt, és Giducinak még mindig sajgott a füle. Fufu után nézett, és Fufu a távolban már csak egészen kicsinek látszott, akkorkának, mint az öklöm. Lehet, hogy mégis bántani akart, töprengett Giduci a fülét tapogatva. Ennyi, de kár, hogy nem jutott előbb eszembe. Úgy megökleltem volna, hogy hármat bukfencezik. Javában sajnálkozott, hogy ennyi, miért is nem jutott ez előbb az eszébe, mikor megjelent Barika. Giduci nagyon megörült. Szia, Barika, gyere játszani! Barika gyanakodva nézte. Mit akarsz játszani? Megint olyat, mint tegnap, hogy öklelsz? Nem, ez most egészen más játék lesz, mondta Giduci. Várj, mindjárt elmagyarázom. Azt fogjuk játszani, hogy te haragszol rám valamiért, és bántani akarsz. Butaság, bégetett Barika. Én nem haragszom rád, és nem is akarlak bántani. Tegnap nem mondom, tegnap haragudtam, de ma már nem. Persze, tudom, mondta Giduci, de értsd meg, hogy csak játékból kell rám haragudnod. Barika gondolkozott egy kicsit, nem volt túlságosan éleseszű kis bárány, de azért megértette, hogy csak játékból kell haragudnia. Jó. Mondjuk, hogy haragszom rád játékból, mondta Giducinak, csak azt nem értem, hogy mi ebben az érdekes. Azt majd meglátod, mekegte Giduci. Minden esetre néz rám nagyon, de nagyon csúnyán. Miért kell nagyon csúnyán néznem? Kérdezte Barika értetlenül. Jaj, de buta vagy, kiáltott Giduci türelme fogytán. Azért kell csúnyán nézned, hogy én kiolvashassam a tekintetedből, hogy bántani akarsz engem. Eszem ágába sincs téged bántani, szólt Barika jámboran. Miért is bántanálak? Giduci nagyot fújt. Borzasztó, hogy milyen értetlen alak vagy. Hát már elfelejtetted, hogy haragszol rám. Én? Nézett rá Barika kerekre nyílt szemmel. Giduci majdnem kiugrott a bőréből. Hiszen megbeszéltük, hogy játékból haragszol rám. Igen, igen, tudom már, sietett Barika mondani, nehogy Giduci ostobának tartsa. Csak azt nem értem, miért akarod, hogy bántsalak is? Dehogy akarom, kiáltott Giduci. Én csak azt akarom, hogy csúnyán nézzél, mintha bántani akarnál, de nagyon csúnyán nézzél. Minél jobban magyarázta Giduci, Barika annál kevésbé értette ezt az újfajta játékot. A békesség kedvéért azonban úgy tett, mintha értené, és összeráncolta a homlokát, hogy olyan csúnyán nézzen Giducira, amilyen csúnyán csak bír. Most jó, mondta Giduci elégedetten, és leszegte a fejét, hogy megöklelje. Persze csak játékból, ezt a gonosz kis bárányt, aki persze szintén csak játékból haragszik rá, és bántani akarja. Mielőtt azonban az öklelésre került a sor, Giducit valaki fülön csípte. Ez a valaki kecskemama volt, aki éppen akkor jött haza, és minden szót hallott. Gyere csak haza, fiacskám, mondta csendesen. Majd otthon megbeszéljük ezt a dolgot. Azzal hazaterelte Giducit. Barika csalódottan nézett utánuk. Sajnálta, hogy nem derült ki, mi a játék befejezése. Akár hogyan törte is a fejét rajta, kis Birka eszével nem volt képes kitalálni.
0: A Giduci és a támadók című mesét hallottátok.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mintha kis nap sütne, orcádolj szép sárga, te pitypang virágja.

0: a nyúl házikója. Közeledett a tél az erdő lakói számára. Az állatok egész nap elemózsiát gyűjtögettek, és az otthonaikat próbálták melegebbé és kényelmesebbé varázsolni a hideg téli hónapokra. Mindenki serényen dolgozott, csak a nyúl vacogott egyedül a tóparton. Éppen a boly körül buzgolkodó hangyákat figyelte, mikor hirtelen eszébe jutott valami. Házat kell építeni, kiáltott fel, és már is hozzálátott a tervezéshez. Először az építőanyagot szerezte be. Fadeszkákból készült a ház fala. A tetőhöz pedig az erdőben talált cserepeket használta fel. A nyúl szorgalmának köszönhetően hamar felépült a házikó, és még a tél megérkezése előtt be tudott költözni. A tapsifüles kapott néhány holmit barátaitól, és otthonosan bebútorozta a házikót. Egyik nap, mikor éppen elhelyezkedett puha ágyikóján, valaki kopogtatott az ajtón. Barátja a Sűn volt az.
1: Szervusz, pajtás! Azért jöttem, hogy áthívjalak a feleségem születésnapjára.
0: A nyúl annyira megörült barátja invitálásának, hogy mikor elindult, még az ajtót is elfelejtette bezárni maga után. A Sűn ment elől, ő pedig mögötte. Felváltva bukfencezett és ugrándozott. Így történt, hogy még a nyúl a Sűn családnál vendégeskedett, egy tücsök költözött a házikójába. A tücsök téli szállást keresett magának, s mire unta már a hideg és nyírkos odúkat, mikor megpillantotta a nyúl takaros házikóját, rögtön beleszeretett. Bekopogott. De mikor nem jött válasz, óvatosan betipegett az ajtón, és megkereste a házikó legkényelmesebb pontját, a nyúl pihepuha ágyikóját.
1: Ez remek otthon lesz a hideg télre,
0: gondolta, és elégedetten álomra hajtotta a fejét. Nem sokára hazaért a nyúl is, aki fáradtan esett be az ágyába. Miközben forgolódott, véletlenül ráfeküdt a békésen alvó tücsökre.
2: Cirip, cirip,
0: jajdult fel az apróság. A nyúl pedig úgy megijedt az idegen hangtól, hogy nyomban felugrott és kifutott a házból.
3: Hát ez meg mi lehetett? Talán csak nem egy szörnyetek költözött az otthonomba, mondogatta magának.
0: A nyúl úgy megrémült az ismeretlen hangtól, hogy nem mert visszamenni a házba, csak ült az út szélén és halkan sírdogált. Nem sokára arra ment a medve, és észrevette a pityergő nyulacskát.
4: Hát te meg miért itatod úgy az egereket?
0: Egy fenevad költözött a házamba, hüppögte a nyúl. Mindjárt itt a tél, s nem lesz hova mennem.
4: Ne aggódj, nyulacska, majd én utána nézek ennek a fenevadnak, brummogta a medve, majd odalépett az ajtó elé. Mély hangján bömbölni kezdett, mire a tücsök hangos ciripeléssel válaszolt.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
0: A medve sosem hallott még hasonlót, a tücsök éles hangja halálra rémisztette.
4: Miféle vadállatnak van ilyen fülsiketítő hangja? Jobban teszed, ha nem mész be oda. Inkább keresd magadnak másik otthont,
0: dörmögte a medve a nyúlnak sietősen, majd beszaladt az erdőbe. A nyúl ismét egyedül sírdogált a ház előtt, mikor egyszer csak az úton szembe jött a róka.
1: Miért sírsz, kis nyulacska? Mondd csak, ki bántott?
0: Szólította meg a róka.
2: Épp hogy csak egy órácskára mentem el, és addig egy szörnyetek költözött a házamba. Nem tudom, mit tegyek. Jön a tél, s nekem nem lesz hol laknom, panaszolta a nyúl a rókának.
1: Egyet se félj, majd én kiebrudalom innen azt a fenevadat, mondta a tetrekész rókakoma, és közelebb lopódzott az ajtóhoz. Benyitott a házba, és hangosan óbégatni kezdett. Mutasd magad, te félelmetes szörnyeteg! Gyere elő, különben megkereslek és összekarmollak, kiabálta dühötten, s közben farkával ide-oda csapkodott. A tücsök most is csak annyit szólt. Cirip, cirip, cirip, cirip. De amint a róka meghallotta a hangját, egyből futásnak eredt.
2: Mi ez a fülsiketítő zaj? Akinek ilyen hangja van, az nem lehet más, csak is valami rémes bestia, kiáltozta a nyúlnak, majd eltűnt a lombok között.
1: A nyulacska szomorú szemekkel nézett a róka után, és elhatározta, hogy új otthont keres magának. Már éppen indulni készült, amikor arra jött egy kapirgáló kiskakas.
5: Hová készülsz, nyúl barátom? Kérdezte tőle.
2: El kell költöznöm, mert egy álnok gazfickó elfoglalta a házamat. Először a medve próbálta meg elűzni, majd a róka, de a vadállat mindegyiken kifogott. Nem maradt más hátra, új otthont kell keresnem magamnak, mesélte csüggetten a nyúl.
5: Várj még egy keveset, nyulacska, megnézném én is azt a hírhet fenevadat,
1: és elindult a ház felé. Körüljárta, s közben egy mondókát kukorékolt.
5: Kukorikó! Kukurikú, gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek?
1: A kukorékolásra nem jött válasz, így a kakas berontott a házba, és fülsiketítő hangon megismételte az énekét. A tücsök válaszul ciripelni kezdett.
5: Cirip, cirip, cirip, cirip.
1: A kakas pedig egy szempillantás alatt ott termett, bekapta a tücsköt és lenyelte. A nyúl az ajtóból figyelte az eseményeket, s mikor meglátta, hogy a kakas eltüntette a félelmetes szörnyeteget, újjongott örömében. A kakas büszkén lépett ki a házból, s úgy megtetszett neki az éneke, hogy még mindig azt is vételgette.
5: Kukurikú! Kukurikú! Gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek!
1: A nyúl, mikor meghallotta a mondókát, halálra rémült.
2: Úgy látszik, a kakas most engem akar felfalni. Jobb lesz, ha inkább felveszem a nyúlcipőt.
1: Azzal a nyúl úgy eliszkolt, ott hagyta a takaros házikót. A kakas nem értette a dolgot, de mivel tetszett neki a ház, télire beköltöztette az egész családját. A nyúl pedig többet nem épített magának új házikót, a bokor tövében ásott magának üreget. Ott várja, hogy vége legyen a télnek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Grimm testvérek, a muzsikusok. Egyszer volt egy ember, és annak egy szamara. Vén volt a szamárs, mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, és azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamára szamár mégiscsak észrevette gazdája szándékát, és gondolta magában, elinal gyorsan. Na, nem is sokat gondolkodott, búcsút mondott a kapufélfának, és elindult. Ugyanhová indult? Ő bizony egyenesen Brassóba indult. Hát oda meg minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is. Ott feküdt az út szélén, és sóhajtozott magában. Hely, de megöregedtem, hely, de legyengültem. Bezeg régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megállt a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hát, hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor leöregedtem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat. No bizony, ha meg akar lőni a gazdád, gyere velem. Én megyek Brassóba, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad, mondotta a kopó, s a szamárhoz szegődött. Indult vele Brassóba. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoztak egy vén macskával. Az útszélén támolygott szegény fejes olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hát neked meg mi bajod, vén bajusz vitéz? Kérdezte a szamár. Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregedtem, a fogamat elhulladtam, nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én? Hely, bezzeg, hogy becézett, mikor százával fogtam az egeret? Na, hát sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere Brassóba muzsikusnak. Te úgyis értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkodott a macska, kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Brassó felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett rajta a szíve. Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ejnye, de levitéz lettél! Hát, hogy ne lelkem, szamár atyám fia! Mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni. Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded ezt. Gyere velünk Brassóba, állj be a mi bandánkba. Neked szép hangod van. Éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, s egy nagyot kukorékolt, ment a bandával nagy gangosa. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van, mondta a szamár. No bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkodtak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb, nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. Na, mit látsz, vén szamár? Kérdezte a kakas. Hejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, de mennyi? Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. Bezzeg, de jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mind a hányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak? Azt, hogy a szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorikult, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, utcú be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetet láttak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyathomlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s oly virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház ódalát. Éjfél felé elámosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ijetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik, a ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér az egyiknek, hadlám elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a házba, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, a macska szeme volt az, de hát ezt a zsivány nem tudta. Hogy tudta volna? A gyufát a macska szeméhez tartotta, na de hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsivány arcába szökött, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Csí, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott, mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamár a kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, s torka szakadtából kiabált, hogy kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vény boszorkány ül, ez amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett meg egy ember állott, ez meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok hát az udvarra, el a szénakazal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy ódalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arrókódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hogy hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide! Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A bakkecske meg a kos. Élt egyszer egy öreg ember meg egy öreg asszony. Volt egy bakkecskéjük meg egy kosuk. A bakkecske meg a kos jó barátságban voltak, ahova a bakkecske ment, oda ment a kos is. Ha a bakkecske a veteményes kertbe ment káposztát lopni, a kos követte. Ha pedig a virágos kertbe füvet legelni, a kos oda is utána ment. Azt mondom én neked, asszony, szólt az ember a feleségéhez. Hajtsuk el a háztól ezt a kecskét meg a kost, mert se a veteményes kert, se a virágos kert nem marad meg tőlük. Amint a bakkecske meg a kos meghallották ezt, tarisznyát vartak maguknak, és elindultak világgá. Mennek, mennek, mendegélnek, hát egyszer csak egy farkas koponyát találnak a mező közepén. A kos erős volt, de igen félénk. A bakkecske viszont bátor, de igen gyenge. Emeld fel a farkas koponyát, kos barátom, te vagy az elősebb, szólt a bakkecske. Vedd fel inkább te vagy a bátrabb. Addig vitatkoztak, míg aztán közös erővel fel nem emelték, és bedobták a tarisznyába. Tovább mennek, mendegélnek, hát látják, tűz lángol az egyik mezőn. Menjünk oda mi is, ott töltjük az éjszakát, hogy a farkasok fel ne faljanak. Oda mennek a tűzhöz, a tűz körül három farkas ült, kását főztek. Mit tehetett a két jó barát? Jó estét kívánt a farkasoknak. Jó estét, jó estét, örültek meg a farkasok. Még nem fő a kásánk, de most már hús is lesz hozzá, belőletek. Megijedt a bakkecske, a kos is igen megrémült. Eszébe jut a bakkecskének a farkas koponya. Vedd csak elő, kos barátom, azt a farkas koponyát. A kos benyúlt a tarisznyába, és kivette a koponyát. Nem ezt, hanem a nagyobbikat, mondta a bakkecske. A kos megint kihúzza ugyanazt. Van ott még nagyobb is. Azt add ide. Megrémültek a farkasok, azon kezdték törni a fejüket, hogyan szökhetnének meg innen, mert ez olyan két jószág, hogy a fejünket veszi, lám csak egyre másra húzzák elő a tarisznyából a farkas koponyákat. Megszólal az egyik farkas. Úgy látom, nagyszerű társaságunk lesz a vacsorához, a kása is szépen fő már, de fel kell még önteni egy kis vízzel. Elszaladok vízért a kútra. Azzal fogta magát, és már szaladt is. Várja a másik két farkas, mikor tér vissza a társuk, de közben ők is nagyon gondolkoznak, miként illanhatnának el innen. Elment az a gézengúz, aztán bizonyára leült valahol. A kását meg nincs mivel felönteni. Török egy vesszőt, és megyek, visszakergetem. Ezzel szedte is a lábát, többé vissza se tért. A harmadik farkas tovább üldögélt, nagy rémülten. Utánuk megyek már, megnézem, mi történt velük. Már szaladt is, örült, hogy elmenekülhet. Ekkor azt mondja a bakkecske a kosnak. Na komám, most már kapjunk be egy-kettőre ezt a kását, aztán szedjük mi is a lábunkat. Hamarosan bekapkodták, aztán utcu neki, vesd el magad. Az első farkas ez alatt így gondolkozott. Hát nem szégyen három farkasnak megijedni egy bakkecskétől meg egy kostól. Menjünk csak vissza. Mire a farkasok visszatértek, a két jó barát már kiürítette az üstöt, kereket oldott és felmászott egy magas tölgyfára. Törik a fejüket a farkasok, hol találhatnák meg a bakkecskét meg a kost. Elindultak a nyomukban, és megtalálták őket a tölgyfán. A bátor bakkecske felmászott egészen a tölgyfa tetejére, a kos pedig, mivel félénkebb volt, lejjebb maradt. Te vagy az idősebb, mondja a két fiatal farkas az öregnek. Te mondd meg, hogyan hozzuk le onnan az ebattákat. Hanyat feküdt az öreg farkas a fa alatt, és elkezdett varázsolni. A kos remegve ült az ágon, de félelmében elvesztette az egyensúlyt, és ráesett a farkasra. A bátor bakkecske nem sokáig gondolkozott, elkiáltotta magát. Hozd csak fel ide az öreg farkast, majd én ellátom a baját. Felpattantak erre a farkasok, neki iramodtak, hogy csak úgy porzott utánuk az út. A bakkecske is lemászott a nagy fáról, elmentek a mezőre, kalibát építettek, és még ma is ott élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban Kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a bölcs bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit, kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség. Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bagoly. Ezt nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés, adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni, tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalambal üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az ének tudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füst szó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
0: Csukás Mese Rádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Mese a számokról. Német mese. Volt egyszer egy kisfiú, aki sehogy se tudott elaludni, pedig már 100-ig is elszámolt, és mégse. Egyszer csak oda nézett a játéksarokba, hogy vajon mit csinál a mackója. S mit látott? A függöny nyílásán besütött a hold, és a kék holdsugáron begurult a szobába egy kicsi nullás. S mire jobban felucsudott, már jöttek, suhantak, bukfenceztek befelé a többiek is. Az egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. És amikor mind együtt voltak, az egész csapat, odaültek az ágya mellé, és tanácskozni kezdtek, hogy mit játszanak. Elhatározták, hogy egyedem-begyedem sarkantyút. És mindjárt el is mondták együtt az egészet, hogy a szerepeket kiosszák maguknak. Egyedem-begyedem sarkantyú, ki lesz köztünk félnyakú, falukovácsa vagyok, szomszédlovát vasalom, vasszegekkel szegelem, vaskampóval kongatom, csírcsár, csebogár, ecki-becki-berecki, hátba ütlek, szaladj ki! Hogy melyikükből mi lett? Sosem találnátok ki, inkább elmondom. Az egyesből lett sarkantyú, a kettesből félnyakú, hármasból a falu kovácsa, négyesből a szomszéd lova, ötösből görbe vasszeg, hatosból a vaskampó, hetesből a csírcsár, nyolcasból csebogár, kilencesből az ecki-becki-berecki. Mindez rendjén is lett volna, csak éppen egyik se volt megelégedve a szerepével. És egyszerre olyan csetepatét csaptak, hogy még a holdsugár is kiszökött a szobából. A görbe vasszeg kalapálta a vaskapót, a szomszéd lova patkolta a falu kovácsát, a félnyakú kergette a sarkantyút, a csircsár püfölte az ecki-becki-bereckit. Szép kis móka volt. Csak a bölcs, kövér nyolcas nem mozdult sem erre, békésen ült az ágy szélén, s azt mondta, csebogár. Egyszer aztán váratlanul előmászott a szekrény alól a kicsi nullás. Ugyanis oda menekült be ilyettében, amikor a többiek veszekedni kezdtek. És most megkérdezte bátortalanul. Hát ővele senki se törődik. Gyere ide, intett neki az öreg nyolcas, aztán barátságosan kézen fogta és odavezette a sarkantyúhoz, aki az egyes volt. Így né, mondta az egyesnek. Vedd csak magad mellé ezt a nullást, így együtt már értek valamit. Tízes vagytok. Egyedül úgyis csak az egérjukba bújna ez a szegény nullás. És úgy lett. Az egyes és a nullás besétált a kisfiú párnája alá, és egyszerre csönd lett a szobában. A kisfiú felnyitotta a szemét, hogy meglesse, hová tűntek a számok, de az öreg nyolcas már ott ült az orrán, keresztbe feküdt a két szemén, és semmit se látott, hallott többet. Csebogár, gondolta, és elaludt.

0: Csukásmese rádió. Egy utolsó mese.
1: Jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Mese Rádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
2: Én pedig Zokni.
1: És itt van velünk
2: Rohamanó Fonalszál.
1: Neves te is.
3: Most nem megy. Sziasztok.
2: Mi a baj?
3: Nem tudom, csak elszakadt a cérna.
1: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy, de várj csak, nekem van egy ötletem.
2: Na mondjad, mi az?
1: Gyere, Zokni, gyere, hozok ide a meséskönyvet.
2: Igazad van, gyere, tényleg, oké. Nehéz, egy, kettő, három.
1: Gyere, lehozzunk.
2: Ó, tudod, ez a mese.
1: És itt van.
2: Oké, felolvassuk együtt.
3: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
2: Oké, akkor kezdjük el.
3: Bendül Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodába, az óvodából haza. De semmi sem segített.
2: Történt valami, Matyikám?
3: Kérdezte tőle a tigris.
1: Hát...
3: válaszolta Matyi.
1: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé, dolog, sapka. Mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
2: Na, hogy segítek?
3: Rikkantotta a tigris.
2: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.
3: És elvitte Matyit a nagy mezőre. Oda hívta Andort. Andor hozott egy labdát, és kidobósoztak. Utána pedig fociztak. De Matyi panaszkodott.
1: Mindig én kapom a gólt. Mindig engem dobtok ki.
3: Kiáltotta. Andor és a tigris tanácstalanul nézett maga elé. Úgy érezték, ez nem is igaz. Egyáltalán nem mindig Matyit dobták ki, hanem leginkább egymást. Nem értették, mi a baj.
2: Akkor fussunk versenyt!
3: Kiáltotta Andor.
1: Az nem ér!
3: Húzta össze a szemöldökét Matyi.
1: Ti úgyis gyorsabbak vagytok!
3: Andor javaslatot tett.
2: Ülj fel a tigris hátára akkor!
3: Na? Matyi beleegyezett. A futó versenyt megnyerték, mégsem vidult fel.
1: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
3: Morgott magában.
2: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
1: Azt ennék, igen. Vagy kürtés kalácsot.
3: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
2: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
3: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni, erre gondolt.
2: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, két napot ültem egy bokor tövében.
3: Tűnődött Andor.
2: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
1: És ki segített? Hogy lett vége?
3: Érdeklődött Matyi.
2: Senki.
3: Vakkantott egy nagyot Andor.
2: Éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
1: Hú, Andor!
3: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
1: Másszunk!
3: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna. Mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
1: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni. Még csíkjaim sincsenek. Még szőröm sincs.
3: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
2: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen,
3: jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne, vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
2: De hogy ez mennyire idegesítő már?
3: Orrot lógatva felsétáltak a domtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
2: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
3: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják. Hát tessék! A tigrisre nézett. A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. Tessék! És még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
1: Akkor én hazamegyek!
3: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált. Követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
2: Gyere, Matyi, gurulj velem!
3: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
2: Nem mész haza?
3: Kérdezte Andor nagy komolyan.
1: Nem, várok még 10 percet.
3: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ. Erre jutott.
2: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
1: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
2: Hát elhiszem. Manó, neked jobb kedved lett?
3: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
1: Jaj, de jó.
2: Úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
3: Jó, várjunk.
2: Oké. Okay.
1: Menjünk.
2: Figyeltek.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
4: Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!